Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Társadalmi egyeztetés jön a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatról. Hőség, életbe lépett a vörös kód, kezdődik a csillagászati nyár. Villányi Eszter vagyok. Szeptember elején állhat csak fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, ezt a miniszterelnök mondta az RTL híradónak. Magyar Péter közölte, mégsem terjesztik be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot jövő héten. Először társadalmi egyeztetésre bocsátják, csak ez követően kerül az országgyűlés elé. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadnia kell a hajléktalan embereket a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hőség riadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő, a krónikus beteg és a hajléktalan emberekre. Ilyenkor ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
3: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellette elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
2: Itt a nyári napforduló, pontosan ma 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár, írja a Hungaromet. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Délelőtt még sokat süt majd a nap, délutántól viszont több felé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűző naptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok, 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádióján.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es években. Legnagyobb slágerei.

létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató, így szól a varázs.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Ma van apák napja, már a főszezoni menetrend szerint közlekedhetünk. A negatív rekordot közelíti a Velencei tó vízszintje. Villányi Eszter vagyok. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, a jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
3: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik jobban a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák, tehát kell egy apai anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
2: Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. A MÁV a hőségriasztás miatt csoportos vízosztással készül a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, buszállomásokon. Tovább apadhat a Velencei tó a tartós hőség miatt. A Gárdnál jelenleg mindössze 54 cm-es vízállást mértek a szakemberek, ami alig 1 cm-vel magasabb a 2022-ben mért negatív rekordnál. A vízügy szerint a következő napok meleg időjárása tovább csökkentheti a tó vízszintjét. Az alacsony vízállás miatt idén nem indul hajó közlekedés a tavon. Megdőlt tegnap az országos melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Aszódon 37,1 fok volt délután, ami új szezon csúcs. Az erre a napra vonatkozó korábbi 37 fokos rekordok 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, majd 2013-ban Újpesten születtek. Ezek dőltek meg tegnap 0,1-del. Folytatódik a kánikula, ma is sokat süt majd a nap, délelőtt alig lesz felhő az égen, később azonban sokfelé beborul és több hullámban számíthatunk záporokra, zivatarokra, néhol felhőszakadás és jégeső is jöhet. Zivatarok környékén viharossá fokozódik a szél, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Hajnalra általában 17-23 fok közé hűl a levegő, hétfőn is folytatódik a hőség néhol zivatarokkal és 30-35 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 6 óra múlt néhány perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál már Leirer Tímea, remélem, hogy velem ébrednek, velem tartanak egészen 10 óráig. Hozom a legnagyobb slágereket, itt lesz nem sokára a jazz, meg az a Cardigans, a Labus, és kezdünk a Europa, The Final Countdown.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Our love is alive. And so we begin. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life. It's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

keverték modern hip-hoppal. Ezt a dalt egyébként a 2000-es évek elején a Dirty Dancing folytatásának ritmusai is világhírűvé tették. Lélekben tehát irány a tengerpart, következzen a Represents Cuba, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hogyha vetünk egy pillantást a mai időjárásra, akkor hát azt ki kell, hogy mondjuk a nyár továbbra sem spórol a fokokkal. Igazi, hamisíthatatlan vasárnapi kánikula vár ránk, rengeteg napsütéssel, és legfeljebb egy-egy frissítő záporral a délutáni órákban. Szóval a strandidő garantál, de ha önök is a lakásban vagy az autóban hűsölnek, talán már egy kicsit úgy könyörögnek egy kis lágy esti szellőért, mint a következő dalunk hősnője a figyelemért. Következzen a 90-es évek egyik legédesebb pophimnusza Svédországból. Itt a Cardigans és a Love Fool a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön fél hét van a következő fél órában. Olyan slágerek jönnek, mint a Republic féle Neked könnyű lehet. Itt lesz Joan Jett és az I Love Rock and Roll, és mindjárt jön Belinda Carlisle is. Heaven is a place on earth, nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Hőség, életbe lépett a vörös kód, új fogalmakat hozhat az új kressz, ma van a nyári napforduló. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadnia kell a hajléktalan embereket a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hőség riadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő, a krónikus beteg és a hajléktalan emberekre. Ilyenkor ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Szeptember elején állhat csak fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, ezt a miniszterelnök mondta az RTL híradónak. Magyar Péter közölte, mégsem terjesztik be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot jövő héten. Először társadalmi egyeztetésre bocsátják, csak ezt követően kerül az országgyűlés elé. Új fogalmakat vezetne be az új kressz. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma, helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kressz bizottságának elnöke.
4: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellett elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
3: Itt a nyári napforduló, pontosan ma 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár, írja a Hungaromet. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Délelőtt még sokat süt majd a nap, délutántól viszont több felé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűző naptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok, 30-35 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. És bár még csak a kora reggeli órákban járunk, 3:47 van, a hőmérő higanyszála már most is jelzi szerintem, hogy nem fogunk ma fázni. Mielőtt igazán beindulna a hőség, jöjjön néhány klasszikus vasárnapi jó tanács, kánikulai jó tanács, ami mindig szokott, nehéz ételek helyett választanak könnyűt, kávé mellé pedig készítsenek be egy extra kancsó vizet is. De ha már így megérkezik a füllettség a nap első sugaraival, akkor fogadjuk azt a zenetörténelem egyik legforróbb ritmusával is. Raptomess ugyanis pontosan így indítja a következő dalunkat. Man, it's a hot one. Vagyis ember, ez egy nagyon forró időszak, nagyon forró nap. Következzen Carlos Santana és a legendás gitárszóló a Smooth-szal itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön 7 óra van. Már a következő órára is szépen sorba raktam a zenéket, amelyeket leszeretnék játszani önöknek. A legnagyobb slágerek jönnek, például a 2000-es évekből Bruno Mars-szal. De a 80-as évekből is jön a Bon Jovi. A következő órában itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Egy igazi időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
1: Hallgassa a Retro Rádiót hétvégén is, telefonáljon 10-ként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
4: Senkit ne hagyjunk a parkolóautóban, palackozott víz helyett jobb a kulacs, délután heves zivatarok is lehetnek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben keddi félig. Az országos tiszti főorvosa tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről is beszélt rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője.
5: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkolóautó belső hőmérséklete ilyenkor akár 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesebben tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkolóautóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
4: Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését, akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Holnap indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Nagyon erős UVB-sugárzás lesz ma, a Hungaromet szerint akár a 7 és feles értéket is elérheti országszerte. Ilyenkor az érzékenyebb bőrűek akár negyed óra alatt is leéghetnek. A legmelegebb órákban 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot, viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Délelőtt még sokat süt a nap, délutántól viszont többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Hajnalra 17-23 fok közé hűl a levegő. Hétfőn is marad a kánikula, de a szél néhol megélénkül, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok. 30-35 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idő 2000 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt kívánok mindenkinek, már 7 óra után vagyunk, június 21-e vasárnap van, a mikrofonnál Leirer Tímea. A legnagyobb slágerek jönnek a 90-es évekből, Mea, a millennium éveiből Bruno Mars, és kezdetnek itt van a 80-as éveket képviselve Whitney Houston.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei, további jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea. Hát biztos vagyok benne, hogy a következő dallamot önök közül is szinte mindenki ismeri, azt viszont talán kevesebben tudják, hogy az ezredforduló egyik legnagyobb slágere valójában egy feldolgozás. Jennifer Lopez 99-ben robbantott bankot ezzel a slágerrel, pedig egy évvel korábban már egy amerikai lánycsapat kiadta, igaz, lényegében senki se figyelt oda rá. Kellett hozzá J.Lo elképesztő energiája, meg az a bizonyos zöld lézer fényes videóklip. Jöjjön a Waiting for Tonight Jennifer Lopezzel itt a Retro Rádióban.

Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Jó reggelt kívánok mindenkinek, kellemes vasárnapot, 8 perccel vagyunk fél 8 előtt, és ha esetleg még nem néztek volna rá a naptárra, akkor gyorsan szólok, ma a június 3. vasárnapja van, vagyis az apák napját ünnepeljük, úgyhogy ez a tökéletes pillanat arra, hogy felhívjuk az édesapákat, vagy megöleljük őket, és megköszönjük azt a rengeteg türelmet és támogatást, meg persze a tipikus apa vicceket, amivel felneveltek minket, és bár a következő dalunk címe szerint minden a pénzről szól, de jól tudjuk, hogy azért vannak ennél fontosabb dolgok is. Ezzel együtt küldjük a dalt minden apukának, érkezik a svéd Mia, és az All About the Money itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, rögtön 7:30 van a hírek után. Billy Idol folytatja a reggelt. Egy igazi lázadó vasárnap kora reggelre, Rebel Yell, nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Az édesapákat ünnepeljük ma. Vizet osztanak a nagyobb állomásokon a hőségben. Megdőlt tegnap az országos melegrekord. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, a jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
4: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik jobban a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák, tehát kell egy apai anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
3: Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. A MÁV a hőségriasztás miatt csoportos vízosztással készül a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, buszállomásokon. Tovább apadhat a Velencei tó a tartós hőség miatt. A Gárdnál jelenleg mindössze 54 cm-es vízállást mértek a szakemberek, ami alig 1 cm-vel magasabb a 2022-ben mért negatív rekordnál. A vízügy szerint a következő napok meleg időjárása tovább csökkentheti a tó vízszintjét. Az alacsony vízállás miatt idén nem indul hajó közlekedés a tavon. Megdőlt tegnap az országos melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Aszódon 37,1 fok volt délután, ami új szezoncsúcs. Az erre a napra vonatkozó korábbi 37 fokos rekordok 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, majd 2013-ban Újpesten születtek. Ezek dőltek meg tegnap 0,1-del. Délelőtt még sokat süt majd a nap, délutántól viszont többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűző naptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok, 30-35 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A mai dátum június 21-e, és szerintem sokan tudják velem együtt, igazi mérföldkő a naptárban, hiszen hivatalosan is elérkeztünk a nyári napfordulóhoz. Ez az év leghosszabb nappala, innentől kezdve indul a csillagászati nyár, a diákoknak pont mostantól a nyári szünet, és vele együtt a végtelennek tűnő meleg esték, vízparti élmények, és semmivel sem összehasonlítható vibráló érzés időszaka. Imádom a nyarat, tényleg, csak az a nagy meleg ne lenne. Használja ki a nap minden fényes percét, mi pedig adjuk hozzá tökéletes, energikus aláfestést. Jön a 80-as évekből a Bon Jovi és a Born to be my baby Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Scatman John és a Scatman's World. Megmondom őszintén, sose voltam ennek a fajta zenének a rajongói, de ő, maga Scatman John, emberileg mindig is egy nagyon-nagyon szimpatikus fickó volt. Nagyon kedveltem őt. Már is folytatjuk Charlie-val, a következő órában pedig kis Robert Richarddal. Kirándulunk ezen a hétvégén is, ezúttal Ricsi a Délalföldre viszt majd minket, mindent megnézünk egyelőre elméletben, amit csak lehet. Most pedig énekeljen Charlie, mindenki valakié, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, hosszú kirándulásra indulunk, de kell is az idő, hiszen nagy a térség, amit be kell járnunk. A Dél-Alföldre megyünk, Kis Robert Richarddal, 8 és 10 óra között itt a retro rádióban. Visszük magunkkal természetesen minden idők legnagyobb slágerei, és ezeket fogjuk hallgatni. Például az Erasure-től a Take a Chance on Me is szól majd. Vagy a Cat & Move-tól a Give It Up. Tartsanak velünk önök is itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
1: Hallgassa a Retro Rádiót hétvégén is, telefonáljon 10-ként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
4: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
5: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Hírek a Retro Rádióban.
6: Társadalmi egyeztetés jön a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló javaslatról. Ma kezdődik a csillagászati nyár, zivatarok frissítik a kánikulát. Villányi Eszter vagyok. Szeptember elején állhat csak fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, ezt a miniszterelnök mondta az RTL híradónak. Magyar Péter közölte, mégsem terjesztik be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot jövő héten. Először társadalmi egyeztetésre bocsátják, csak ez követően kerül az országgyűlés elé. Életbe lépett a vörös kóda hőség miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadnia kell a hajléktalan embereket a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hőség riadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő, a krónikus beteg és a hajléktalan emberekre. Ilyenkor ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
7: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szembenjövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szembenjövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellette elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
6: Itt a nyári napforduló, pontosan ma 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár, írja a Hungaromet. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Folytatódik a kánikula, ma is sokat süt majd a nap, délelőtt alig lesz felhő az égen, később azonban sokfelé beborul és több hullámban számíthatunk záporokra, zivatarokra, néhol felhőszakadás és jégeső is jöhet. Zivatarok környékén viharossá fokozódik a szél, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Hajnalra általában 17-23 fok közé hűl a levegő, hétfőn is folytatódik a hőség néhol zivatarokkal és 30-35 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 8 óra múlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, minden most ébredőnek, és örülök, hogy mindannyian velünk tartanak. Tartsanak velünk a Délalföldre, és ide visz minket kirándulni a mai reggelen, egészen 10-ig, kis Robert Riert. És persze visszük minden idők legnagyobb slágereit is, már is itt van Michael.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. A stúdióban már Kis Robert Rihárt, Prima Primissima Díjas újságíró, turisztikai szakember. Hello Ricsi, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, és nagyon kellemes rádiózást!
0: És akik két héttel ezelőtt hallgattak minket, már hallották, hogy hosszú túrára indulunk, így lesz ez ma is, ezért kezdjük már 8-kor, és a múltkor azt ígérted, hogy a Dél-Alföldet vesszük majd célba.
1: Megnézzük majd Szegedet, a napfényvárosát, hiszen én nagyon szeretem Szegedet egyébként, a kedvenc városom, a szülővárosom Sopron mellett, és tényleg mindig örömmel jövök ide, és érdekes, akárhányszor jövök, mindig valami pozitív dolog ér. Hát remélem ez így is marad majd.
0: Gyerekkoromban mindig az volt az érzésem, én a Dunántúlon nőttem fel, és senki ne értsen félre, ott is mindenki nagyon kedves volt, de valahogy, hogyha elmentünk Szegedre, valahogy ilyen extra kedvesek voltak az emberek, és mindig ilyen jó érzéssel jöttem haza.
1: Jó magam pedig a Szegedi Egyetemen tanítottam két éven keresztül, és akkor is jó érzéssel volt, mentem minden nap, amikor be kellett mennem, és az ottani hangulat, a terek, a koncertek, aha, a kis kávézók, tényleg a dóm környéki barangolások valóban mámorítóan emlékezetesek. Én imádom Szegedet egyébként, de szó lesz még egyébként Kecskemétről is, Békés Csabáról, Gyuláról, Hódmezővásárhelyről, Makóról, Bajáról, Ópusztaszerről, szóval tényleg így a déli területeket így bebarangoljuk.
0: Na, kíváncsian várom, én nagyon szeretem, mondom, ezt a térséget, meg szerintem sokan.

0: magában a Dóm és a környékének a felfedezése, a kiállítás megtekintése, az is egy olyan négy órás program, tehát a legjobb program szerintem Szegeden az, amikor belevetjük magunkat a kora esti időszakban a kávézók világába, sétálunk ugye a Dugonis téren, nézegetjük ott az egyetem épülete mellett a sétálókat, nagyon finomakat eszünk, és hát élvezzük az életet.
1: Olyan igazi kikapcsolódás, olyan igazi nyugalom szerintem, amit ott
0: nagyon
1: kapunk.
0: Nagyon jó, és hát közelben meg nagyon sok minden van egyébként. Itt van például Sándor falva. Egyszer kérdezték tőlem, hogy hát van-e még valahol ilyen futóhomokszerű valami az Alföldön. Hát ott Sándor falván láttam azt, ahogy a legszélső ház mögött még fújja a szél a homokot, és ilyen kis fehéres homok, mint ami Szardinián van, olyan így keringett tényleg a klasszikus futóhomok, amit tanultunk az iskolában.
1: Igen,
0: hát
1: igen.
0: Ilyet is láttam.
1: Sose láttam egyébként.
0: Na ugye, és akkor ugye Dorosmán is sokat jártam. Tehát ott tényleg ott Szeged környéke is tele van ilyen apró kis érdekességekkel, természeti csodákkal, a Tisza önmagában hatalmas élmény. Tiszai sétahajózás naplementével, vacsorával egy hajón. Úgyhogy vannak még romantikus dolgok. Meg van jó gyógyfürdő is, Szegeden fűvészkert is, nyáron szabadtéri koncertek, bőven van. Van olyasmi, amit lehet csinálni.
1: És a Délalföldön is bőven van mit csinálni, és bőven van hova menni, úgyhogy folytatjuk is a túránkat mindjárt itt a Retro Rádióban. De előtte még jöjjön a Rockset How Do You Do minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió a Délalföldre visz minket a mai délelőttön Kis Robert Zihárd ebben az órában és a következőben. Szegedet látogattuk meg, hát nyilván ezzel kezdtük, de mivel folytatjuk?
1: Kecskeméttel, mert hát viszonylag hamar oda tudunk érni manapság, már autópályán tényleg pillanatokon belül ott
0: Budapestről
1: vagyunk.
0: Abszolút, és ha most középről indulunk, akkor nyilván ez egy viszonylag rövid út.
1: És megnézhetjük ugye a Cifra palotát, meg az összes többi csodát. Tényleg érdemes egyébként egy szecessziós sétára benevezni, vannak vezetett séták, és akkor aztán tényleg megismerhetjük a titkait ezeknek az épületeknek.

0: Meg hát, ha már ott vagyunk Kecskeméten, egyébként érdemes esetleg 2-3 napot is eltölteni. Én voltam ott egy nagyon jó szállodában, de több jó szálláshely is van, és utána aztán kirándulhatunk a környékre, és a Kiskunsági Nemzeti Parkba puszta túrát lehet tenni. Itt vannak azok a híres szürkemarhagulyák. Hát tudom, hogy szürkemarha most már sok mindenhol van, mert Tihany környéken is Fülöp, Milla meg Jászmin imádja nézegetni, amikor
1: a felvidéken
0: több helyet is van, de itt is nagyon-nagyon jók, meg nagyon sok olyan hely van a környéken, ahol lehet lovagolni. Tehát mi igazi lovas nagy hatalom vagyunk egyébként. Tehát érdekes, hogy Németországban, hogyha lovagolni akarsz, akkor sokszor sorba kell állnod azért, hogy kapjál helyet arra, hogy majd ott te lovagolhass, nálunk pedig azért bőven van még hely, és vannak ilyen kis bugat rancsok, ahol eltöltheti az ember kellemesen az időt, megtanulhat lovagolni, vagy ha nem akar lovagolni, akkor mondjuk a tűzhely mellett falatozhat a bográcsból. Tehát sok mindent lehet csinálni, a gyerekek meg imádják azt, amikor gyikot fognak, kergetik az ürgéket, és ezeket az élményeket. Hát az enyém, ezt oda vannak ezektől.
1: Szerintem minden városi gyerek, és most függetlenül attól, hogy Budapest vagy más város, ahol egy lakótelepen vagy lakóparkban nő fel, hogyha kikerül egy ilyen természeti környezetbe, szerintem az többet ér, mint bármilyen kalandpark.
0: Ha pedig melegünk van, akkor még mehetünk Kecskemét környékén is, vagy Kecskeméten is élményfürdőbe, van egyébként planetárium is, úgyhogy bőven van mit csinálni.
1: Azt is tudtam, úgyhogy köszönöm szépen ezt az információt. Mivel folytatjuk a Délalföldön?
0: Békés Csabával.
1: Kihagyhatatlan, és ott is remélem a környéken a kastélyok köré benézünk majd. A hírek után folytatjuk Kis Robert Szihárddal és minden idők legnagyobb slágereivel itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Életveszélyes a parkolóautóban maradni hőség idején. Kolbász, fagyi, táborok, indul a nyári ellenőrzés, zivataros lehet a délután. Villányi Eszter vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben keddi félig. Az országos tiszti főorvos a tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről is beszélt rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője.
5: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkolóautó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkolóautóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, tehát azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben is, azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
4: Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését, akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Holnap indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Nagyon erős UVB-sugárzás lesz ma, a Hungaromet szerint akár a 7 és feles értéket is elérheti országszerte. Ilyenkor az érzékenyebb bőrűek akár negyed óra alatt is leéghetnek. A legmelegebb órákban 11 és 15 óra között kerüljük a tűzőnapot, viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Délelőtt még sokat süt a nap, délutántól viszont többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Hajnalra 17-23 fok közé hűl a levegő. Hétfőn is marad a kánikula, de a szél néhol megélénkül, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok. 30-35 fok várható.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A Délalföldet járjuk be a mai délelőttön, idegenvezetőnk ezúttal is Kis Róbert Riárd. Szeged és Kecskemét után jön most Békés Csaba is környéke.
1: Ha már ilyen nagy túrát teszünk, és tényleg így a régiókat bejárjuk, akkor Békés Csabát nem szabad kihagyni. Nagyon sokan egyébként a Kolbászfesztivál kapcsán ismerik.
0: Ugye hát ez híres a lehet, kolbász kapcsán,
1: Csabai Kolbász, persze, hát vannak töltőversenyek, még más időszakokban is egyébként, meg hát ilyenkor aztán koncertek is, meg mi egymás, hát az biztos, hogy a kolbász körül sok minden forog, meg hát meg lehet kóstolni a finomságot egyébként akkor is, amikor éppen nincsen fesztivál, de Békés Csabán sok minden van egyébként. Nagyon jó gyógyfürdő rész, ugye az Árpád fürdőnél élménymedencék, tehát ilyenkor nyáron bőven lehet mit csinálni, meg jó kis kerékpárutak születtek. Tehát egyébként is az utóbbi időben azért Magyarországon nagyon sok kerékpárút született, és hát tényleg ilyenkor érezzük azt, hogy a természetnek milyen a közelsége. Egyébként a múlt héten én is vettem egy új biciklit. Békés Csabán is lehet bőven kerékpározni, és érdemes is hova menni, mert hogy nagyon szép kastélyok vannak Békés Csaba környéken. Tehát itt igazából azt mondom, hogy egy valami kis koncert, meg fesztivál, aztán fürdőzés és irány mondjuk Szabadkígyós és környéke megnézni a gyönyörű mesebeli kastélyokat, és itt aztán van mit nézni ezeken. Tehát tényleg a történelmileg is érdekes, meg építészetileg is. Tehát a nyár esték azért jók Békés Csabán, mert vannak gasztropabok, ilyen kézműves söröző, az most nagy divat lett itt, vízérják, tehát tényleg hangulatos minden este, és általában itt is jó idő van.
0: Szóval érdemes idáig elmenni, és érdemes eltölteni ezen a környéken néhány napot, mert szerintem nagyon-nagyon megéri beiktatni ezt is a nyári programba. Mivel folytatjuk még?
1: Gyulára megyünk.
0: Akkor nem sokára Gyulára megyünk, itt a Retro Rádióban. Most pedig hallgatjuk a Cat & Move slágerét, Give It Up, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei, további kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea, a stúdióban pedig velem Kis Robert Richard, Prima Primissima díjas újságíró, turisztikai szakember. A Dél-Alföldön kalandozunk, és ezt a túrát, ezt az utazást folytatjuk tovább. Békés Csabán jártunk utoljára, de voltunk már Szegeden, Kecskeméten, és most Gyulán folytatjuk.
1: Több alkalommal is voltam, mert nagyon komoly fesztiválok vannak itt Gyulán, és hát a vár az azért érdekes, mert egyébként általában a várakat úgy képzeljük el, hogy van egy hatalmas hegy, és akkor a hegy tetején ott a vár, igen, és már önmagában is könnyű megvédeni.
0: Hegy itt nincs, ugye?
1: Gyulán kimaradt a hegy ebből a történetből, tehát egy síkvidéki várat képzeljünk el, éppen maradt gyönyörű alföldi várat jó kis falakkal, és hát rengeteg programmal, mert volt itt táncfesztivál, és amikor jártam, volt, amikor meg várjátékokat csináltak, tehát tényleg szinte minden van ebben az időszakban, és Gyula egyébként nem túl nagy város, de hát a fürdője az vonzza a turistákat. Olyan a városnak a fürdője, hogy az ember elképzeli, hogy volt értelme itt olaj után kutatni eredetileg, mert hogy kicsit a víz is olyan, mint hogyha az olajra emlékeztetne.
0: Igen, a színe ilyen, is egyébként.
1: A színe is ilyen barnás, olajszínű, és a ilyen simogató egyébként.
0: Tehát meg úgy, amikor a bőrödön érzed, ugye? Akkor olyan, mint hogyha így bekented volna magad valami ilyen olajos krémmel, vagy testápolóval. Nagyon, nagyon érdekes egyébként.
1: És lehet, hogy ez azért többet is ér hosszú távon, mint a jelenleg még nagyon túlárazott igazi olaj, mert hát ez mégiscsak egy olyan kincs, amiből
0: az egészségedet
1: helyre tudod rakni,
0: így
1: van.
0: Igen.
1: És hát egyébként van fürdőtörténeti bemutatóház is Gyulán, tehát ez meg is lehet ismerni ennek a történetét, meg jó kis cukrászdák, és tanyák Gyula környékén, azokat is érdemes megnézni. Csináltak egy világórát is, meg a Kossuth téren pedig jó kis szökőkutakat is láthatunk, úgyhogy van bőven látnivaló. Akit pedig érdekel a rádió történet, most még rádió történeti kiállítást is talál itt Gyulán. Kastély is van persze, abban meg egy látogatóközpont, és hát Erkel Ferenc Múzeumnak pedig jó kis kiállító helyei. A gyulai vár is egyébként hozzájuk tartozik, de van még egy Erkel emlékház, még az Erkel fának a maradványait is meg lehet nézni. Úgyhogy Gyula szerintem egy többnapos kirándulás, főleg a fürdő miatt.
0: Egy ilyen teljesen privát sztori, tudod, mik vannak még Gyulán? Fülesbaglyok. De olyan irdatlan mennyiségben és koncentrációban, ott a vár környékén, meg a kastély környékén, amit még én soha életemben sehol nem láttam, este húhognak, de nappal is lehet látni, hogy lényegében, mintha a gyümölcsei lennének egy-egy fának, ott ülnek a baglyok, és szerintem ez is egy élmény, különösen mondjuk a gyerekeknek. Hol folytatjuk a túránkat?
1: Hódmezővásárhelyet nézzük meg, és a környékét barangoljuk be.
0: Remélem, hogy Márté és a Holtisza ág is sorra kerül majd, gyerekkorom egyik kedvenc élménye. Folytatjuk a következő órában is Kis Robert Richarddal, most pedig jöjjön a Queen-től a Friends Will Be Friends, minden idők legnagyobb slágerei között a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még van látnivaló a Dél-Alföldön, és van is még időnk rá, hogy beszéljünk róluk, úgyhogy az összhang teljes. Folytatjuk Kis Robert Riherddal 9 óra után itt a Retro Rádióban. Ő hozza az információkat, én pedig a legnagyobb slágereket. Például a Tótótól a Hold Line-t. De szóval majd a London Beat-től az I've Been Thinking About You is. 9 és 10 óra között itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzés. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
1: Hallgassa a Retro Rádiót hétvégén is, telefonáljon tizedikként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
4: Ma van apák napja, már a főszezoni menetrend szerint közlekedhetünk. Megdőlt tegnap az országos melegrekord. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Fontos keresni a kapcsolódás lehetőségét az apa és a gyermek között. Erre hívta fel a figyelmet apák napja alkalmából a Férfiak Klubja. Bedő Imre, a szervezet alapítója rádiónknak azt mondta, tudatosan kell időt és alkalmat teremteni a kötődés kialakítására.
5: Nagyon nehéz megnyitni ezeket a tereket, és ezért minden, amit az apa tud nyitni, vagy akár az anya is tud nyitni az apa számára, amikor ő megmutathatja magát. Abban, amit mond, amit képvisel, ahogy viszonyul, abban ő valamilyen módon egy örökséget tud hagyni. Ma egy olyan világban, hogy aktívan kell keresnünk a megszólalás, a szeretet kimutatásának, a kapcsolódásnak a lehetőségeit. Minden olyan lépés, amiből a kötődés megerősödik a gyerekével. Tehát olyan témák kerülnek elő, amiben apa kompetens, és valami olyat tesz hozzá, ami élményként marad.
4: A Férfiak Klubja évek óta szervezi a Válvetve apával programot, amelynek során a gyerekek megismerhetik édesapjuk munkahelyét és mindennapi feladatait. A kezdeményezéshez idén is több mint 100 cég csatlakozott. Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Tovább apadhat a Velencei tó a tartós hőség miatt. A Gárdnál jelenleg mindössze 54 cm-es vízállást mértek a szakemberek, ami alig 1 cm-vel magasabb a 2022-ben mért negatív rekordnál. A vízügy szerint a következő napok meleg időjárása tovább csökkentheti a tó vízszintjét. Az alacsony vízállás miatt idén nem indul hajó közlekedés a tavon. Megdőlt tegnap az országos melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Aszódon 37,1 fok volt délután, ami új szezon csúcs. Az erre a napra vonatkozó korábbi 37 fokos rekordok 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, majd 2013-ban Újpesten születtek. Ezek dőltek meg tegnap 1 tizeddel. Délelőtt még sokat süt majd a nap, délutántól viszont több felé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűző naptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok, 30-35 fok várható.
2: Sporthírek a Retro Rádióban.
6: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Gólzáporos európai összecsapás, Hollandia 5-1-re kiütötte Svédországot Houstonban, a tengeren túli labdarúgó világbajnokságon. A németek megizzadtak, de végül 2-1-re legyőzték Elefántcsontpartot. Manuel Neuer közben új rekordot állított fel, 21. világbajnoki meccsével minden idők legtöbbet szereplő kapusa lett. Ecuador hiába lőtt 15-ször kapura, végül csak 0-0-át játszott Curaçaóval. A karibi újonc története első VB pontját szerezte meg ezzel a döntetlennel. Japán kiütéses győzelemmel ünnepelt a világbajnokságok történetének ezredik mérkőzését. A szigetországiak Monterreyben 4-0-ra verték Tunéziát, a találkozót pedig az erdélyi játékvezető Kovács István vezette. Ma még két meccs lesz a VB-n, a spanyolok a szaudiakkal, Belgium pedig Iránnal játszik. Előbbi találkozó 18 órakor, utóbbi 21 órakor kezdődik. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó VB híreit Bányász Árpád hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További kellemes vasárnapot, 9 óra is elmúlt, remélem, hogy egyre többen vagyunk, és egyre többen kirándulunk tovább. A Délalföldön Kis Robert Richarddal, közben pedig hallgatjuk majd például Jerry Halliwell slágerét, vagy a Neoton Familiát, és most a Joy-t, szól a Valerie itt a Retro Rádió.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. További kellemes vasárnapot kívánok önöknek. A Dél-Alföldön járunk ma reggel Kis Robert, Richarddal és Gyulát elhagyva. Már is érkezünk Hódmezővásárhelyre és környékére.
1: És azt gondolom, hogy egyébként a Dél-Alföldnek a városai tényleg olyanok, hogy mindegyiken el lehet tölteni egy 2-3 kellemes napot, hát Szegeden akár 2 hetet is, vagy akár egy életet is, tehát vannak olyanok, amelyek nagyon-nagyon jók, de Hódmezővásárhelyen is van bőven látnivaló, a Városháza, a gyönyörű református új templom, a Feketesas szálloda, és hát Hódmezővásárhely egyébként nagyon-nagyon fontos mezőváros volt régen, Alföldnek a gazdasági meg a kulturális központja, úgyhogy ez is érdekes, és hát Hódmezővásárhely, ugye hát ahogy a neve is mutatja, a Hód egyébként valószínűleg egy árpádkori birtokosnak volt a neve, de hát nyilván köze van szerintem az igazi Hódhoz, de ezt még nem igazolták. De azzal együtt is Hódmezővásárhelyen, ha megnézzük azt, hogy mit érdemes tényleg az egynapos, kétnapos utazónak megnézni, akkor itt van mondjuk a Kossuth tér például, ahol gyönyörű sétákat tehetünk. A Városháza egy Ybl Miklós által tervezett gyönyörű romantikus épület, aztán a Károlyi kúria még mindenképpen egy fotót megér, és hát a zsinagóga épülete szintén nagyon szép, úgyhogy az épített örökség, a házak sokasága az bőven olyan, hogy van mit lefotóznunk. A Hódmezővásárhelyi termálfürdő, meg hát ugye itt is van termálfürdő, Dél-Alföldön szinte mindenhol találunk fürdőt, ott meg 7 nyitott, meg 3 fedett medence van, úgyhogy van bőven miből válogatni. Tehát szerintem Hódmezővásárhelyen nem fogunk csalódni, meg hát nagyon jó kis cukrászdák vannak. Én azért nagyon finom gesztenyepürét ettem.
0: Tényleg?
1: Hát az igazából ilyen október környéki étel, de én akkor voltam, hogy szeptember végén október környékén, mert amikor Szegeden tanítottam, utána elmentem Hódmezővásárhelyre, ott volt egy találkozóm, és akkor éreztem, hogy a gesztenyepüré az én világom errefelé.
0: Én meg képzeld el, amikor gyerek voltam, többször voltunk kempingezni ott a Holtiszágnál, amit az előbb említettem, Mártéban voltunk, képzeld el, és én nagyon-nagyon szerettem, ott úsztam először így igazán értékelhető mennyiséget és métert, és én azóta is így jó szívvel gondolok erre a térségre, úgyhogy tök jó. Merre megyünk még?
1: Makóra, hát azt ki nem hagynám.
0: Makó, a hagyma és a népművészet, gondolom minden sorra kerül majd. Folytatjuk MC Hammer és a You Can't Touch This után, itt a Retro Rádióban. Can't touch this.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Délalföldön járunk is Robert Richarddal a mai délelőttön. Fú, már nagyon sok mindent bejártunk. Szegedtől, Kecskeméten, Gyulán, Békés Csabá, Hódmezővásárhelyen át. Felsorolni sem tudnám a sok-sok látnivalót. És most folytatjuk tovább Makón.
1: Sokszor jártam már Makón, és még az avató ünnepségén is ott voltam a Hagymatikumnak, egy legendás, tényleg olyan fürdőhely, hogy már az építészete miatt is érdemes eljönni, lefotózni, megnézni. Hát ha meg bemegyünk, akkor megérvezhetjük a kellemes medencéket, meg a gyógyvizet, meg a gyógyiszapot például, úgyhogy a helyi fürdőt Makón nem szabad kihagyni. De hogyha valakit a kultúra érdekel, akkor tényleg Makó meghozza azt, amit várunk tőle, mert vannak gyönyörű barokk épületek, klasszicista stílusú épületek, és csinálnak egy olyan túrát, ami Makovec túra, így hívják, és Makovecnek az ottani épületeit mutatja be, meg azokat az épületeket, amelyek azért készültek, mert hogy Makovec inspirálta az építőt, tehát tényleg azt gondolom, hogy valóban sok csodát lehet itt látni, meg nagyon sok emléktáblát helyeztek ki, tehát amikor Makó jártam, akkor úgy éreztem magam, mint amikor a várba sétálgatok, ott is minden második házon kint van egy emléktábla, hogy műemlék, 18. század, ez az amaz, és hát Makón is azért sok emléktáblát helyeztek ki, és ha a település múltjáról, meg a jelenéről valaki információkat akar, akkor az biztos, hogy nem fog csalódni, és hát Makót sokan azért ismerik, mert azt mondjuk, hogy hát a makói vörös hagyma az milyen híres, meg a hagymapálinka, meg a hagymás kenyér. Hát ezek kétségtelenül növelték a város ismertségét, hogy menjen termesztenek itt hagymát, meg hogy honnan van a hagyma, azt most ne menjünk bele, azt hagyjuk.
0: De legenda fontos.
1: De a legenda fontos, és hát emiatt persze még mindig azért, hogyha jön egy turista, akkor amellett, hogy kipróbálja a fantasztikus gyógyvizet, meg a fürdőt, meg megnézi a szép kis épületeket, amellett persze gondol egy kicsit a hagymára is, úgyhogy hagymalevest azért tudunk enni majd a szállodában is.
0: Merre megyünk tovább Makóról?
1: Szarvasra elmegyünk.
0: Szarvas vízi színház például?
1: Is
0: okay,
1: például.
0: Akkor például az is meg lesz, meg még minden, ami Szarvason. Figyelemre méltó, nem sokára itt a Retro Rádióban, ahol most Anastasia énekel Left Outside Alone, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, délalföldi túránkat Szarvason folytatjuk. Majd ugye én az előbb a Vízi Színházra kérdeztem rá, de ott még rengeteg minden más is van, amit érdemes felkeresni. Ugye, kis Robert?
1: Így van, hiszen jó magam egyébként többször is jártam az utóbbi időben Szarvason, és már meséltem is róla, hát a Holdkörösön a kajakkenu túrák azok tényleg olyanok, hogy Fülöpöt is meg Jászmint Mirát el akarom vinni, hogyha meggyőzöm a feleségemet, Flórát, hogy ez egyébként nem veszélyes, mert teljesen nyugodt a víz, meg egyebek, akkor szerintem be is fogunk ilyesmire nevezni. Hozzáteszem, én mindig mentő mellény, karuszó, tehát nagyon odafigyelek arra, hogy rendben legyenek a gyerekek, pedig Fülöp már tud úszni. Egyébként jobban érzi magát a vízben.
0: Fontos.
1: A feleségem szerint a Fülöp, amikor úszik, akkor sokkal inkább hasonlít az úszáshoz, amit ő csinál, mint amit én csinálok. És ebben szerintem igazam is van, pedig én már azért régóta úszom, meg van búvárpapírom is, valahogy megszereztem, de egyébként az kétségtelen, hogy itt a Holdkörös az ideális hely, meg a gyerekek nagyon szeretnek madarakat nézni, meg távcsövezni, és vannak itt ilyen madárles túrák Szarvas környékén. És itt valóban olyan, hogy nem olyan, mint amikor Szardinián vadlól nézegetés volt, és akkor nem láttunk vadlóat, majd megmutatták egy képeskönyvbe. Tehát ennél azért jobb lesz az élmény, mert biztos, hogy találunk bőven madarat. És meséltük a műsorban, te mesélted, hogy hát a füles baglyok Gyulán azok milyen érdekesek voltak. Hát itt Szarvas környékén meg nagyon komoly madarakat lehet találni, tehát tényleg. Csak azért nem mondom meg, hogy milyen volt, mert nehogy elhibázzam, de láttunk egy nagyjából így
0: ragadozó madarat.
1: Az ember elmondani, hogy micsoda, mert aztán megkapom, hogy pont olyan nem él ott, nem tudtam beazonosítani, de rengeteg madár van tényleg, és az itteni park önmagában élmény, ha szeretjük járni a természetet. És a Körös partján pedig itt is van kerékpárút, meg megnézhetjük a Mini Magyarország Maket Parkot, a szintén híres Szarvason, és van egy vízi színpad, amit már említettél, nyári színházi előadásokkal. Tehát, hogy valaki ezen a nyáron Szarvas jön, akkor szerintem, hogyha hétvégén megy, akkor nem tud a hétvégén érkezni, hogy ne lenne valamilyen érdekes vízszínpadi előadás, és akkor a háttérben meg beúsznak a hattyúk.
0: De szerintem nagyon, nagyon hangulatos. Én egyszer voltam ott, és nagyon-nagyon tetszett. Szerintem ez egy nagyon cuki dolog.
1: Az egész település egyébként egy kis tündéri aranyos ékszer doboz, és hát meséltem már korábban arról, hogy hát amikor meg kotyogós kávéfőzőbe főzte valaki a kávét, az is Szarvasról való, úgyhogy sok minden Szarvasról való.
0: És nem csak kotyogóst gyártottak egyébként, teszem hozzá. Mi van még hátra a mai túránkból, Ricsi?
1: Nézzük meg még Ópusztaszert, Baját, utána megegyünk valamit.
0: Oké. Akkor Ópusztaszeren és Baján folytatjuk majd, de előtte még zenélünk, meghallgatjuk a London Beach slágerét. Jön az I've Been Thinking About You itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei, a stúdióban Kis Róbert, Rihárd, tehát kirándulunk ezen a vasárnap délelőttön, és a Délalföldet járjuk be. Ó, puszta szár jön a folytatásban. Ugye ez nem messze van Szegedtől.
1: Szerintem egy kihagyhatatlan. Igen. Tényleg, hogyha belegondolunk, hogy hova érdemes elmenni egyébként, hogy mondjuk valaki budapesti például, akkor Szeged, Sopron, tehát tényleg vannak olyan dolgok, Hópusztaszer is ide tartozik, a Balaton, hát igazából mi a kihagyhatatlan, hát most akkor százat mindjárt elmondok, tulajdonképpen hajdúszavazolatot Debrecenig, de Hópusztaszer tényleg, ha meg akarjuk nézni azt, hogy milyenek is lehettek régen a magyarok, akkor itt aztán lovas bemutatók szórakoztatnak minket, az íjászat például legendás itt az Hópusztaszeri emlékpark olyan, hogy egy napot el lehet tölteni a gyerekekkel együtt, van nomád tábor is, meg hagyományőrző programok, és hogyha pedig azt gondoljuk, hogy most már elég volt akkor itt az Hópusztaszer környékéből, akkor meg erdei tanúsvényeket találunk, és akkor elmehetünk ott a környéken piknikezni például. Tehát ha jó az idő, akkor Hópusztaszeren bőven tudunk kirándulgatni, meg hát itt ezek a lovas bemutatók, meg ezek a hagyományőrző dolgok, ezek nagyon-nagyon fontosak, érdekesek, és szerintem tanulságosak is, úgyhogy egyszerre kultúrtörténet, meg egy kis természetjárás. Ha pedig mondjuk Délalföldről beszélünk, akkor én még bele tartozónak érzem Baját is, ugye? Uh-huh. Hiszen...
0: De másik oldalról is jöjjön akkor a
1: széléről. Így van, hiszen az Alföld tulajdonképpen végig megy. Igen, tehát folyók mellett jobbra-balra mindenhol ott az maga a Délalföld, és ha már a szegedi halásztéről beszéltünk, akkor a bajai halásztéről is lehet beszélni, meg Bajáról, ahol vannak nagyon klassz dunai túrák, motorcsónakos dunatúrák, azok például nagyon jók. Van egy szabad strand is, horgászni Baján. Uh-huh. Rengeteg helyen lehet. Tehát aki szeret horgászni, én most intézem éppen, hogy a Fülöppel is tudjunk majd horgászni, mert szigorúan mindig legálisan a Balatonnál, és Baján van még egy nagyon klassz kis kilátó, a Tűr kilátó, ahonnan a Dunára mesés a panoráma. Tehát ezek szerintem olyanok, hogy bőven egy két nap, amíg ezeket megnézzük, és Baja egyébként nagyon klassz kis szerethető hely.
0: Hát nagyjából most már tényleg bejártuk a Délalföldnek minden pontját, ami csak belefért ebbe a műsorba. Egy kis evésívás jön a végére?
1: Mindenképpen.
0: Oké, akkor ezzel folytatjuk hamarosan itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Kis Robert Richard még velem itt a stúdióban, turisztikai szakemberünk. Ezúttal a Délalföldre vitt minket. Tényleg rengeteg helyen jártunk, csak néhányat a sorból. Szegeden, Gyulán, Békéscsabán, de voltunk Ópusztaszeren, Baján legutóbb. A végére pedig egy kis gasztronómiát ígértél nekünk.
1: Én a legjobbakat bevallom, Szegeden és környékén ettem. Szegeden van egy legendás halásznézőhely, nagyon sokan ismerik, és itt imádom a halász...
0: Igen,
1: és itt imádom a halásznevet. Én azt szeretem, amikor tényleg így belepasszírozzák, ez a szegedies halásznevet szeretem, bár hozzáteszem, életem egy szakaszában Bátaszékre jártam, és akkor mindig vasárnaponként halászlé volt, és az a bajai stílusú halásznevet kaptam, úgyhogy nem szerettem meg, továbbra is a szegedit kedvelem és szeretem, és ettem egyszer olyan halásznevet, amit a Lipari szigeteken ettem, és néztem, hogy van halászlé, hát ez nagyon jó, és hát hal nem volt benne, csak mindenféle ilyen kis tengeri állatok, legkülönbözőbb szörnyek, kis polip.
0: Hát ott azt halásznak, igen, most
1: kis
0: nem polip, tudom,
1: a kis rák, igen. Kis akármi, és akkor mondom, jól van akkor, és ott is hagytam, hogy egy laza mozdulattal már nem voltam annyira éhes, de azzal együtt a szegedi halásztével engem mindig el lehet kápráztatni. Én azt szeretem, amikor bőven van csípős is benne, és akkor ugye a fülem tetejéig csípi. Úgyhogy Szegeden sok finomat ettem, és ott Sándor falván is jókat ettem, de egyébként pedig ott van a Szikisós tó, meg a Szikisós fürdő Szeged mellett, Dorosma mellett, és ott ettem egyetem legjobb hamburgeret egyébként. Jobbat csináltak, mint amit New Yorkba ettem az egyik híres ottani hamburgerezőbe, tehát tényleg az a klasszikus retro, hát valószínűleg a régi ízek így visszaköszöntek, úgyhogy azt is nagyon-nagyon szerettem Szeged környékén. Ha pedig pálinka főztéket akarunk látogatni, akkor Kecskemét térségében vannak olyanok, hogy még én is azt mondom, pedig azért nekem még van mit tanulni ebben az iparban, hogy tényleg nagyon-nagyon jók. Békés Csabát már meséltük, ugye a kolbász, hát azt nem szabad kihagyni, de ha visszatérünk Szegedre, ott még a Marstéri piacon azért nagyon-nagyon finom dolgok vannak. Tehát az ember néha vágyik az egyszerű ízekre, vagy éppen siet valahova, ott van egy nagy buszpályaudvar, azt gondolom, hogy még mindig megvan, legalábbis amikor én oda jártam rendszeresen, akkor megvolt, és a Mars téren van egy ilyen kis piaci rész, és ott olyan finom ennivalók vannak, hogy hihetetlen. De hát a Délalföld az arról szól tényleg, hogy télen disznótoros programok, ha tanyákra látogatunk Bugac környékén, akkor a kemencés sütés, meg a bográcsozás, na hát ez mindig benne van a pakliban, meg a lovas bemutató, úgyhogy mi is kipróbálhatjuk azt, amit egy igazi német turista, és nem is kell annyira messzire elmenni.
0: Hát is én nagyon szépen köszönöm ezt a túrát, és két hét múlva találkozunk újra. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen én is, és további kellemes rádiózást mindenkinek.
0: Rádiózni 10 órától már Várkonyi Attilával lehet, hiszen kezdődik majd a Sztársáv. Addig azonban még Ricky Martin mozgatja meg önöket, La Copa de la Vida, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Mindjárt kezdődik a sztársá Várkonyi Attilával, lévén rögtön 10 óra van. Aztán délután 2-től fogadják szeretettel Dénes Tamást, fogadják szeretettel azért is, mert hozza a legnagyobb slágereket, másrészt pedig azért is, mert nála vannak az utolsó jegyek Thomas Anders koncertjére. Ha élőben meg szeretnék hallgatni a Modern Talking slágereket, akkor játszanak délután Tamással itt a Retro Rádióban. Köszönöm szépen a figyelmet, a legjobbakat, kellemes vasárnapot, vigyázzanak magukra a kánikulában. Leírt e-mailt hallották itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Kánikula, senkit ne hagyjunk a parkolóautóban. Kolbász, fagyi, táborok, indul a nyári ellenőrzés, zivatarok frissítik a kánikulát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben keddi félig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről is beszélt rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője.
4: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkolóautó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesebben tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkolóautóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
3: Holnap indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élőkörnyezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését, akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Nagyon erős UVB sugárzás lesz ma. A Hungaromet szerint akár a 7 és feles értéket is elérheti országszerte. Ilyenkor az érzékenyebb bőrűek akár negyed óra alatt is leéghetnek. A legmelegebb órákban 11 és 15 óra között kerüljük a tűzőnapot. Viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Délelőtt még sokat süt a nap, délutántól viszont többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél, a csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Hajnalra 17-23 fok közé hűl a levegő. Hétfőn is marad a kánikula, de a szél néhol megélénkül, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok. 30-35 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Kellemes vasárnapot kívánok minden Retro Rádió hallgatónak. Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és már is indul a mai Sztársáv. Apák napja van ma, erről majd néhány szót fog ejteni nem sokára, de addig is minden kedves Retro Rádió hallgatónak kellemes vasárnapot kívánok.

0: Enekorát rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit.
1: Apák napja van most, ma. Itt a Retro Rádióban is ünneplünk számtalan édesapa, illetve számos, de nagyon kedves édesapa dolgozik itt, és nekünk ez egy nagyon-nagyon fontos ünnep. Egyébként ez is a tengeren túlról érkezett, talán ezzel szemben kevesebb ellenérzése van az embereknek, mint mondjuk a Halloween-nel kapcsolatban, bár azt sem mindig és teljesen értem, de egyéni döntése mindenkinek, hogy melyik ünnepet szereti és nem. Egyébként egy kedves képpel szeretnénk mindenkinek nagyon kellemes, minden édesapának kellemes apák napját kívánni. Ha megkeresik a DJ Dominik plusz Fergetek Party Facebook oldalt, vagy a Retro Rádió oldalát, mind a kettőn lehetőség van egymásnak egy kedves köszöntő sort üzenni apák napja alkalmából, illetve édesapáknak, nagypapáknak minden kedves unoka vagy gyermek megteheti, elküldheti ezt az üzenetet. És hát nálunk az óvodában is véget ért az oktatás, a szabad azt egyáltalán oktatásnak hívni. Minden esetre évzáróra kaptunk hivatalos meghívót a kis Fóti óvodába, ahova kislányunk járt, és az volt a kérés, hogy egy kis mini bulival, ha elbúcsúztatjuk őket, már volt egyébként az óviba mini Fergetek Party, hát nagyon-nagyon jól sikerült, mindenki táncolt, mosolygott, bulizott. Én azt hiszem, hogy az is természetes, hogy meg is könnyeztem, nem is kicsit, ezt a bizonyos ballagási ünnepet. Egy fejezet lezárult, de jön majd a következő, az iskola, aztán a továbbiak szépen sorban követik egymást. Én azt hiszem, hogy nagyon sok szülőnek, nagyszülőnek igazi öröm, amikor a gyermeke elballag bárhonnan is, akár oviból, középiskolából, általános iskolából, vagy éppen az egyetemről. Ezzel a néhány gondolattal szeretnék minden édesapának, nagypapának, dédinek boldog apák napját kívánni. És ha már ennyi szót ejtettünk az apák napjáról, következő vendégünknek van 3 csodálatos gyermeke. Ő egy angol fiatalember, aki világ egyik leghíresebb zenekarában dobol, Roger Taylornak hívják, ő a Duran Duran dobosa, aki rendelkezésünkre állt néhány izgalmas kérdés erejéig.

0: Hi, Roger.
1: Szia, Roger. Köszönjük szépen, hogy erre a rövid interjúra rendelkezésünkre álltál. Jövő vasárnap este Budapesten fog fellépni a Duran Duran. Milyen emlékeid vannak a mi gyönyörű fővárosunkról, Budapestről, avagy Magyarországról?
2: Próbálok visszaemlékezni. Hát, elég régen játszottunk ott utoljára. 14 éve. Nagyon jól emlékszem rá. Gyönyörű városnak találtam. Emlékszem a Dunára is, ami lenyűgöző volt. Az egyik este még egy partit is tartottunk, közvetlenül a folyóparton, a szállodán közelében, és egészen hajnalig tartott a mulatság. Remélem, most is legalább olyan jól fogjuk érezni magunkat.
1: Mit gondolsz, miért oly népszerűek a 80-as évek zenéi Magyarországon is, sőt, az egész világon? Talán ezt az évtizedet szeretik a legjobban a hallgatók.
3: Wow, that's an interesting question. It was a very exciting period for music. There was a lot of competition, there was a lot of bands writing, producing.
2: Nagyon érdekes kérdés. Szerintem az a korszak rendkívül izgalmas időszak volt a zenében. Óriási volt a verseny az előadók között, rengeteg zenekar írta és készítette a saját dalait. Különösen a brit zenei élet volt elképesztően termékeny. Sok akkori felvétel ma is fantasztikusan szól. A hangzás és a stúdiótechnika terén hatalmas fejlődés történt a 70-es évekhez képest, ami teljesen új szintre emelte a lemezek minőségét.
1: White Boys was probably one of the most famous video, very unique.
4: A White Boys korának egyik legizgalmasabb videóklipje volt, tulajdonképpen egy valódi filmművészeti remekmű. Milyen volt a fogadtatás annak idején a közönség, illetve a szakma részéről?
3: Videos were very important for us, and it was more or less how we broke America, because just as we were starting off trying to make it in America, MTV came along.
2: Számunkra a videók rendkívül fontosak voltak. Tulajdonképpen ezek segítségével törtünk be az amerikai piacra. Az MTV akkoriban indult, és szüksége volt tartalomra. Mi pedig olyan klipeket készítettünk, amelyek inkább rövid filmekre hasonlítottak. A White Boys talán ennek a csúcspontja volt. Az emberek imádták a látványvilágát és a méretét. Azt hiszem, megelőzte a korát. Később más előadók, például Michael Jackson is hasonlóan nagyívű videókat kezdtek készíteni. Nagyon pozitív fogadtatása volt, és valóban a videoklipek aranykorát éltük akkor.
1: I've read in an article that when you were younger, you wanted to be a
4: goalkeeper. Azt olvastam, hogy mielőtt a zenei pályára tértél, valójában futballista szerettél volna lenni, jelesül kapus. Van-e módod a zene mellett követni a Premier League történéseit és a jelenleg zajló világbajnokság eseményeiről? Mi a véleményed?
2: Igen, követem a Premier League-et. Az én csapatom az Aston Villa. Nemrég megnyertük az UEFA Konferencia Ligát, ami fantasztikus élmény volt. Természetesen figyeljük a világ bajnokságot is. Őszintén szólva, korábban nem voltunk túl optimisták az angol válogatottal kapcsolatban, mert az évek során rengeteg alkalommal nagyon közel kerültünk a sikerhez, aztán valahogy mégsem jött össze. Most azonban új szövetségi kapitányunk van Thomas Tuchel személyében. A legutóbbi mérkőzést látva úgy érzem, sokkal támadóbb és izgalmasabb futballt szeretne játszatni a csapattal. Gareth Southgate idején gyakran túl óvatos volt a játék, én most sokkal bizakodóbb vagyok.
1: The last question is little bit
4: ha megengeded, egy személyes szállal fejezném be. Felkészülve arra, hogy beszélgetésre olvastam, hogy lemezlovasként is megmutatod magad egyre több helyszínen a világ számos pontján. A 80-as évek adná magát, hogy azokat játszott, hiszen nagyon divatosak amúgy is a régi dalok remixei. Mennyiben elektronikus a szetted, avagy mennyire használod fel a 80-as évek nagy sikereit?
2: Igazából a kettő keverékét. Néhány évvel ezelőtt a Pacsa klubban játszottam, és tudtam, hogy vegyes közönség lesz jelen. Voltak, akik house zenét vártak, mások pedig Duran Duran vagy 80-as évekbeli dalokat szerettek volna hallani. Találtam néhány igazán jó Duran Duran remixet, illetve korai 80-as évekbeli slágerek újra gondolt változatait, és ezeket összekevertem a modernebb zenékkel. Úgy érzem, hogy mindenki elégedetten távozott. Szerintem egy jó DJ legfontosabb tulajdonsága, hogy érzi a közönséget, és tudja, mire van szükség. Láttam olyan DJ-ket, akik kizárólag a saját elképzeléseiket követik, függetlenül attól, mit szeretne a közönség. Én azt gondolom, hogy a jó DJ figyel az emberekre, és azt adja nekik, amit hallani szeretnének.
1: Roger, thank you very much.
4: Nagyon szépen köszönöm, Roger, hogy rendelkezésre álltál. Nagyon várjuk a jövő vasárnapot, hiszen itt Magyarországon a Duran Duran 14 év után újra színpadra lép, mi pedig a Papp László sportarénában. Köszönöm szépen az idődet, köszönöm szépen a kedves válaszokat, és ígérem, hogy találkozunk az arénában jövő héten vasárnap. Drága hallgatóinknak is köszönöm szépen, hogy itt vannak, és egy magyar sztár érkezik hamarosan ide a Retro Rádió stúdiójába, Dolhai Attila. Vele hallanak egy beszélgetést. Maradjanak, tartsanak velünk!

0: A Retro Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereit játsszuk itt a Retro Rádióban önöknek, és a társában pedig megpróbáljuk meghívni minden idők legnagyobb magyar előadóit, azokat a hírességeket, akik nem csak image-el, hanem valódi teljesítménnyel érték el azt, hogy sztárnak hívjuk őket. Dolhai Attila a vendégem, egy kisvárdai ember, aki nagyon-nagyon sokat tett a magyar operettér, a magyar musicalért, és most az egyik legerősebb teátrumot igazgatja, mégpedig ő a Székesfehérvári Vörös Marti Színház igazgatója is, majd mindjárt elmondja, hogy az éneklést abba hagyta, vagy sem. Szervusz Attikám, is köszönöm, hogy itt vagy.
1: Szervusztok, köszönöm a meghívást.
0: Ilyenkor azért adódik a kérdés, hogy melyik az egyszerűbb, most már ugye egy esztendeje irányítod a teátrumot, melyik a könnyebb? Elénekelni mondjuk a Róma és Júliának a címszerepét, vagyis főszerepét egészen pontosan, avagy igazgatni egy színházat?
1: Hát tudod, éppen az, amit csinálsz, most az igazgatás sokkal nehezebbnek tűnik, mint az éneklés, de hogyha énekelni kell, mint hogy lesz is rá alkalom, akkor persze az a napi feladat, hogy akkor azt kell azon a színvonalon csinálni, hogy tényleg az embereknek örömet szerezzen, meg gyakorlatilag, hogy méltók lehessünk ahhoz, hogy azt a műfajt tovább örökítsük.
0: Mi volt a terved, amikor elvállaltad ezt a munkát? Ugye van olyan színházigazgató, aki ilyenkor már inkább a rendezésre koncentrál, és elengedi a színészetet, van olyan, aki mind a kettőt fullgőzzel csinálja, és van olyan is, aki mind a kettőt elengedi, és azt mondja, hogy ő most már csak igazgató szeretne lenni. De ez azért te még fiatal vagy.
1: Remélem, hogy még igazad van. Remélem, hogy még a színpadon is ráhatunk egy picit. A tervem az az volt, hogy egy új szakmaiságot tudhassak magaménak. Azt hiszem, van ennek egy ilyen szakmai küldetés tudat, nem tudom, hogy ez honnan jön, de hogy egy kicsit mindazt, amit a 25-30 év alatt az operett vagy a zenés műfajban, a zenés színházi műfajban megtanultam, azt szeretném tovább adni. Ennek lenne módja mondjuk tanítás szerűen is. Mégis azt gondoltam, hogyha egy színház irányítása van a kezemben, akkor ezek kicsit szabadabban bánhatok, és talán az is volt egy feladatom, vagy az is, úgy éreztem, az is egy feladatom, hogy egy olyan helyet keressek, ahol úgy tűnik Szikora János volt az előző színház igazgató, aki ő magától már nem akarta ezt folytatni, tehát szerette volna továbbadni valakinek ezt a színházat, és tehát jellemzően, hogyha egy színházi poszt megürül, vagy pályáznak rá, akkor nagyon nagy harc van érte, és én úgy szerettem volna, olyan helyre szerettem volna menni, ahol egy olyan friss energiát várnak, mint amit én hozok. És Székesfehérváron adott volt ez a helyzet a pályázatban, és azt gondoltam, hogy a fehérvári közönség, aki egyébként nagyon sokat jár Budapestre is, hogy egy kicsit most én mennék Fehérvár, és ott szeretnék csinálni valami kicsit újdonságot, kicsit klasszikusot, kicsit kinyitva a színházi repertoár sokszínűségét a város és a régió számára.
0: Köszönöm szépen, ami nagyon tetszett a válaszodban, hogy egyszer nem használtad azt a kifejezést, hogy lemenni Székesfehérvárra. Tehát én szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ebben az országban a lemenni az ne jelentse azt, hogy fővárosból, egy másik városból, egy másik település.

sem menni Magyarországon belül, hanem elmegyünk fővárosból valahová, vagy valahonnan eljövünk fővárosba. Szóval nem felmegyünk Pestre, hanem és nem lemegyünk vidékre. Nem, ez nagyon fontos, és ez egy ilyen tudattalan, tehát nyilván ezt nem szándékosan senki nem akarja lenézni, többségében nem akar elnézni a másik embert, de ha valakiben ez így ösztönösen így jön ki, az nagyon jó. Tóla Attila a vendégem, rögtön visszatérünk.

0: Dolhai Attila a vendégem itt a Retro Rádió Sztársáv című műsorában. Fehérváron színházat igazgat, ami egyébként egy óriási felelősség, és nyilván, ahogy ő is fogalmazott, valamiféle fiatalos lendületet visz abba a színházba. Egyébként a város borzasztó erős. Nagyon jó módban élnek ott az emberek, az ország egyik legmagasabb GDP-jét termeli a város. Ez a kultúrában megjelenik el, látod-e, hogy van pénz, van energia, nem csak a pénz, hanem van szándék, hogy a kultúrával foglalkozzon a város és a város vezetői.
1: Én azt látom, és ez nagyon vonzó volt Székesfehérvárban, hogy gondos gazdák vigyázzák a Székesfehérvár életét kulturálisan és gazdaságilag is. Megfontoltak, előrelátók, dicsérhetném most, nem tudom, hogy a Cserpalkovics András polgármester hallgatja ezt a beszélgetést, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy például nagyon jó szimbolizálja, hogy ők 2038-ra koncentrálnak a koronázási város.
0: Igen.
1: Város történelmi pillanatát szeretnék ott megélni, és arra készülnek, tehát hogy nem egy évet látnak előre, nem egy évet terveznek előre, hanem koncepciójában az egész várost és a működést és a működtetést is egyfajta jövőkép szerint vezetik, és ez nekem nagyon imponált. És megmondom őszintén, hogy és akkor most egy kicsit, hogy érezzék, hogy ez mennyire van így. Tehát amikor a kettős fenntartásból bejelentették, hogy akkor 5 évvel biztosított a színháznak a költségvetés támogatása, az a színház működésében egy nagyon biztos pont.
0: Az mit jelenteti, hogy kettős fenntartás? Hogy a államtól is kaptok?
1: Minisztériumi és az önkormányzat. Így van. És de a működésben, hogy ugye az én szlogenem az volt, hogy legyen Székesfehérváron a Vörösmarty Színház nemzeti színházzá, hiszen egy koronázó városba, hogy még nincs nemzeti színház. És ez egy jó csengő szlogen volt, amiben mélyen egyetértettünk. Ugyanakkor, amikor én elkezdtem tolni, hogy akkor mi mindent kéne ehhez infrastruktúrában, stb., hogy ez akkor egy, ahogy te is mondod, hogy ez egy tehetős város, gazdag város, és azt mondták, nem, Atikám, egy kicsit még lépjél hátrébb. Először lássuk meg, hogy működteted ezt az intézményt, egyáltalán működik-e úgy, ahogy te elképzelted. Tehát, hogy óvatosak, és szerintem ez nem baj. És az is jó, hogyha egy kicsit állandó mérlegen van az ember. Tehát, hogy nem úgy van, hogy oda megyek és kérek és kapok, hanem ha szóval gondosan vigyázzák a színház pénzét is, hogy mire költöm.
0: De szerintem az jól is van.
1: Abszolút, így, abszolút így van.
0: Megyünk tovább, zenélünk, Attilához pedig visszatérünk nem sokára, mert hogy ő nem csak a kőszínház falain belül képzelje el a színházat, hanem elindulnak turnéba, és hogy hova mennek és mit csinálnak, erről is beszél nem sokára, tartsanak velem.

0: Rögorát Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, egy Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, musicalis operetténekes, aki több mint 2 évtizede a Magyar Zenész Színház meghatározó alakja. Én tisztán emlékszem, amikor a Róma és Júliával a Műpába egyszer elfogadtátok a meghívásomat egy ilyen délelőtti gyerekprogramra. Nem tudom, emlékszel erre?
1: Emlékszem, igen.
0: És elénekelték a Lehet királyt, ugye, amit már ismerhettünk ugye az eredetiből franciául, és annyira jó volt, tehát úgy néztem ezt a három fiút, három kölök gólya volt még akkor, mind a három, és hogy néztem ott a terem sarkából, hogy mennyi dinamika, mennyire szerettétek egymást, nyilván ahogy a színház is megszoktátok, rengeteg összenézés, a dal egyébként is egy ilyen összekacsintós dal, de hogy innen eljutottunk oda, hogy három gyermekes családapő, velem szemben egy színházigazgató, akinek odafigyelnek a szavára, ez nagy dolog és nagyon szép karrier ív idáig, és hát gondolom folytatás is hasonló lesz, de térjünk rá arra, hogy azt mondtad egy riportban, hogy nem csak a színházban vagytok, hanem el is indultok, elviszitek a művészetet máshova. Idén nyáron hova indultok?
1: Ez egy fontos bázispontja volt a pályázatomnak, hogy a nyári színházakban is jelentősen részt tudjunk vállalni, úgyhogy a Hegedűs a háztetőn című előadásunkkal megyünk Siófokra július 9-én és 25-én pedig Tokaj Katlan vár bennünket, úgyhogy oda is várunk, ha én gazdag lennék. És sok-sok nagy slágerrel, és egy fantasztikus előadással, Egyed Attila főszereplésével.
0: Szemetném a munkát, várja.
1: Az nem véletlenül nem mondtam. És ami nagy öröm számomra, hogy áprilisban volt a Victoria című nagy operetnek a bemutatója Székesfehérváron, és olyan nagy volt a siker, hogy a Bán Teodóra, a Margit Szigeti Színháznak az igazgató azt, hogy meghívta a produkciót, úgyhogy július 17-én itt leszünk a Viktóriával a Margit Szigeten. Egyébként hozzáteszem, ez lesz a fővárosban a nyári kiemelt operett esemény, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, Margit Sziget.
0: Atti, az operett világáról egy dolgot hadd kérdezzek. Ugye vannak nagyon régi klasszikus operettek, amiket hát mindenki ismer, és hát nagyon szeretik. És nem csak a középkorosztály, vagy és attól följebb, hanem én nagyon sok fiatalt látok, ott nem lakom messze az operett színháztól. Ott azért fiatalok is elég nagy számban megfordulnak. Mi a helyzet az újabb sütető opera szerzeményekkel? Hogyan fogadják az újabb alkotásokat, amik nem oly régen születtek?
1: Kíváncsian és kétkedően, nyilván minden újdonság előtt így áll az ember, hogy van egy az újdonságnak egy fölhajtó ereje, és van egy nagy kíváncsiság is, hogy akkor vajon ez hogy fog sikerülni. Azt tudom mondani, mint hogy a Kálmán Imre daraboknál is az volt a jelző, hogy
0: hát, meg nem tudjuk, mi volt Kálmán Imrével akkor.
1: Igen. Tehát, hogy azért el kell telnie 50 évnek, hogy akkor fönnmaradt-e, vagy nem maradt fönn, hogy igazán sikeres lett-e, vagy nem lett sikeres, az mindenképpen üdvözlendő szerintem, hogy a műfajt jelen idejűvé akarjuk tenni, és hogy akár azt is keresünk olyan szituációkat, amik ma megtörténnek velünk, tehát velünk történnek, és akár egy operettben is operettnek a története is lehetne. Szerintem ez egy hasznos dolog, a műfajnak jót tesz, de azért minden mellett azt gondolom, hogy mégiscsak az van, hogy a klasszikus, tehát az igazi megújítás szerintem, vagy életben tartás ennek a műfajnak, az ad rá lehetőséget, hogyha fiatalokkal játszatjuk. Tehát meggyőződésem, hogy nagyon jó, hogy vannak nagyjaink és nagymestereink, akik előttünk járnak, talán már lassan mi is abba a
0: helyzetbe. Ezért bologatok ilyen nagyon.
1: Jó, értem én. Most volt az 50-es koncertje a Velecki Zoljónak, és igen, ott is eltoltuk a Lehetsz királyt.
0: Igen.
1: Tehát, hogy de amikor a gyerekeimre nézek, és elkezdik énekelni a Viktóriából, hogy 32-es baka vagyok én, vagy Mauzi, te édes kisegér, Tidri, akkor rögtön előjön az egésznek a humora, az íze, és valójában szerintem akkor fogjuk tudni jól átadni ezt a műfajt, hogyha a fiatalokat becsábítjuk szerepelni, és ők fogják behozni az új generációt, közönséget.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, van egy ikertestvére az operettnek, ez pedig a musical. Ezekről a darabokról is váltunk néhány szót, Dolhai Attila a vendégem, rögtön visszatérünk.

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Tolai Attila azon a napon látta meg a napvilágot, amikor a névnapját is ünnepli. Viszonylag ritka ez a helyzet. Ez hogy nézett ki régen? Egy darab ajándékot kaptál?
1: Arra nem emlékszem, hogy hogy nézett ki akkor, amikor megszülettem, valószínűleg anyukámnak elkerekedett a szemem, amikor azt mondták, hogy hát ez kisfiú, mi legyen a neve? Milyen nap van ma? Attila. Akkor Attila. Szerintem ez így történt.
0: Attila jó név választás, azt kell.
1: Andreának szerettek volna keresztelni, hogyha kislány leszek, de nem az lettem. De hogy valóban a kérdésedre válaszolva, hát én úgy éltem meg, hogy a francban valakinek már külön van a névnapja, kétszer is megünneplik, de a szüleim szerintem ezt érezték, és mindig egy kicsit túltolták a születésnapomat, tehát akkor nagyon oda volt téve, hogy akkor ez is meg az is legyen, hogy ne érezzem azt, hogy el vagyok.
0: Nekem csak egy van.
1: Nekem csak egy van.
0: Na de térjünk vissza a másik témára. Ugye a musical, ha nem veszed tolakodónak, azt kell, hogy mondjam, hogy általatok lett nagyon-nagyon népszerű. Tehát pont az a generáció, pont az a korszak, pont akkor a színház. Kerót lehet szeretni, nem szeretni, de én azt gondolom, hogy az ő munkája is nagyon benne van abban, hogy igazán populáris műfajjá vált. Tehát az is kilépett a színház falai közül, mögül. A rádiók elkezdték játszani azokat a dalokat, amelyek eddig tényleg csak a színházban voltak hallhatók. És a ti szerepeitek így hármatok, de ugye az egész színház akkori stábja és társulata nagyon sokat tett ezért. Ehhez képest most hol tart a magyar musical játszás?
1: Valóban meg kell, hogy erősítsenek abban, hogy én is úgy értékelem, meg úgy látom, hogy és ezt szerintem, ha talán az előző beszélgetésből kirajzódik, hogy a Keróféle gondolatiság, hogy egy olyan fiatal csapatot szedett össze, maga a fiatal generáció, vagy fiatal energiák szippanthatták be a fiatalokat ebbe, és ez a műfaj, és ez a darab is ennek a sikere. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen követendő, és azt gondolom, hogy most az Erkel Színház megnyitásával és a Újbóli megnyitásával és a Vajk ez irányú törekvéseivel, Szente Vajk vezetésével azt gondolom, hogy egy új lendületet kapott, és a szintén a fiatal generációt megszólító törekvések vannak, és azokat az előadásokat játsszák az Erkel Színházban, ahol amik kimondottan kedvenc előadásoknak minősülnek, tehát van egyfajta törekvés ebben. A Madár Színház tekintetében ők egy kicsit máshova pozícionálták magukat, ők a nagy klasszikusok, és a nagy...
0: De nagy igen, nagy előadás számmal mennek.
1: Így van. Ha a Zenés Színházról beszélünk, az operet most egy kicsit azt gondolom, hogy a kimondottan rát, hogy elsősorban az operet műfaját szolgálja. Természetesen ott is azért megjelenik egy-egy musical, ott van a Monte Cristo Golfi, a Jekyll is Hyde, tehát azért van még, de a fő csapás irány mégiscsak az, hogy kiemelten kezeljék az operet műfaját. És ez jellemző egyébként a Játékszín, meg egyéb más budapesti színházaknál is, hogy elő-elő bújnak, vagy éppen a Víg Színházban, ahol a Pár utcai fiúk és a Nagy Gatsby és a újabb zenei
0: nagyon komoly minőséget tesznek hozzá.
1: Igen. Tehát, hogy ott is egyfajta, azt gondolom, hogy érezhető ennek a hajónak, a vitorlájának a továbbfújása. Tehát azt gondolom, hogy ez működik, viszi a magyar színházi közösség ezt a műfajt, és hát nyilván időről időre átrendeződik. Tehát ahogy a színházvezetők megváltoznak, ahogy egy új irány keletkezik, hogy kicsit átrendeződik ez a dolog, de jellemzően a közönség az egy nagyon biztos bázis, és nagyon szeretik ezt a műfajt, és azt gondolom, hogy érdemes egy kicsit kedvezni nekik. Ezt egy kicsit Fehérváron is fogjuk képviselni egyébként a Vörös Marti Színházban.
0: Erről az átrendeződésről sokat hallani mostanában. Abban bízok, hogy a cél mindig a közönség. Nem is kiszolgálása. Szerintem sokkal szebb szó a közönség szolgálata. Így van, pontosan. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Dolhai Attila a vendégem itt a Retro Rádióban, és hát lassan a vége felé jár ez a mi beszélgetésünk, és határozott igennel válaszolt, amikor azt kérdeztem, hogy szeretné-e folytatni a művészeti pályán eddig elért sikereit és tevékenységét, és hát egyértelmű igent adott. Mennyire könnyű magadat berakni egy-egy ilyen szerepbe? Mert csak megkritizálják, ha nem úgy sikerül.
1: Azt így is úgy is megkritizálják, ha sikerül, ha nem sikerül.
0: Tehát... És nem mondom azt, hogy nem sikerül természetesen. Csak.
1: Igazság szerint az első szándékom Fehérváron, Székesfehérváron az volt, hogy én vezetőnek megyek oda. És aztán így az rajzolódott ki, hogy azért szeretnének engem látni a színpadon is. És így aztán
0: ez így van, jó.
1: Kicsit mondva csinál, úgy tűnik, hogy például a Victoria az hármas szereposztásban megy, ezért megy hármas szereposztásban, hogy akkor én is játszom egy picit. De hozzáteszem, hogy a prioritás mégiscsak az, hogy én vezetem ezt az intézményt. A játék, nem mondom, hogy nem hiányzik, hogy többet jó lenne, de még nem, azt remélem, hogy ez ki fog alakulni. Most lesz az előttem álló egy év, amikor egy kicsit jobban tudok koncentrálni arra, amit elvállaltam. És aztán, hogyha ez kialakul, ez kirajzolódik, hogy akkor kinek mi a munkája, akkor belefér még szerintem. Azt gondolom, hogy egyet-egyet játszani, egyet-egyet koncertezni, de kétségtelen, hogy most nem ez a fő csapás irány.
0: De nem vesztettük el Dolhai Attilát, mint énekest, úgyhogy egyébként több produkcióban szerepel azért ennek ellenére is, és szerintem nagyon sokan várják ezeket a produkciókat. Ati, sok sikert kívánok a színházhoz, vigyétek a kultúrát minél szélesebb körben, amíg az emberek színházban állnak sorba, addig nagy baj nincsen, és hát mindig néztem a színházatoknál a művész kijárót, ott a oldalsó utcában, hogy egész hosszú sorok álltak annak idején, amikor egy-egy ilyen Rómeus Júlia után például jöttetek kifelé a színházból, és ez nagyon jól van így, és amíg a gyerekek, fiatalok ilyenért rajonganak, vagy akár középkorúak, vagy még idősebbek, vagy régebb óta fiatalok, addig szerintem rendben vagyunk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Remélem, hogy ez a rajongás valóban, ez a sorállás, ez Székesfehérváron a bélet megújítások kapcsán is majd mutatkozni fog.
0: Jaj, de szépen mondtad. Köszönöm szépen. Sok sikert.

0: Ez a Retro Radio Starship című műsorának első órája véget ért. A Duran Duran együttesből Roger Taylor volt a vendégünk az első felében, a másodikban pedig Dolhai Attila. Köszönöm szépen, hogy velünk tartanak. Továbbra is, ha valaki szeretne egy kedves sort írni bármely édesapának, a sajátjának, vagy másnak, a nagybátyjának, a nagypapájának, bárkinek, keressenek meg bennünket a Facebook oldalainkon, akár a DJ Dominikus Fergetek Party oldalamon, akár pedig a Retro Radio oldalán. Üzenjenek, kövessenek bennünket, történjen mindig valami itt a Retro Radio Starship műsorában. Mi, a műsor készítői, ezen dolgozunk, sok minden lesz még ebbe a műsorba, remélem együtt töltjük az időt egészen délután 2-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Már szolgálatban vannak az osztrák vasúti kocsik. Családok százainak segített a máltai szeretett szolgálat. Elkezdődött a csillagászati nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Forgalomba álltak az osztrák vasúttársaság személyszállító vasúti kocsijai, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, 10 szerelvény állt munkába. A tárcavezető rámutatott, azért volt szükség rájuk, mert a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A balatoni kék hullám IC-n 4, a békés IC-n szintén 4 osztrák kocsi állt szolgálatban. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
4: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen ön erőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
3: Többen meghaltak közúti balesetekben mára virradóra. Veszprém vármegyében a 77-es úton történt karambol éjjel Tótvázsonynál. Két autó ütközött frontálisan, ketten életüket vesztették, négyen megsérültek. Hajnalban Jász-Nagykunszolnok vármegyében Zagyvarékasnál is halálos baleset történt. Szintén két kocsi ütközött frontálisan, az egyik sofőr életét vesztette. Itt a nyári napforduló, pontosan ma 10 óra 24 perckor elkezdődött a csillagászati nyár. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka, írja a Hungaromet. Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűző naptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok, 30-35 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes vasárnapot minden Retro Rádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és már is jön műsorunk második órája. Cutor Zoltán, énekes, zenész, zeneszerző és szövegíró érkezik ide a stúdióba, és elhozta magával hangszerét is, hogy mit kezd vele, mindjárt kiderül.

Ennek a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Ahogy ígértem, Csutós Zoli érkezik nem sokára, pontosabban már itt van, csak fog megszólalni nem sokára. És itt van vele a gitárja, és ígérte, hogy néhány dallal kedveskedik is nekünk. Én köszönöm szépen mindenkinek, bármerre járhattunk. Volt egy nagyon különleges fellépésem Tihanyban például, jártam Münchenben június 5-én, Békásmegyer, Nagykanizsa, Budapest, Kispest városnap, 11 órás hosszú menet, nagyon-nagyon jól éreztem magam. Kiváló koncerteket láthattam, például a Quimbyt, hány éve nem láttam, és egészen elképesztő koncertet adtak. De jártunk a Deja Vu Fesztiválon két fellépéssel is, amely szintén hatalmas a sikeredett, aztán Vízművek, Morrisons, Füge, Wonder Island, Gottwald, Tatán és Békés Csaba, kamionos találkozó. Szóval sok érdekesség, rengeteg találkozási lehetőség önökkel, veletek. Nekem erről szól a nyár.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Megmondom őszintén, hogy szétnézve a zenei kínálatban felfigyeltem egy koncertre, mégpedig Libabőr. Ezt a címet kapta a Kerességben ez a koncert, és valami olyanról szól, amit én évek óta mondok, vagy évtizedek óta, hogy borzasztóan hiányozhat a mai fiatalságnak, mert hogy nagyon kevés lehetősége van, hogy átélje azt az élmény, sok ilyen van, de az egyik ilyen, hogy egy tábortűz köré odaülnek az emberek, van egy fiú, aki néhány akkordot le tud fogni, a vendége menni sokkal többet, de mondjuk néhány...
1: Nem sokkal többet, de néhányal többet, igen.
0: Igen, és énekelnek együtt dalokat. És én azt gondolom, hogy akár egy koncerten, akár egy ilyen partin, amiket szoktam tartani, a legnagyobb élmény mindig az, amikor hallom, hogy a közönség együtt énekel. No hát, erre adnak lehetőséget ez a koncerten, nem is ez a lényeg, hanem az egyik fellépő, Cutor Zoltán a vendégem, aki hát remekül játszik Beatles dalokat is például, meg másokat is, volt itt nálunk ez ügyben. Többször is volt vendég itt a műsorban, de most is hozott dalt, majd fog is gitározni, de kíváncsi vagyok, hogy neked mit jelent a tábortűz körüli éneklés és gitározás. Szia!
1: Sziasztok! Sziasztok, kedves hallgatók is! Az a helyzet, hogy azt mondják a nagy okosok, akik a popiparban otthonosan mozognak, hogy minden olyan sláger, amit kedvelnek az emberek, teljesen mindegy, hogy mennyire szofisztikáltan van meg hangszerelve, lehet ez akár egy Queen, vagy lehet ez egy gépi zene, akkor maradandó, és akkor működik igazán jól, ha az tábortűz mellett egy szágitárral is elő lehet adni. És ez tényleg igaz az összes jó dalra. Teljesen mint, hogy a Frank Sinatra-tól a Fly Me to the Moon-t mondod, vagy ugye ott van az a szokásos hármas a 70-es évek óta, amit és szinte kötelező tábortűz nem mindig eljátszani. Tudod, ezek a Jolly Jokerek, a Mici Mackó, a Börtön és az Ohio. Tudod, ezek,
0: a Börtönből ezek... itt lett egy nagyobb sláger az elmúlt évben. De most menjünk tovább.
1: Igen, és én azt gondolom, hogy vannak nagyon-nagyon értékes és nagyon színvonalas magyar dalok, aminek a szövegeit egy egész ország fújja, egy egész ország dúdolgatja évek óta, vagy évtizedek óta. Ezek is mind-mind olyan dalok, hogy egy szágitárral előadhatóak. Ezen az estén azonban, és ugye mondjuk, hogy június 23-án az a Szent Iván éjjelén lesz ez a koncert, az óriási tábortűz az arénában. Mindenkit megnyugtatok, hogy ez nem igazi tűz lesz, ez egy hatalmas és nagyon profi tűzimitáció lesz, tehát nem kell attól félni, hogy fölgyullad majd a csarnok, de kinézni úgy fog kinézni, mint egy hatalmas tábortűzet ülnénk körbe. Hogy ezek a dalok mind érvényesek, és szerintem nagyon jól fognak működni, és annak ellenére, hogy a dalok eredetie simán lehet, hogy nagyon különlegesen vagy szofisztikáltan van meghangszerelve, itt nem kell, hogy így megszólaljon, de egyébként lesz egy nagy zenekar is jelen, aki majd ezt az egészet lekíséri, de én kipróbáltam a dalok többségét, és kifejezetten jól működik egy szágitárral, kórusban együtt énekelve. És még egy személyes vonatkozást hadd mondjak, ami lehet, hogy egy kicsit komikusan hangzik, de én nagyon örülök, hogy együtt éneklünk a közönséggel, ugyanis mikor együtt éneklünk a közönséggel, és én látom a közönség száját, vagy tátogását, éneklését, nekem sokkal könnyebb, mert egész életemben küszködtem a dalszövegekkel, és mikor látom, hogy mit énekel a közönség, akkor sokkal könnyebb velük együtt énekelni, mint hogyha nekem fejből kéne tudnom 500 szöveget. Körülbelül ennyit tudok egyébként fejből.
0: Úgy küszködtél, hogy megmemorizál.
1: Igen, egyszerűen az, nem tudom, vannak tudod ilyen zseniális színészelmék, például Csúlya Imi, ilyen vele is van egy közös akusztikus műsorom, hogy az ő fejében könyvtárak vannak. Az én fejemben is könyvtárak kellenének, hogy legyenek, de valahogy mindig az van, mindig a 20 dalból az egyik, amit éppen előveszünk, annak mindig küszködöm a szövegeivel, és akkor tudod, hogy az, hogyha angol szöveg, akkor még lehet kamuzni a magyar közönség előtt. És ilyeneket, de a magyar, nem tudok magyarul kamuzni, tehát ez nagyon nehezen megy. És még hadd mondjak el, ha már itt tartunk egy ilyen vicces sztorit, egyszer a Jamie Winchester, aki a Nyers nevű zenekarom első albumának volt a zenei producere, a zenei rendezője, és ő ugye ír származású, ahhoz képest, hogy tökéletesen beszél magyarul, de hát ő nyilván az eredeti anyanyelve, az angol. és neki szokták mondani egy dal ötletnél, amikor veszi fel a stúdióba még ötlet szinten a számot, hogy még nem kell, hogy itt elég, hogyha csak kamu angolt énekelsz. És akkor mindig ezt mondja, hogy oké, hogyha te énekelsz nekem most kamu magyart, akkor én is éneklek neked kamu angolt.
0: Azt mondjuk el, mert lehet, hogy nem tudják teljesen hallgatni, mert ez a vicces, de hogy az szokott lenni, hogy mikor elkészül egy dal, ugye még nincs szövege, és akkor az szokott lenni, hogy a zeneszerző vagy zongora vagy gitár kísérettel ilyen bizonyos
1: blabla szöveget,
0: igen, tehát ez csak azért lett kamu angol szerintem, mert a popzene nyelve eleve a
1: jól hangzik.
0: Igen. Good God, tehát ezek így benne vannak ebbe a kamu angolba. Nekem nagyon vicces gyűjteményem van ebből oda, az a, lehet, hogy majd egyszer közé fogom tenni. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne a Sztársáv jelentkezik, Cutor Zoltán a vendégem, mindjárt visszatérünk.

0: Futó Zoli a vendég itt a Retro Rádióban, és hát mi közös városból származunk, vagy legalábbis mindkettőnknek Szeged az a városa, amit nagyon szeretünk, és onnan elindult a pályánk. Ő ugyan a konkurens gimnáziumban tett érettségit, én meg Ságvár is, de talán ezt is visszakapjuk. De most térjünk rá a tűzi játékra, illetve a tűzzel való játékra, mert hogy ugye van egy esti pillanat, száll fel a pernye, még egy picit ott látszik, ahogy felemelkednek a kis apró szemecskék, pattog a tűz, tehát van ennek egy ilyen hangulata. Neked milyen élményed van? Tehát van-e valami élő élmény a fejedben, akár úttörőtáborban, nem tudom, voltál úttörő? Úttörőtáborból, vagy gyerektáborból, tehát hogy valahol.
1: Nekem nagyon jó élményeim vannak erről, természetesen.
0: Na,
1: sőt, engem, nekem annyira jó óvónéném volt, a Marika néni, még a mai napig.
0: Melyik óvodába jártál?
1: A Kendergyári óvodába Szegeden, ahol most egy pláza van, ugye lebontották az egész Kendergyárat és átépítették, és nekem az anyai nagyszüleim ott dolgoztak, és akkor ott intéztek egy ilyen belvároshoz viszonylag közeli, egészen jó féle óvodát, és az óvónéném még a mai nap még felköszönt, én voltam az egyik első tanítvány, vagy nem, minek mondják, a csoportjában én voltam az első csoportjában az egyik gyerek, és ő már, még ő is vitt bennünket kirándulni, képzeld el, hogy, és vele is tábor tüzeztünk, meg szalonna sütés, meg minden volt, aztán ez végigkísérte általános iskolát, gimnáziumot, sőt, mikor már ilyen 14-15 éves lettem, és kiskamasz korban haverokkal együtt mozogtam, akkor rendszeresen jártuk a környéket, meg az országot, akár Tiszamaros ártér, oda lementünk tábortüzezni. Volt, hogy elstoppoltunk egészen Békés Szent Andrásig, vagy Szarvasig. Ott akkor lehetett még ilyen így vadkempingezni egy csomó területen a Holtkörös mellett. Ott is emlékszem, hogy nagyon sokat tábortüzeztünk. És ilyenkor gyakran előkerült a gitár, és énekelgetünk. De házi buliba, is előkerült. Én emlékszem, hogy 80-as években szegedi házi bulikban mindig kérték, hogy vigyünk akusztikus gitárt, és akkor énekeltük. Hát nem tudom, akkor mit tudom, még Iron Maiden-t is énekeltünk, meg Metallica-t is akusztikus gitárra.
0: De ami jó, az akusztikus.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Zoli kezén van egy szó. Egy nagyon fontos szó egyébként a magyar nyelvben, és az emberi kapcsolatokban is egy rendkívül fontos szó. Ha nem tiszteletlen a kérdés, majd rövid újjúba vagy, és így, így olvasható a felirat. Törődés az van ráírva.
1: Törődés, így van.
0: Mi a jelentése? Ma szót ismerem, de
1: ez
0: hogy...
1: A feleségemmel, Zsanival egy közös tetovál, illetve az egyetlen közös tetoválásunk, nekem a bal alkaromon van, neki a jobb alkarján a törődés felirat. Ő kérte egy pár évvel ezelőtt, lehet, hogy van ennek már 6 éve is, vagy 7 éve, ő kérte, hogy tetováljuk föl, és egy ideig rágta a fülem, és azt mondtam, az olyan közhelyes ez a közös tetkó, meg hagyjuk, de azt mondta, hogy szerinte annyira fontos motívum a mi életünkben, a mi családunkban, a mi összetartásunkban a törődés, hogy ezt érde. Ha más nem azért, hogy például Várkonyi Attila rákérdezene rádió műsorban, és beszélhessünk arról, hogy tényleg mennyire fontos egy kapcsolatban a törődés, hogy hajlamosak vagyunk úgy élni egymás mellett házastársak,

0: szülőként, akár szülőgyerek. Viszont, hogy egyáltalán nem foglalkozunk a másikkal, vagy hogy inkább ezt mondom, egyre kevésbé foglalkozunk a másikkal, és a törődés, az odafigyelés az ilyen nagyon apró dolgokban nyilvánul meg. Mikor megcsinálom a reggeli kávéjönt, akkor megkérdezem a másikat, hogy kérsz te is, és akkor megcsinálom neki. Vagy kiszaladok a boltba, gondoltál valamit, szeretnél valamit, hogy hozzak, ami nekem nem jutna eszembe. Sok ilyen kis apró lépésből tevődik ez össze, és nagyon sok krízis helyzetből, mert az mindig jön, az mindig van, megmentett bennünket az, hogy odafigyelünk egymásra, és törődünk egymással. És akkor végül is bedőltem a Zsaninak, azt mondtam, hogy akkor csináltassuk, és akkor fölvaradtuk az alkarunkra. És azóta is nyilván, ha nem nézek rá, akkor is eszembe jut, de így, ha ránézek, ha nem akarom, akkor is eszembe jut, hogy a törődés milyen fontos motivuma a mi együttlétünknek.
1: És innen folytatjuk a műsort, és hozott egy dalt Zoltán, mégpedig egy milyen dalt?
0: Egy belmondó dalt, Szabadon, ez a címe. Egészen aktuális szerintem, nem mint hogyha bármikor is ne lenne aktualitása a szabadságnak, mint eszménynek.

0: Amikor Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Cutor Zoli a vendégem, énekes, zenész, zeneszerző, szövegíró, tanár, média személyiség és a szerzői jogok egyik legismertebb hazai képviselője. Nagyon súlyos dologról van szó, nagy pénzről is egyébként, tehát nagyjából minden eseményen, ahol bármilyen típusú zenelejátszás zajlik, ott elvileg valamiféle jogdíj kifizetése kötelező. Ez van persze, hogy nem történik meg, meg van, hogy tehát sok mindenféle felállás van, de óriási pénzről beszélünk. Többféle jog is van egyébként, tehát vannak szerzői jogok, vannak előadói jogok, vannak kiadói jogok.
1: Így van.
0: Ezek között is nem mindig teljesen világos, hogy melyik hogy van. Egy viszont biztos, mind a három jog tekintetében egy nagyon új helyzet állt elő, és nem is olyan régen, és eszkalálódik az ügy. Mégpedig arról van szó, hogy az AI egyrészt bármilyen dalt meg tud írni, bármilyen dalt le tud venni, bármilyen dalhoz hasonlót, ami már-már a plágium határát súrolja, el tud készíteni, továbbá bárkinek a hangján el tudja ezt énekelni. Magyarul arról van szó, hogy ha most nagyon messziről néznénk, azt mondanám, hogy lassan nem lesz szükség zeneszerzőkre, majd erre kíváncsi vagyok, hogy erre mit gondolsz. Másik pedig az, hogy ezek mind-mind súrolják annak a határát, hogy vajon szerzői jogilag és egyéb jogterületeken helyese, hogy ezek megjelennek és kiadásra kerülnek. Na menjünk akkor sorba. Van-e szükség zeneszerzőkre, vagy lesz-e?
1: Azt gondolom, hogy a zeneszerző nem olyan rég, ugye az Abbának a gitárosa, Benny Ulvaeus, aki egy ilyen szerzői egyesületnek, egy ilyen világszervezetnek az elnöke, ő a napokban tartott egy beszédet erről, és azt mondta, hogy hogy az AI nem tudja reprodukálni a valós életben való részvételt. Tehát a valós élmények megélése, megírása és átadása, az még szerintem egyelőre úgy tűnik, hogy megoldhatatlan feladat az AI-nak. Mert technikailag tud szenzációsan szóló.
0: Tényleg jók a dalok, tehát én nagyon szkeptikus voltam. Tehát nagyon, és nagyon jók.
1: Oké, de mégse. Tudod, mi hiányzik még belőle? Mert én is nyilván próbálkozom, meg kísérletezem vele. Hogyha én eljátszom neked a Mikor című dalomat, itt egy szágitárra, akkor lehet, hogy könyvbe lábad a szemed, mert hogy én magam is úgy írtam, és tudom, hogy nagyon sok hallgatónak könyvbe lábad attól a szeme, attól az érzéstől, attól a torokszorító szerelmes fájdalomtól, amiről a dal szól. Az AI képtelen olyan dalt írni, amitől azt érzed, hogy megszakad a szíved, és oda vagy. De lehet, hogy ez két év múlva majd
0: megváltozik. Ezt akartam kérdezni, hogy most lehet, képtelen, de lehetsége?
1: Lehet, hogy megváltozik, viszont én ugyan ez egy olyan probléma, amivel égetően fontos foglalkozni a közös jogkezelés, meg a média, meg a film, meg színház, meg minden tekintetben, pláne alkotói oldalról érdemes foglalkozni vele, de ezzel együtt azért nem tartok tőle annyira, mert én arra is számítok, hogy ez a körülmény, hogy bárki számára, de teljesen civil ember számára is elérhető lesz, hogy hangfelvételi szinten egy színvonalas zeneművet létrehozzon, ez majd annak fogja az értékét növelni, hogy élőben igaziból lásd az énekest, élőben igaziból lásd majd a színészt, a zenészt, az előadót, és ott, tehát a színházba járásnak, az élő koncertre járásnak kicsit szerintem ez tehát inkább én arra számítok, hogy ennek az ázsióját növeli, és ugye azt mondják, Dandó Zolika barátunk és kollégánk, sok nagy mondása volt, az egyik ez, hogy ha minden van, akkor semmi sincs. Ő ezt a streamingre mondta, de az AI-ra ugyanúgy igaz, hogyha lehet, hogy nem lesz értéke annak, hogy valaki mekkora nagy dalíró, meg hangszerelő, az AI megcsinálja, annak viszont mindig lesz értéke, hogy a húsvér élő ember a jelenlétében az ő tudásával, felkészültségével, érzéseivel ott megismételhetetlenül egyszer előadja azt ott neked, mint közönségnek, nézőnek. Ezt nem fogja tudni felülírni, még szerintem nagyon sokáig, vagy talán soha, a mesterséges intelligencia, vagy egy robot. Mert nem akarok elmenni megnézni és meghallgatni egy robotot.
0: Két megjegyzésem van ehhez. Az egyik az nagyon pozitív, hogy még egy dologgal kiegészteném, amivel kezdtük ezt a mai beszélgetést, az együttléttel. Tehát ugye mondtad, hogy ott áll az énekes és énekel, vagy a zenekar játszik és kíséri az énekest, aki énekel. Ez egy nagyon fontos, és szerintem a másik nagyon fontos, hogy együtt vannak az emberek. Tehát az együttlét, ami az előadó és a közönség, és a közönség és a közönség tagjai között is létrejövő ilyen szimbiózis.
1: És ugye ebben a Libabőr ötletben, koncert koncepcióban is az a jó, hogy ez mindenképpen akárhogy is sül el, olyan élményt ad, amit semmilyen módon nem tud a közösségi média reprodukálni, vagy helyettesíteni. Tehát ezt az együttlétet teljesen mindegy, hogy egy chatben, vagy egy üzenőfalon hány ezren vagyunk együtt, vagy hány ezeren látjuk, hogy mi van, ezt nem tudja helyettesíteni. De én még nem engedném el azt a témát, hogy a szerzőjogok szempontjából mit jelent az AI, tehát a mesterséges intelligencia, ez egy kardinális kérdés. Ugye a robotnak...
0: Szóval mi lenne, ha zenélnénk egyet,
1: jó.
0: És utána folytatnánk
1: csináljuk ezt. Csináljuk ezt.

0: Tutó Zoli a vendégem itt a Retro Rádióban, meg is állapodtam vele, hogy megyünk tovább a szerzőjogok tekintetében. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy az AI gyakorlatilag képes arra, hogy nagyon jó minőségű dalokat készítsen, ezekhez kíséretet is tud írni, ezeket meg is hangszereli, és viszonylag jó minőségben én azt mondom, hogy elő is tudja ezt állítani. Ugye a szerzői jog a kérdés, tehát nagyon sok én magam ismerek olyan előadókat, akik az AI-hoz fordulnak, megírják ezt a dalt nekik valamiféle számítógépes háttérrel, és odaírja, hogy Kovács János, Kis Imre a szerzők.
1: Az a helyzet, hogy kötelező jelenleg a műbejelentő nyomtatványon, vagy virtuális dokumentumon kötelező bejelenteni, hogy az AI állította elő, vagy bármilyen szinten is az AI közreműködésével is született a mű. Jelen pillanatban a gépnek nincsenek jogai, tehát nem lehet szerzőjogi igénnyel fellépni. Ez nem azért veszélyes, mert hogy majd az AI-jal előállított műveknek a kamu szerzői majd elveszik tőlünk a jogdíjat. Ez azért veszélyes, mert hogyha például a Retro Rádió vagy bármilyen más médium úgy dönt, hogy innentől kezdve csak AI által előállított műveket használ föl, akkor milyen jogon szedjünk be tőlük jogdíjat? Tehát az, hogy a jogdíjbeszedésnek a jogalapja szűnhet meg, ami ez sokkal nagyobb veszély, mint az, hogy szélhámosok előállnak azzal, hogy hetente 200 000 dalt írnak, mert technikailag lehetséges ez is. Tehát inkább...
0: Nagyon érdekes szelencéket nyit ki.
1: Igen.
0: De azzal, Zoli, mi van, ha... Mert ez megtörténik, tehát mondjuk egy fiatalosabb zenét játszó rádióban én konkrétan tudom, hogy kik azok az előadók, akiknek a dalait nagy részben, vagy jelentős részben az AI állítja elő, legalábbis ami a zenét illeti.
1: Lehet, hogy nem jelentik le. Tehát lehet, hogy azt csinálják, hogy AI-jal megiratják a dalt, akár szöveget is, majd ők ezt feléneklik, és egyébként egy profi hangszerelővel a stúdióban összerakhatják.
0: Pontosan ez történik. Amit most mondasz, ez történik.
1: Hát az a baj, hogy ezt meg nem lehet megfogni, mert ez meg olyan, hogy igazándiból az a technikai körülmény, hogy az AI előállítja, vagy megírja nekik a művet, az lényegi szempontból lehet az is, hogy a buszon hallottak egy beszélgetést, és abból írtak egy dalszöveget, érted? Tehát nem az ötlet, de valami adott nekik egy ötletet, és azt ők feldolgoz. Ezzel sajnos nem lehet mit kezdeni, ettől függetlenül én nagyon érdekes, hogy egy-két évvel ezelőtt az Artisus csinált egy ilyen kísérletet, csak nem akarta nagy dobra verni, de én ezt elmondom, mert én személyesen vállalom akár a boxzsák szerepét is azért, hogy megosztom.
0: Eddig is tetted.
1: Eddig is házhoz mentem, nem mondom el, hogy miért.
0: Köszi.
1: Bátran, miközben tudtam, hogy erről van szó, de vannak igazságok, amiket ki kell mondani. Egy-két évvel ezelőtt történt ez a felmérés, ahol több tíz ismert dalszerzőt és több zenei újságírót meghívtak egy zenehallgatási sessionre, ahol fejhallgatóval két dalt tettek be nekünk. Mind a kettőt ugyanaz a zenekar és ugyanaz az énekes énekelte élőben. És azt kellett megállapítani, hogy a művet mesterséges intelligencia írta-e, vagy húsvérember. És a zenészeknél 10/10-es, de zenészek mindegyik eltalálta.
0: Igen, erről hallom.
1: Hogy melyiket írta mesterséges intelligencia, és melyiket húsvérember. A zenei újságírók viszont fele tévedett. Tehát a zenei újságírók, akik nem mondhatjuk, hogy a szakmától távol állnak, de ők náluk a fele nem találta el, hogy kihozta létre a művet. A gép, vagy a húsvérember, ez nagyon-nagyon elgondolkodtató. De ami a jogdíjakat illeti, hogy ebben a pillanatban, és talán ez a legfontosabb része a mesterséges intelligenciás témának, hogy ebben a pillanatban a mesterséges intelligenciák mindegyike létező művek elemzéséből, meg a apró részletekre való lebontásából hozza létre az új művet. Tehát meg lehet állapítani technikailag, hogy milyen, úgy hívják ezt a mesterséges intelligencia esetében, hogy tokenek, mert tokenekre bontja le a létező műveket és az előadók hangjait, a stílusokat, stb. Meg lehet állapítani ezt, hogy milyen tokenekből rakja össze az új műveket. És ilyen formában elvi lehetősége létezik annak, hogy az eredeti jogosultak kapják meg a jogdíjat abban az esetben, hogyha nem egy új zenekar játssza föl a számot, és nem egy új énekes énekli, hanem a mesterséges intelligencia által előállított primer felvételt használjuk.
0: Fú, ez számtalan ajtót kinyit, mert ezen lehetne tovább menni és gondolkodni és kérdezgetni, de az időnk nagyon szalad. Ígértem dalt is, hamarosan visszatérünk, és Zoli még egyet fog nekünk élőben énekelni itt a sztársában.

0: Tutó Zoli a vendégem itt a Retro Rádióban. Nagyon sok mindent érintettünk itt az elmúlt időszakban, és én rávettem Zoltánt, és hosszasan beszélgettünk is, hogy milyen dalok legyenek. Ő választotta, ami most fog következni. Mit hallunk, Zoli?
1: Képzeld el, idén 70 éves az a magyar dal. Az 1956-os forradalom, aminek ugye most van a 70 éves, vagy idén lesz a 70 éves évfordulója, annak az egyik emblematikus zenéje, az egyik legjobb, hanem a legjobb magyar film is született. Ezzel a címmel, erről a dalról nevezték el. Megáll az idő. Annak idején Hollós Ilona sláger, énekesnő slágere volt ez, és az 56-os év meghatározó magyar könnyű zenéje volt. Ez is előadható valamilyen szinten egy száz zongorával, vagy egy száz gitárral.
0: Na mindjárt kiderül, hogy milyen szinten.
1: Az előtt percek

0: Hát sajnos a miénk rohan, mert véget ért az egy óra. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, köszönjük a dalokat, köszönjük a gondolatokat, és hát sok sikert a koncerthez, meg a többihez is készül, tudom, sok felé a nyáron, lesznek kisebbek, nagyobbak, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél. Van-e egy-kettő, amit szeretnél elmondani, hogy hol leszel?
1: Ami talán érdekes lehet, hogy 11 néhány évvel játszottunk utoljára Komáromban, és most július 31-én lesz a Belmondóval egy komáromi nagy koncertünk, azt nagyon várjuk, és oda a szlovákiai magyarokat, mert tudjuk, hogy a környékről van szlovák oldalon sokan, akik kedvelik ezt. Játszunk augusztus 21-én Békeszentrási sörfőzdében, ott szokott lenni ilyen nagy, az egész nyár egy akusztikus fesztivál gyakorlatilag. Ott lesz, van egy csepeli koncertünk Budapesten augusztus 20-án. Most hirtelen ez jut eszembe, mert több kisebb, nagyobb apróság, a Cutorok családi formáció és a Belmondó koncertjére is, és természetesen június 23-án a Libabőr.
0: Köszönöm szépen, önök kedves rádió hallgatók, tartsanak velünk, Zolitól elköszönünk, de a műsor folytatódik tovább.
2: Műsorajánló.
3: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. A popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
2: Hallgassa a Retro Rádiót hétvégén is. Telefonáljon 10-ként és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
3: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
2: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
6: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
8: Vörös kód figyelmeztet a legveszélyeztetettebbekre. Többen rendelkeznek akár fél évi tartalékkal is. Nagyon erős az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Ez felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. A szociális intézményeknek pedig fogadnia kell a hajléktalan embereket a diszpécser szolgálat jelzése alapján, jelezte közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos rámutatott, a hőségriadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő krónikus beteg és hajléktalan emberekre. Ilyenkor ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Javult a magyarok pénzügyi ellenálló képessége, ez derül ki egy pénzintézet friss kutatásából. Ez szerint még tavaly a lakosság 42%-a tudott volna legfeljebb egy hónapig megélni a megtakarításaiból jövedelem nélkül, addig ez az arány idén 30%-ra csökkent, míg a legalább fél évre elegendő tartalékkal rendelkezők aránya 37-ről 42%-ra nőtt. A nők és férfiak között jelentős a különbség. A nők között 40, a férfiaknál 20% az, aki csak egy havi tartalékkal rendelkezik. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
9: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elől fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos vagy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos vagy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengőhangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
8: Nagyon erős az UVB sugárzás ma. A Hungaromet adatai szerint akár a 7 és feles értéket is elérheti országszerte, de néhol akár az extrém erős szintet is. Ilyenkor az érzékenyebb bőrűek akár negyed óra alatt is leéghetnek. A legmelegebb órákban 11 és 15 óra között kerüljük a tűzőnapot, viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűzőnaptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok, 30-35 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes délutánt kívánok minden retrórádió hallgatónak. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és egy nagyon különleges formáció két tagja érkezik ide hozzánk. Különlegesség pedig abban rejlik, hogy a világ egyik legnagyobb zenekarának minden dalát ismerik és játsszák.

Akkor lehet, hogy hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Az előbb nem jutottam a végére az e-heti fellépéseknek, mert nem akartam az időt húzni, de mindig reklamálják hallgatóink, hogy ezt vagy azt nem mondtam be, de akkor is, ha éppen véletlenül elfelejtem, úgyhogy igyekszem nagyon odafigyelni a jövőben. Szóval a múlt héten Duna-Varsány-Monori erdő Balaton lelle, és ezen a héten is már jártunk Veszprémben asztalitenisz világbajnokság megnyitóján, világkupa egészen pontosan, és a két budapesti helyszínen kívül pénteken a plázson jártunk a Neotonnal Siófokon, valamint Balmazújvárosban. 20-án szombaton, azaz tegnap Csillaghegy, Amfi és Füge. Hát ez volt a program, ez volt a lehetőség, és várom önöket, a továbbiakban is maradjanak velünk. Takács Máté és Károlyi László érkeznek hozzánk. Ők a Don't Stop the Queen Tribute zenekar. Két zenésze. Rögtön jön a folytatás.

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Egy olyan zenekarról fogunk most beszélgetni, akik már zenekarnak két tagja is itt ül velem a stúdióban, akik felvállaltak egy olyan küldetést, ha szabad így mondanom, hogy örökbecsű dalokat osztanak meg azokkal, akik soha az életükben nem hallatták az eredetit, bár nyilván most már a YouTube-os világban egy picit könnyebb legalább filmen ezt megnézni, de én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos küldetése, szerepe van az egész mozgalomnak, ugye ezt a típusú zenét, ezt ugye úgy hívják, hogy... Na, majd elmondják, nem is megyek én ennyire bele, majd ők elmondják. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, Takács Máté és Károly László a vendégeim itt a Retro Rádióban. Don't Stop the Queen, ez a neve a ti tribute zenekarotoknak. Meséljetek, mit jelent ez a fogalom, hogy tribute?
1: A tribute az tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy zenekar nem saját dalokat játszik, hanem általában egy konkrét zenekarnak, de van, hogy több zenekarnak is a feldolgozásait játsszák. Ez szerintem egy kifejezetten hasznos műfaj, ugyanis van egy csomó olyan zenekar, akiket már nem nagyon lehet látni.
0: Vagy egyáltalán.
1: Vagy az eredeti formájában, vagy egyáltalán nem lehet látni most már a színpadon. Vagy olyan nagyok, hogy igazából ide ebbe a kis országban nem jönnek el, és a zene az úgy gondolom, hogy az élőben él meg igazán, és egy minőségi tributot összerakni az egyrészt hatalmas kihívás, másrészt a közönségnek is azért jó, hogyha ezeket a dalokat, amiket ismernek és szeretnek egész életükben, ezeket élőben is hallják valahol.
0: Jól hangzik ez a dolog, de ez egyben egy óriási felelősség is. Főleg, amit ti vállaltatok, egy olyan énekes hangján és egy olyan zenekart megszólaltatni, akik tényleg a legnagyobbak közül való, tehát top 3 szerintem a világ zenekarait is sorba kellene rakni, bár nem akarok itt ítélkezni senki fölött, de tényleg, tehát Máté, ugye ezt elénekelni, Freddie Mercury-t, az nagy dolog. Hogy álltál hozzá? Hogy kezdődött ez a történet?
1: Hát nekem ez gyerekkorban kezdődött. Én mindig, amikor ültem a homokozóban, az óvodában, akkor is énekeltem, bár akkor még a Beatles volt a kedvenc zenekarom. Na jó, most is az. Úgyhogy, mit tudom, a Beatles fehér albumát énekeltem a homokozóban, amíg a többiek játszottak.
0: Ezt otthon édesapa hallgatta? Vagy ez hogy került egyetlen viszonyba?
1: Ezt otthon mindenki hallgatta. Szóval a Beatles az egy közös nevező volt a szüleim között például, de hogy Rolling Stones-t hallgattunk. Apa mindig azt csinálta, hogy berakott valami zenét, és megnézte, hogy mi ketten kisbabák, az öcsémmel, Marcival, milyen hangulatba jövünk a zenétől. Viszont a Queen az ennél sokkal később érkezett meg, az 11-12 éves koromban érkezett meg, méghozzá édesanyám által. Ő hallgatta a kocsiban, berakta a Greatest Hits kazettát, miközben vitt be minket az iskolába, és így voltam, hogy jaj, ezt is hallottam már, ezt is hallottam már, és anya mondta, hogy ez mind Queen. És mivel énekelek gyerekkorom óta, ezért nagyon tetszett, hogy Freddie Mercury-nak ilyen erős, határozott és ilyen különleges hangja van. Úgyhogy azóta énekelgetem a Queen számokat, és csak időkérdése volt, hogy valaki megkeresse, hogy szia Máté, Queen-t játszunk, van kedved jönni? És én meg azt mondjam, hogy persze, egyértelműen igen.
0: Innen folytatjuk ezt a beszélgetést, sok kérdés felmerült közben itt a kis monológod alatt, de ezeket fel is fogom tenni sorban. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, Don't Stop the Queen zenekar két tagja a vendégem, rögtön visszajövünk.

0: Részben a Queen zeneisége nagy része szerintem az a Freddie Mercury zsenialitásából fakad. És minden tag olyan fontos dolgokat tett hozzá, ami nélkül biztosan nem ugyanaz lenne a Queen. Az én fejemben a tribute az a szó szerinti jelentés az egyfajta tisztelgés is, és annak a hagyománynak az ápolása, amit mi gondolunk róluk, hogy ők fontosnak tartották, mi azokat a dolgokat csináljuk. A vokál iszonyatosan fontos, és szerintem, ahogy sok minden más, ez is a Beatlesből fakad egyébként, a könnyű zene szanaszét vokálozása, és Freddie szerintem sportot űzött abból, hogy furcsa harmóniákat minden sorban, bár ugyanaz a téma jön, de picit másképp csinálták, végtelen időt el lehet szöszölni a Queen vokáljaival.
1: Jól hangzik, amit mondasz, és egyébként én azt hiszem, hogy óriási rajongott tábora van a Queennek Magyarországon. Az a kérdés, hogy ezt hogy tudjátok a saját zenekarotok felé fordítani, mert én úgy, és ne sietődjetek meg kérlek, amit most mondok, és kíváncsi vagyok a válaszotokra nagyon. Én azt érzékelem, hogy míg Hollandiában, Németországban, Angliában óriási kultusza van a tribute-ságnak, a tribute zenekarok fellépésének, fesztiválokat szerveznek számukra, és tényleg sportcsarnokot tud megtölteni egy jó tribute zenekar, addig Magyarországon még nincsenek a kultúrának olyan mély gyökere. Hogy áll ez a folyamat?
2: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert mit tudom, én néhány évvel ezelőtt hallgattam valami podcastet, nem is emlékszem a címére, ahol így éppen a Carson Coma tagjaival csináltak interjút, és egyik pillanatról a másikra a podcastnek a műsorvezetője behozta a tributot témaként, hogy hát ez mennyire gáz, hogy vannak olyanok, akik más emberek zenéit játsszák, és hogy legyetek már kreatívak, és miért csinálják ezt, és mennyire nevetséges. És emlékszem, hogy a karszonkómások meg ilyen kényszeredetten mosolyogtak, hogy ja, tényleg nagyon gáz, és akkor még föl is hoztak, hogy van valami Queen tribute is, ahol a csávó felvesz egy Zara Burgess-t, aztán ott izé kornyikál. Nem tudom, hogy rám gondoltak-e vagy valaki másra, de hogy előfordult
1: az nem különben. Szóval,
2: valamiért nálunk így ennek a tributnak nincsen kultúrája, sőt, még meg is vetik. Közben én mindig azzal érvelek, azzal tolok ellenérvet, hogy csak azért, mert Mozart, a Wolfgang Amadeus Mozart már nem él 300 éve, ezért soha többet senki ne játssza el a dalait, soha többet ne lásson neki egyetlen karmester se. Az emberek szeretik élőben megtapasztalni a zenét, és remélhet, és én úgy érzékelem, hogy erre azért most már nem csak az idősebb korosztály, de a fiatalok is elkezdenek egyre inkább kíváncsiak lenni. Van egy Doors Tribute zenekarom is, akikkel rendszeresen lépünk fel a Muzikumban, és oda is egyre több fiatal jön, ugyanúgy a Don't Stop the Queen koncertjein is egyre több a fiatal, aki élvezi és szereti ezeket a zenéket.
1: Csak feszegetem azt, amit az előző megszólásban kérdeztem, hogy nem volt benned egy kicsi félelem, vagy ilyen tartás attól a ténytől, hogy szerintem a rockzene és a világ egyik legjobb énekesét kell, énekesének dalait kell énekelned?
2: Nem.
1: De ez jó.
2: Nem volt bennem félelem, mert mondom, gyerekkorom óta énekelgetem ezeket a dalokat, és úgy, hogy van mögötted egy zenekar, és van előtted egy közönség, aki kíváncsi is rá, úgy csak még egyszerűbb ezt énekelni. Meg azért van benne tapasztalatom az általános iskolában, a Gárdonyi Géza általános iskolában, amikor még jártam az első 4 osztályba, akkor hamar rájött az osztály, hogy én el tudom énekelni a We Will Rock You című dalt, és osztály kirándulásokon mindig kérték a buszon, elkezdtek dobolni, hogy Máté, énekeld el. Szóval ezek nekem olyan élmények, amik meghatározóak. Nekem a Queen éneklése az mindig része volt az életemnek, úgyhogy nekem ez így természetesen jön. Persze nem csinálom tökéletesen, van, hogy be vagyok rekedve, van, hogy rosszabb paszban vagyok, akkor lecsalom, de Freddie Mercury is rendszeresen lecsalta a koncerteken, elég csak megnézni a budapesti vagy a Wembley koncertet, ha összehasonlítjuk az eredetivel, sokkal mélyebben énekli a hangokat, mint amúgy.
1: Bárcsak énekelhetnéd továbbra is ezeket a dalokat. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig a Sztársávszó.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, Don't Stop the Queen zenekar, amelynek két tagja itt a Retrorádióban ül velem szemben, Károly László és Takács Máté. Máté egyébként Takács Tamás gyermeke, én elhatároztam, hogy nem erről fog beszélgetni, mert nyilván minden riportban ezzel foglalkozik mindenki. Egyetlen egy apróság, apa minősíti, amit te csinálsz, tehát el szokott-e menni, ad-e tanácsot, erről azért elég sokat lehúzott ebben a műfajban.
1: Persze, természetesen.
0: És megfogadod?
1: Hogy ne fogadnám meg? Persze. Hát az apai tanácsokat illik megfogadni. Hogyha marhaságot mond, akkor azt is elraktározom, hogy ez marhaság, de mondjuk a szakmával kapcsolatban kevés marhaságot szokott mondani.
0: Az nagyon fontos és nagyon érdekes egyébként, hogy te ilyen nagyon határozottan állsz, tehát ez frontembernek szerintem attribútuma, alap eleme, hogy odaáll és tudja, hogy ő ezt jól meg fogja oldani. Mennyire ragad ez át a zenekarra? Vagy milyen a zenekari tagság?
2: Én azt gondolom, általában én nem hiszek abban, hogy van szerencse. És itt mégis azt gondolom, hogy egy nagyon szerencsés konstelláció a mi zenekarunk. Mind az öten ugyanabban az irányba állunk arccal, és mind az öten nagyon különböző dolgokban vagyunk jók. Szentül hisszük, hogy a frontember dolga az, hogy elől áll és gólt lő. Nekünk meg az, hogy passzolunk neki. És 10-ből 2-szer vagy 3-szor csinál valami meglepetést. Megbeszéljük, hogy ma nem játsszuk a Mustafát, mert még nem megy jól, jó? Oké. Okay. Az éjózás közepette elkezdi a Mustafát, ránk néz hátra és vigyorog. És mi eljátsszuk a Mustafát, mert ő van elől. Tehát, ahogy mondtad, az a fajta attribútum, az tökéletesen működik. Mindannyian tudjuk mind az öten, hogy Máté van in charge, és nekünk az a dolgunk, hogy ezt kiszolgáljuk. Aztán, amikor lejövünk a színpadról, akkor van, hogy a backstage megkérdezik, ez mi a franc volt? De ez az már nem tartozik a közönségre. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon szerencsés konstelláció az, hogy a Máté van elől, illetve többször kérdezted, hogy nehéz-e énekelni, meg mindenki megkérdezi. Nagyon nehéz énekelni, és én nagyon szeretem, hogy a Máté nem akar utánozni. Máté nagyon szereti a Queen dalokat, nagyon jól ismeri, és elénekli, ahogy a lehető legjobban tudja. Tehát van olyan Queen tribute Magyarországon, aki jobban Freddit próbál énekelni, és ezzel sincs semmi baj. Máté azt választotta, hogy ő nem feltétlenül. Tehát pontosan énekli, tisztán énekli nagyon jól, nagyon erősen, de nincs benne az a fajta éneklési zsáner utánozás, ami én nekem nem biztos, hogy tetszene. De ez megint csak mázli, hogy pont ő van elől, és nekem ez meg tetszik is.
0: Nagyon jó a pólód. Honnan tettél szert erre a pólóra?
2: Azt hiszem Houndem, de nem emlékszem. Valamilyen fast fashion boltban vettem, viszonylag olcsón.
0: Metallica felirat van rajta. Voltál a koncerten?
2: Voltam.
0: És milyen élményeket gyűjtöttél?
2: Szenzációs.
0: Nyilván nagyon jókat olvastam, hallottam róla mindenhonnan.
2: Azt nem látod, de van a bal karomon egy James Hetfield is.
0: Igen?
2: Nekem azért viszonylag alapvetés ez a zenekar. 86 szeptemberében találkoztam a 86-os lemezzel, és onnantól kezdve ez végig kísér. Az első néhány lemez biztosan, de hát mindig nagyon szerettem, és zeneileg is nagyon érdekes volt nézni, meg átélni az, hogy 60 pluszos mindegyik.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy én sajnos nem voltam, de azt mondják, akik látták, hogy döbbenetesen fiatalos volt a zenekar.
2: Elképesztő. És a Lars szerintem ennek a szénának az egyik leggyengébb dobosa technikailag, nagyon sokan zrikálják, rettenetesen jól muzsikáltak, tényleg. Tehát 63-65 évesek 2,5 órákat játszanak, iszonyú energiával, iszonyú profizmussal, olyan marketinggel, olyan látvánnyal, vetítéssel, fénnyel, piróval, mindennel, közönségkontaktussal, szenzációs, tényleg szenzációs. Illetve hát nem tudom, tudod, de rekordot döntöttek a Puskásban.
0: Nem tudtam, miben?
2: A nézőszámban.
0: Tényleg?
2: Soha még nem volt ennyi ember a Puskásban. Illetve rekordot döntöttek a Vöröskereszt véradás szervezésében is. Soha még a Vöröskereszt fennállása alatt, ilyen rövid idő alatt ennyi vért nem kapott senki, mint a Metallica koncerten a szervezett véradás során.
0: Csupa jó hír, és egyébként nekem nagyon szimpatikus, hogyha egy közszereplő a társadalmi problémákat is magáénak tekinti, és nem csak él bele a világba és élvezi a hírnevet, hanem annak a társadalomnak vissza is ad. Ez egy nagyon szép példa erre, és gratulálunk mindenkinek, aki elment vért adni, aki megszervezte, és hát persze a zenekarnak, amely védőszárnyat bocsájtott nagyon fontos esemény fölé. Tartsanak velünk, folytatjuk a Queen-nel itt a Retrorádióban.

0: Don't Stop the Queen, ez a neve a csapatnak, és azt mondtam, hogy folytatjuk a Queen-nel az előző beszélgetés végén, mert hogy nagyon sok dalból kell kiválasztanotok a repertoárt. Mi alapján kerül összeállításra? Milyen dalok kerülnek elő? Vannak-e, amik állandóan kimaradnak? Vagy forog ez a dolog? Hogy néz ez ki?
1: Én inkább úgy mondanám, hogy van, ami mindig szerepel, és ebben biztos benne van a mi ízlésünk is, de ha valaki ismeri a Queen életművét, akkor van két olyan dal, négy olyan dal, amit a Queen, amióta megírta, az összes koncertjén eljátszotta. És azok nem maradhatnak.
0: Na
1: ki.
0: Melyik ez a négy, tessék?
1: Hát a Bohemian Rhapsody, a We Were Like You és a We Are The Champions, ez a kettő, ami minden koncertet zár nálunk is, és ez így volt a Queen fennállása alatt is. Illetve a Now I'm Here, az, amit mi nem mindig játszunk, de a Queen minden koncerten kéne játszott.
0: De azok kezdtek, nem? Vagy volt a nagy...
2: Volt, már olyan,
1: volt olyan turné, ahol a legtöbbször azzal kezdtek. És nyilván ezek a legnagyobb részt ott vannak nálunk is. A zenekar névadója, Don't Stop Me Now, az szintén állandó szereplő, Somebody to Love állandó szereplő, talán soha nem maradt ki.
2: Nem, soha, egyszer sem. De a 20 perces koncerteken.
1: A 20-30 perceseknél ki szoktuk hagyni. És hát így kb. Ennyi. És akkor nyilván van saját ízlésünk, hogy mit szeretünk mi áll jól nekünk, mi működik jól, illetve nagyon fontos, hogy vannak a fesztiválkoncertek, ahol nem feltétlen miattunk jönnek az emberek, őnekik olyan dalokat kell játszani, amit fognak tudni fütyülni, ismerni, refrént énekelni.
0: Ez minél nem olyan nehéz.
1: Nem.
2: Nagyon vicces, most voltunk Kanadában, és az egyik kanadai autóút alatt utaztunk valahova. Azon kezdtünk el diskurálni az autóban, hogy kinek van több világszinten híres, mindenki által ismert slágere, Michael Jacksonnak vagy a Queennek. És igazából fejfej mellett haladnak, már nem is emlékszem, hogy melyik nyert, talán egyen nyert a...
1: 16-15-re.
2: Igen, a Queen nyert.
1: A játékban az volt a szabály, hatan ültünk az autóban, elég különböző zenei ízléssel és egyébként még korral is, hogy csak az maradhat benne, az a sláger, amit mindenki ismer a kocsiban.
2: Igen.
1: És így 16-15-re nyert, azt hiszem a...
2: Szerintem a Queen nyert.
1: A Queen nyert.
2: Bár kis csalással, mert rákerült az I Was Born to Love You,
1: igen,
2: ami
1: meg a Living on My Own talán.
2: Igen, ami technikailag Freddie Mercury-dal, szólódal. Hogyha mindent beleszámunk, akkor egyébként még a Jackson's 5 miatt
0: ezt akartam mondani,
2: Jackson, úgyhogy nem volt teljesen egyértelmű, de ami érdekes volt, hogy rajtuk kívül, ezen a két zenekaron kívül nem tudtunk még egy olyan előadót mondani, akinek ennyi slágere van. Még a Beatles sem
0: hát azért
2: került le, oda.
0: A Beatles abba azért szerintem ez a kettő lehet, igen. Igen.
1: A helyzet az, hogy az abbát én javasoltam, a Beatles-t Máté javasolta, és ha jól emlékszem, akkor 7 meg 9 dal jött össze, amit mindannyian ismertünk.
0: Folytassuk innen a beszélgetést. Annyira jó, hogy ezek a zenekarok előkerülnek, és az is nagyon tetszik nekem, hogy láthatóan mind a ketten kőkemény rockerek vagytok, de hogy például az abba elő tud kerülni, hogy Michael Jackson elő tud kerülni, mert hogy szerintem csak jó zene van, meg rossz. Minden más falnak semmi értelme nincs. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Takács Máté és Károly László a vendégeim itt a Retro Rádióban, egy énekes Máté, és billentyűk vokál Laci, és egy nagyon fontos dologra szeretnék itt most rákérdezni, akik nagyon követték a Queennek az életét, hogy ők egy ilyen nagyon egyszerű rockfelállásból indultak, és aztán volt egy pillanat, amikor a 80-as évek klasszikus szinti hangzásai és szintetizátorai megjelentek a Queen muzsikájában. Ortodox Queen hívők azt mondják, hogy az már nem az a Queen, ami volt annak idején, aki pedig szereti ezt a 80-as évek hangulatot, meg a szinti popot, abból az irányból közelít a zenekar, ők meg azt mondják, hogy hát itt vált igazán népszerűvé, és a dalok itt lettek igazán ütősek, és hát ugye a szóló karrierben is ez a vonal ment tovább. Ti hogy álltok ehhez?
1: Én azt gondolom, hogy ez is egy ugyanolyan... Ez egy ugyanolyan fal, amit az előbb említettél, hogy teljesen szükségtelen fal. Az, hogy egy ortodox rajongó mit gondol, az csodálatos. Nagyon örülök, hogy van véleménye, nekem is van, a többi rajongónak is volt véleménye. Ha innen nézzük, akkor teljesen fölösleges a Bohemian Rhapsody, hiszen tele van opera betéttel, aminek semmi értelme, az nem rock, dobjuk ki. Tehát ezek pont ugyanilyenek. Vagy nézzük meg az Innuendo-t, nézzük meg a Show Must Go-t, tudok még mondani millió ilyen dalt, ahol nagyon fontos nagyzenekaros, opera, szinti, mindenféle olyan betétek vannak, amik nem feltétlenül részei egy progresszív, kemény rock felállásnak. Nem kell, hogy része legyen. Én személy szerint azt szeretem a Beatlesben is, és a Queenben is, hogy ők nem zsánerzenekar, ők nem metalzenekar, akik két gitára, nem. Ha egy dal kuplé akar lenni, az kuplé lett. Ha opera akar lenni, opera lett, ha metal akar lenni, akkor metal lett, és így elénk borították ezt az összes gyöngyöt, és ez szerintem jól van.
0: És Queen egy dalba belesűrített mennyi mindent, mondjuk a Bohemian Rhapsody-ba, ami tele van. Hát annyi féle az a dal, hogy nem is tudom, hogy hány elemből áll. Igen, azt szokták nyilván... elemezni folyton, hogy ez ide, az oda üzenetet, a Beelzebub, meg a nem tudom kicsoda, mindenféléket mondanak.
1: És meg is fejtette a producer és a menedzser, hogy ez nem lesz siker. Óriási bukás várható, 6 perces dal, nincs refrénje, tele van gitárszóló, van meg operával, ez tuti bukás.
2: Hát, a Queen volt az egyetlen zenekar, akik képesek voltak egy világhírű progresszív rock slágert összehozni. Erre még a konkrét, akik tényleg progresszív rockban utaznak, azok se voltak képesek. Érted? A Pink Floydnak a legnagyobb slágere egy diszkódal, a We Don't Need No Education, és a Queen megcsinálta.
0: Azért jó volt az is.
2: Nagyon jó volt. És rosszul mondtam a címet, magamat megütném ilyenkor, hogyha hallgatnám.
0: Another Brick in the Wall, part 2.
1: Ráadásul, ti nem tudjátok, de a Máté egy megveszekedett Pink Floyd rajongó. Tehát, hogy ezt nem egy ilyen dehonestáló jelzőként
0: mondta. Ezeket Máté fiatal, mert a Queennek is a csúcsa is szerintem korábbra tevődik, mint ahogy ő egyáltalán eszmélhetett a világban, és a Pink Floyd-i meg.
2: A jó zene az jó zene.
0: Igen, tudom, nincs fal.
2: Igen. Sőt, a mostani generáció az nagyon szereti például a Pink Floydot. Szeretik az elszállós zenéket. A Károly Laci korosztálya az nem feltétlenül szereti a Pink Floydot, Károly Laci például utálja a Pink Floydot, de hát mindenkinek vannak ízlésficamai.
1: Neked is?
2: Nekem is.
0: Hát én nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és nagyon tetszik egyébként a magabiztosság, a szeretet, sok mindent hoztatok, ami tényleg fontos rész egy sikeres zenekarnak. Egy utolsó kérdés, nyáron hol láthatnak benteket, mondjatok két helyszínt és időpontot?
2: Legközelebb június 28-án leszünk Tatán a Vízvirág Zenefesztiválon, valamint leszünk Erdélyben a Vibe Fesztiválon, a Paksi Gastrobus Fesztiválon július 4-én, és lesz ez a Tribute Beach augusztus
1: 7-én leszünk a Tribute Beach-en. Ez a Velencei tó partján egy ilyen beach jellegű, tényleg ilyen homokos vízpart, meg nádas, meg napsütés, egy nagyon jó szerveződés. Idén lesz azt hiszem a harmadik, és tavaly már játszottunk. És idén a 80-as évek tematikája lesz, tehát 80-as évekből származó zenekarok nagyon jó minőségű tribute előadásai várhatók, és ennek leszünk mi szombat este azt hiszem az egyik fellépője. Augusztus 7 Tribute Beach.
0: Gratulálok ezekhez a fellépésekhez, ugye akkor, ahogy mondták, június 28-án Tatán indul ez a sor, és amiket elsoroltak a fiúk, ezen helyszínek várják őket. Köszönöm, hogy eljöttetek, sok sikert kívánok mindenhez.
1: Köszönjük szépen.
0: Vigyázzatok Freddie Mercury-re.
2: Nagyon köszönjük.

0: Műsorajánló. A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Egy igazi időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
1: A Retro Rádiót hétvégén is, telefonáljon tizedikként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
0: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér nemükre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Már szolgálatban vannak az osztrák vasúti kocsik. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. Ma van apák napja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Forgalomba álltak az Osztrák Vasút Társaság személyszállító vasúti kocsijai, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, 10 szerelvény állt munkába. A tárcavezető rámutatott, azért volt szükség rájuk, mert a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a Vasút Társaság. A balatoni Kék Hullám IC-n 4, a Békés IC-n szintén 4 osztrák kocsi állt szolgálatba. Holnap indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közelében könnyebben alakulhat ki szénmonoxid. Tavaly a hőségriasztások idején több mint 120 alkalommal kellett a tűzoltóknak ilyen esetekhez vonulniuk. A hatóság azt javasolja, hogy az otthonokban nyáron is használjanak szénmonoxid érzékelőt, mert a berendezés életet menthet. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, a jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
7: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik jobban a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák, tehát kell egy apai, anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
6: Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűző naptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok. 30-35 fok várható.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
8: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Japán kiütötte Tunéziát a labdarúgó világbajnokságon. Az ázsiai együttes Monterreyben 4-0-ra nyert az F csoport második fordulójában, így két mérkőzés után 6 ponttal áll, míg az észak-afrikaiak második vereségükkel búcsúztak a tornától. A világbajnokságok történetének ezredik mérkőzését a nagykárolyi születésű Kovács István vezette. A japánok már a 4. percben megszerezték a vezetést Kamada révén, majd Ueda szeduplázott, Ito Junya pedig egyszer volt eredményes. Ueda lett az első japán játékos, aki duplázni tudott világbajnoki mérkőzésen. Nézzük a további eredményeket. Hollandia, Svédország 5-1, Németország elefántcsontpart az E csoportban 2-1, és Ecuador Curaçao 0-0. A karibi csapat ezzel a 0-0-val megszerezte első VB pontját. Köszönöm a figyelmet, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Kellemes vasárnapot kívánok minden Retro Rádió hallgatónak. Drága jó főzőtársaimról majdnem elfelejtkeztem, de ilyen nem fordulhat elő, hogy elfelejtkezem. Ma sem fordult elő. Nekik jó munkát, kitartást és sok-sok örömet és szeretetet küldök innen, a budapesti stúdióból.

Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit drága úton lévő hallgatóinak. Üdvözletem és tiszteletem innen a Rádió stúdiójából. Nagyon sokan keltek útra egyébként ezen a hétvégén, gondolom a jó idő is belejátszik ebbe, és én azt gondolom, hogy így együtt lenni mindannyiszor jó, kinek a családjával, kinek a szeretteivel, kik éppen a világbajnokságot nézik közösen a barátokkal. Szóval nagyon sok apropó van arra, hogy együtt legyünk. Én ezekben az együttlétekben és a hidakban hiszek, és én azért dolgozom itt a Rádióban olyan példákat mutassak, akik valamit már letettek a világ nagy asztalára, vagy mi kis hazánk hatalmas kulturális művészet és sport asztalára. Oberfang Pál és Kellerné Egressy Zsuzska érkeznek hozzánk, ők ketten a Veszprémi Színházban dolgoznak, nagyon sok érdekességgel, újítással, és természetesen kiváló történetekkel. Mindjárt jövünk.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, és a slágerek mellé természetesen érkeznek vendégeink is, akiket nagyon nagy szeretettel köszöntök, a Veszprémi Petőfi Színház két munkatársa itt a Retrorádió stúdiójában. Hát én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek és elfogadtátok a meghívást, és természetesen Zsuska és Pali, ha szabad így fogalmaznom, a kettőjük vezetésével működik ez a színház nagyon jól, és hát én nagyon büszke vagyok rá, hogy egy nagyon-nagyon pici morzsának a pici szeletében, karácsony után, ugye szilveszter napján egy pici szerepet én is szoktam kapni. Szervusz, Pali, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
1: Szervusztok, és nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk.
0: Hát mesélj nekünk arról, légy szíves, hogy egy ilyen színház milyen feladatokat, kötelezettségeket, felhatalmazást kap a nézőktől a nyári időszakban, ugye, mert úgy gondoljuk mi földi halandók, hogy véget ér a színházi időszak, csak randok, ezzel a színház bezár, és majd szeptemberben újra nyit.
1: Hát valóban ez így volt régen, de most már azért összefolynak ezek az idők. Azt hiszem a legtöbb színháznál, vagy sok színháznál, mi nálunk most már természetesen évek óta igen. Muszáj azt hangsúlyoznom, hogy egy fantasztikus évad után vagyunk, hogyha ezt így mégiscsak meg kell fogalmazzuk, hiszen az István a királlyal kezdtünk, és utána Molnár Ferenc, az Ördög, Hippolita, Lakály, Shakespeare, Velencei Kalmár és a Fiú bemutatója, mindegyik nagy siker volt, és mindegyik izgalmas, és közben volt egy olyan fesztiválunk, amely már a 9. volt, ez a Lélektől Lélekig Színház Gyógyítőnek fesztiválja, ugye, aminek az édesanyja a Zsuska és Esélyegyenlőség. De ugyanakkor egy újabb fesztiválban vagyunk most benne, ugye a Rátonyi Róbert Operett Fesztivál. Ez is várja tőlünk a közönség, és természetesen itt van előttünk a nyári időszak, most a fő csapás irány nekünk az Alsóörsi Amfiteátrum, ott 3 előadással, illetőleg hát az István a király, amellyel elmegyünk néhány helyre, és hát a Veszprémi Bárban is bemutatjuk.
0: Zsuska nem jutott szóhoz, de ígérem, ezt be fogom pótolni a következő megszólásban. Tartsanak velünk, rögtön visszajövünk.

0: Kellerné Egesi Zsuska a vendégünk itt a Retro Rádióban. Ő egyébként a kreatív vezetője és igazgatóhelyettese a Petőfi Színháznak Veszprémben, és hát nagyon-nagyon nagy munkában vannak mind a ketten. Én tényleg elég sokszor járhattam oda hozzájuk különböző okokból kifolyólag, de mindig azt láttam, hogy óriási munka van. Zsuska, ilyenkor, amikor a nyár közelek, ez a munkák csökkenését jelenti, hiszen a szezon a sikeres évad vége felé halad, vagy pedig azt jelenti, hogy mondjuk egy ilyen Rátonyi Fesztivál, vagy bármely másik kitelepülés, mint mondjuk az Amfiban, ez többlet munkát ró rátok.
1: Hát ugye a köztudatban az van, hogy a nyár az egy uborka szezon a színházak életében. Hát nem így van. Egyrészt, amit mondtál, hogy vannak nyári előadásaink, különböző

0: helyszíneken, és ilyenkor egy picit kimozdulunk a székhelyünkről, de nekünk van akár egy ifjúságnevelési programunk is, hogyha ezt is említhetem, egy bentlakásos Carpe Diem táborunk, a test, a lélek, a szellem tábora, mi most már 7. éve működik, és most is vonulunk Almádiba 20 fiatallal.
1: Az mit jelent a vonulunk?
0: Hát az, hogy leköltözünk, lemegyünk Almádiba, és ott töltjük 7 éjszakás bentlakásos tábort olyan intenzíven, amiben megjelenik a színház, a személyiségfejlesztés, a közösségépítés, és minden egyéb, a Balatonszelet napon, természetesen a sport is, kajak, kenuzunk, és mindent megpróbálunk a gyerekeknek megadni, ami ilyenkor nyáron fontos a személyiségüknek, a fejlesztés érdekében, a lelküknek és a testüknek is egyaránt.
1: Zsuska, a Balaton közelsége mennyiben befolyásolja a színház politikáját, most műsorpolitikára gondolok természetesen, meg egyáltalán az egész hozzáállását a világhoz, mert én azt érzékelem, hogy ott nálatok Veszprémben olyan jó lenni. Szóval olyan nyitott, olyan szabad, olyan komoly színház és művészeti élet is van.
0: Igen, komoly, és ez nagyon-nagyon jó a mi elhelyezkedésünk, a mi városunk elhelyezkedés. Én azt mondtam mindig, hogy a világ legszebb városa, hiszen 5 percnyire van a Bakony, 5 percnyire a Balaton, tehát ilyen város nem sok van még Magyarországon, de tényleg befolyásolja a Balaton közelsége, hiszen mi nem állhatunk le nyáron. Balatonra érkeznek a magyar vendégek. Nekünk kultúrát kell közvetíteni, értéket kell adni, úgyhogy ezért is van az, hogy a saját székhelyünkön is, de székhelyünkön kívül is előadásokkal készülünk az ide érkező látogatóknak, ahogy például tesszük Alsősön, vagy Kapolcson, vagy a Veszprémi Várban, vagy még számos olyan helyen, ahova egyébként nyaralni érkeznek leginkább az emberek.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei szólnak.

0: Ebből a körből Palit hagytuk ki, de ígérem, hogy így mindenki szóhoz fog jutni időben. Kossuth Díjas kiváló színészünk, rendezőnk és színházigazgatónk Oberfrank Pál a vendégem itt a Retro Rádióban. És hát a Veszprémi Színházról már sokat beszéltünk, a Veszprémi Petőfi Színházról, de előny vagy hátrány, hogyha valaki egy olyan teátrumot vezet, ami nagyon nincs közel Budapesthez, de nagyon távol sincs tőle, de ez a vidéki lét, ez mint színházigazgató, mint koncepció, mint lehetőség, mit hordoz magába ma, 2026-ban?
1: Azt hiszem, hogy ez egy csodálatos ajándék és egy csodálatos lehetőség. Én hálás vagyok az utóbbi másfél évtizednek, amit itt tölthettem, hiszen most itt aztán valóban az emberi találkozások nagyon nagy szerepet kapnak, és lehetőség van erre. Tehát, hogy ez egy emberléptékű dolog, itt ismerjük a közönséget. Mi Zsuskával általában ott vagyunk az előadások után is, sőt, ugye a szünetben is találkozunk a közönséggel, látjuk is azt, hogy hatunk rájuk, de ez az emberi kapcsolat, ez nagyon fontos, de a társulatról is, hogy beszéljünk egy szót, ez is nagyon fontos. A Veszprémi Petőfi Színház társulata, egy erős társulat, egy családban élünk, és nagyon odafigyelünk egymásra minden szinten. Tehát az, hogy van a művészeti élet, amiért mi létrejöttünk és létezünk, és ez a mi első számú felelősségünk, ez nagyon fontos, de hogy ennek az emberi arcát megtartsuk, ez a közös felelősségünk, és ebben nagy szerepe van a férfinak is, meg a nőnek is, hiszen ez a kettő.
0: Döbbenetes egyébként, amit ti dolgoztok tényleg. És ha már még Zsuska, az egy gyors kérdés ebben a témakörben, hogy említettük már, hogy részese lehetek évvégenként ezeknek a kis előadásotoknak, ahol ti személyesen oda mentek kocintani a nézőkhöz. Személyesen van mód megszólítani egy Kossuth Díjas művész és a többi kollégát ott a színházban. Ez egy nagyon nagy dolog szerintem, és nagyon sok embernek nagyon sokat jelent. Azt a jó hangulatot hogyan tudjátok fenntartani? Mert általában egy ilyen teátrum, ez arról szokott szólni, hogy egy pici irigység, egy pici zrika, egy pici, hogy is fogalmazok, helyezkedés, és én nálatok ennek semmilyen még írmagját se érzékeltem.
2: Igen, én azt gondolom, hogy szeretni kell azt, amit csinálunk, és ha mi szeretjük és szeretettel viszonyulunk, akkor ezzel mintát és példát mutatunk a kollégáknak is, és jönnek velünk, és ők is szeretettel viszonyulnak ahhoz, amit mi hivatásnak hívunk, és ami tényleg 0-24 órás szolgálatot igényel, és hogy mondtad, hogy a nézőkhöz oda megyünk, mert az élő kapcsolatban hiszünk, tehát élő műfaj a színház.
0: Ez nem gyakori, hogy egy színházigazgató, ráadásul Palinak egy nagyon szép színészi karrier is van a háta mögött. Tehát, hogy egy televízióból, komoly nagy kőszínházból, alul múlt is van a háta mögött. Nem gyakori, hogy elmegy az emberekhez, mindenkivel beszél egy pár mondatot. Tényleg elképesztő volt látni, hogy körül zsongtak benneteket.
2: Igen, nem gyakori, de én azt gondolom, hogy enélkül nem működik. Tehát muszáj, ha valaki azt mondja, hogy ő pedig vezetni szeretne egy társulatot, és ezzel együtt a nézőket is, Veszprémben, ami az egyik legjobb hely a világon, én 33 évet teszem ezt, akkor csak úgy működik, ha szívünket, a lelkünket odaadjuk nekik, ezt pedig élőbe tudjuk megtenni, és élő kapcsolódással érezheti ennek az erősségét a néző is.
0: Zsuska egyébként kreatív vezetője és igazgató helyettese ennek a teátrumnak. Tartsanak velünk, hamarosan jön a folytatás. Témánk a Veszprémi Színház, két kiváló vezetője, és természetesen a színészek, valamint a nézők.

0: Önökor Etrádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Hát minél több színésszel, színházigazgatóval, rendezővel beszélgetek itt a Retrorádióban, annál több torony omlik össze az én fejembe, amit én elképzeltem a világról, hogy ez a júniusi, májusi, júniusi időszak, ez azt jelenti, hogy már lassan én úgy gondoltam, mély levegőket vesznek a színházigazgatók, vezetők, és aztán szépen elmennek pihenni. Na, ehhez képest kiderült, hogy ilyenkor kezdenek el a következő évadon dolgozni, ilyenkor kezdenek el a szabadtéri előadásokon dolgozni, ilyenkor dolgoznak a PR és kommunikációs terven, szóval mindenen, ami a következő évadról szól. Pali, mivel készültök 26 őszére és 27 tavaszára?
1: Hát ugye az indításunk az egy Abigail előadás lesz, ami mindjárt nagyon beindítja az évadot.
0: Amelyik kukorékó lecsukott. Igen, bocsánat.
1: Igen. Aztán ugye a Népszínházi a kínálatunk, tehát Szomori Dezső hermelinje, aztán a Luxemburg grófja, aztán szerelmes Shakespeare, és utána a két pápa. Tehát itt lehet látni, hogy van próza, van zenés darab, népszínházi, de minden olyan cím, ami valamiért fontos lehet a néző számára is, és ahogy itt az előbb befejeztet, hogy és a néző valóban igen, közösségben, a közönséggel nekünk ez a legfontosabb, hogy velük együtt működve létezzünk, hiszen feltételezzük egymást.
0: Ez egy nagyon jó mondat, és nagyon szép mondat, amit mondtál. Suska, te viszed a munkának a kreatív részét. Mit jelent számodra az időszak, amikor én azt hittem, hogy pihentek?
2: Hát ugye a fesztiválokon túl és az ifjúsági nevelési programon túl, a nyári játékokon túl azért a következő évad bérletezése is már elindult, és nekünk nagyon fontos most az a nézői visszajelzés, hogy is reagálnak arra, amit mi nagyon gondosan, nagyon régóta tényleg úgy tettünk össze, hogy az nézői ízlést figyelembe véve a lehető legjobb legyen, hogy nekik milyen erre a reakciók. Jók, ezt azzal mutatják meg, hogy bemennek a jegyirodába, és ott állnak sorba, és hála Istennek, hogy nagyon szépen beindult. Hit, erő, akarat, ez a neve a következő évadunknak, amiben benne van az, hogy mi hogy álltunk ehhez a következő évadhoz is. Egyébként a nevét onnan kapta, hogy van a Lélektől Lélekig színházgyógyító erejének fesztiválja, és a 9. fesztiválon nekem volt egy beszélgetésem 3 kihívással élő fiatalemberrel, és én azt gondoltam, ezt a hitet, erőt, akaratot minden előadásunk tükrözni fogja, ami akár bennük is volt, és ezzel a hittel és erővel akarattal megyünk, akár szilveszterre is, hol majd találkozunk veled, és a nézőkkel, mert én elképzelhetetlennek tartom, hogy egy színházna a nézőkkel együtt zárja az évet, és köszöntse az új esztendőt.
0: Nagyon megtisztelő, hogy ott lehetek tényleg. Egy, szoktam viccelni Palival, de természetesen nagyon-nagyon a vicc az 10 idézőjelben van, mert mondom, hogy a kollégám arra 2x15 percre, de hogy tényleg nagyon nagy dolog ott állni, de egy DJ-t alakítok, tehát nem kell nagyon messzire mennem a megformáláshoz, de én azt gondolom, hogy ami nekem ott nagyon nagy dolog, hogy látom a kollégákat, ahogy befogadtak engem, tehát én aztán tényleg idegentest vagyok ott a színészek között, és az első perctől segítően, kedvesen, pozitívan álltak hozzám azok a színészek, akik ad abszurdum évtizedek óta már ezt a szakmát űzik. Nyilván én nem mondom magam, hogy színész lettem ezáltal, de akkor is nagyon szép és nagyon kedves volt a fogadtatás. Lesz ez sztárvendég idén, mert hogy minden évben valami meglepetéssel is készültök.
1: Természetesen lesz sztárvendég, de én azt gondolom, hogy ez még hadd legyen meglepetés. Most a sztárvendégünk Várkonyi Attila, DJ Dominik mindenképpen. És ide szeretnénk melléd azért egy-két embert, hogy te is úgy ismerős környezetben is érezd magad, hiszen tulajdonképpen közeli kollégáidat hívjuk meg. Tudjuk már, hogy kikről van szó, de azt ígértük, hogy magunknak elsősorban, hogy hát, hogy is mondjam, ezeket a kis karácsonyi szilveszteri ajándékokat adagoljuk, mint hogy a gyerekeknek is egy családban szoktuk. Most, ami nagyon fontos számunkra, és készülünk rá, ez az augusztus 20-a István a király, a Veszprémi felújított várban, oda adaptálva, csodálatos
0: környezetben. Ez egy nagyon oda való dolog.
1: Így van, hát végül is, hogyha az a színpadtól körülbelül 30 méterre tett például tisztasági fogadalmat Szent Imre, István alapította ezt az érsekséget, Gizella királyné erekjéi ott vannak, ott készült a palást, onnan egy fél kilométerre a kolostorok és kertekben Gizella királyné vezetésével. Tehát itt hazajött az István a király, és nagyon örülünk, hogy mi ott ezt játszhatjuk.
0: Aki egyébként már járt Veszprémben, biztos, hogy érezhető egyfajta ilyen spiritualitás, nem is tudom, hogy mondjam, én rendes fizikus végzettsége rendelkező ember, ilyet nem szabadna, hogy mondjak, de tényleg vannak városok, és vannak területek az országunkon belül is, és máshol is természetesen, de ott Veszprémben érzi az ember, hogy itt a történelem történései között jár, azokat az érzéseket, azokat a sikereket, amelyeket elértek ott eleink, azokat ott újra mi is átérhetjük, és kívánok nektek is nagyon sok sikert. Ez az Amfis dolog is nagyon izgalmasnak tűnik, ez ugye Alsóörs.
1: Alsóörs, Mágnás Miska, Csoportterápia, Ankónai Szerelmesek, július 2-a, 9-e, augusztus 6-a, és nagyon várjuk a közönséget. A Zente nyár is természetesen fontos, ott is István a király, augusztus 10-én, és hogyha valaki lemaradt volna, akkor még 22-én Siófokon augusztusban megnézheti az István a királyt.
0: Egy ilyen nagyon privátat hadd kérdezzek itt a végére, ez az Ankonaival lehet tévedni? Tehát én azt látom, hogy az egy olyan előadás, vagy olyan mű, ami valamiért mindig sikeres. Zsuska nagyon ingatja a fejét.
2: Igen, mert nem lehet tévedni, mert a magyar virtus és az olasz virtus találkozik egy előadáson belül. Én azt gondolom, külön-külön is ez a két virtus nagyon erős, de találkozva, meg találkoztatva még inkább, és nemek színészeink előadásában nem lehet. Úgyhogy mindenkit várunk nagy szeretettel.
0: Két nép között egyébként van egy valami megmagyarázhatatlan kapocs érzem, de ez a zenében is igaz. Tehát a magyar emberek nagyon szeretik az olasz slágereket, az italodiszkót, ezeket a nagyívű, nagyon klasszikus olasz dolgokat, meg hát a Sara Perché Ti Amo bármelyik buliban a legnagyobbat üti. Engedjétek meg, hogy megköszönjem Kellerné Kressi Zsuskának és Oberfunk Pálnak, hogy elfogadták így együtt a meghívásomat. Pali olyan szépen mosolyog, hogy én nem is tudok már itten odafigyelni arra, hogy mi történik velem. Szóval köszönöm, hogy itt vagytok, és a legjobb szívvel kívánok sok sikert a nyári darabokhoz is, a bérletezéshez is, ami azt jelenti, hogy érdeklődnek majd a színház iránt, és hát az ősz évadhoz.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönöm, hogy eljöttetek.
1: Köszönjük.

0: Ez volt a Retro Rádió Sztárság című műsorának mai adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az időt. Attilának és Rolinak köszönöm szépen munkájuk teljes egészét, és önöknek pedig köszönöm, hogy együtt tölthettük az időt. Drága főzőtársaimnak egy virtuális öleléssel, az úton lévőknek pedig egy nagy-nagy biztonságot adó köszönettel elköszönök a műsorból. Köszönöm, hogy velem töltötték. Három közszel kezdődő szó, és mind a három egészen más jelent. Na látják, ezt tudja a magyar nyelv. Szóval köszönöm szépen, hogy együtt lehettünk. Találkozunk jövő héten újra, pénteken már a Fergetek Partiban, ugyanez szombaton 20 órától, majd vasárnap mához egy hétre 10-től várok mindenkit a Sztársába. Attilának és Rolinak köszönöm a segítséget, önöknek pedig nagyon szép hétvégét, ami még hátra marad belőle, és nagyon szép vasárnap délután kíván a házigazda, műsorvezető Várkonyi Attila, DJ Dominik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.store.insider.hu oldalon.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Akár szeptember elején megkezdheti működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Vörös kód van érvényben, lejátszották az 1000. meccset a labdarúgó VB-k történetében. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiunknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
5: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya más tesz hozzá a gyerekhez. Például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák. Tehát kell egy apai-anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
4: Túl vagyunk az 1000. Történelmi mérkőzésen aratott fölényes győzelmet Japán a labdarúgó világbajnokságon. Az F csoportban a japánok 4-0-ra verték Tunéziát a világbajnokságon. Történetének 1000. találkozóján, amelyet a nagykárolyi születésű Kovács István vezetett. A japánoknál Ueda 2 gólt is szerzett, ezzel ő lett az első japán futballista, aki duplázni tudott világbajnoki meccsen. Gyengén felhős napos idő várható, csak kevés helyen esett. Később egyre több felé alakulhat ki több hullámban zápor zivatar. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap a gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok továbbra is nagy számban előfordulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes vasárnap délutánt kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, itt a vakáció és itt a Thomas Anders hétvége folytatása. Lesz játék, és már is kezdek. Jön a Stine Miller Band és a

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz délután, 14:30, vasárnap van, délután van, a mikrofonnál Dénes Tamás, és tényleg csak annyit tehetek hozzá a Thomas Anders hétvégéhez, hogy folytatódik, még egészen 6 óráig, jó néhány nyertesem lesz, aki ott lehet majd az MVM Domban, igaz, ez majd novemberi koncert, tehát akkor már kabátban leszünk, meg lehet, hogy fázunk is, de hát ez már ezzel jár, sörfét szemmel már a karácsonyt fogjuk figyelni, nagyon messzinek tűnik, de előbb-utóbb eljön, és akkor egy Thomas Anders koncertjegye, sőt, egészen pontosan óránként 2-vel lehet majd gazdagabb egy-egy retro rádió nyertes. Figyeljék, bármikor jöhet a játékfelhívás, és ugye tudják, amikor meghallják, akkor kell csörögnie, a 10. fog velem játszani, és tudnia kell, hogy a felhívást követően kinek, vagy melyik felvétel szólalt meg itt a retro rádióban. Ennyi az egész. Jó, nálunk most a folytatásban Ricky Martin érkezik, és egy kis jó latin zene, itt a Maria, a retro. Éppá!

0: 0620 22 22 122.
1: Legyen öné a páros belépő Thomas Anders november 14-i koncertjére az MVM Domba.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Hát akkor játék természetesen vasárnap délután is itt a Retro Rádióban, a mikrofonnál Dénás Tamás, és a forróság ide, forróság oda, azért csörög a telefon rendesen. Nézzük is, ki van most a vonalban. Halló!
2: Halló, jó napot kívánok, én Mónika vagyok Dunakesziről.
1: Kezét csokolom, Mónika Dunakesziről, ott is ilyen forróság van, ugye?
2: Igen, igen.
1: Ebben...
2: a kánikula.
1: Hát ez igazi, klasszikus kánikula. Ezzel most nincs mit tenni. Ez így kezdődött el, és így fog folytatódni még egy ideig, ahogy elnézem. Jó, viszont ugye gondolom, hogy játékügyben csörgött.
2: Pontosan.
1: Jó. És miért van ennyire megszeppenve?
2: Ó, hát mert a rádióban vagyok, és ön egy profi, én pedig egy kis amatőr vagyok.
1: Jaj, nem így kell mondani. Nem, Mónika, ön egy profi, hiszen tizedikként csörgött rám. Tizedikként!
2: Nem mondja,
1: de bizonyám. Úgyhogy várok öntől vagy egy nevet, vagy egy dalcímet, hogy a felhívást követően mi szólalt meg itt a Retro Rádióban.
2: Így 50-en túl Samantha Fox volt.
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
1: Igen! Samantha Fox! És az Only Wanna Be With You, a Bay City Rollers nagy sikerének átirata. Jó! Hát ez tökéletes!
2: Tinédzser korom, legjobbjai.
1: Jaj, hát igen, na. Miután ezek szerint nagyjából egyidősek vagyunk, úgyhogy igen, mondhatjuk így is. De most valami egészen másra megy, nem Samantha Fox koncertre, hanem Thomas Anders koncertre.
2: Imádom, 14 éves koromban voltam a koncertjén.
1: Hol?
2: Azt hiszem, még akkor a Petőfi csarnokban volt.
1: Azt ugye, a mindenit.
2: A BS-ben, nem tudom már.
1: Szerintem a BS-ben volt, arra emlékszem, hogy a BS-ben mielőtt leégett volna, ugye? Tehát a BS-ben volt
2: igen,
1: öt...
2: igen, a BS-ben volt.
1: Ugye pontosan. Öt egymást követő Modern Talking koncert. Legalábbis én így emlékszem.
2: Így van. Még a Nóra is ott volt.
1: Hát nyakláncon biztosan.
2: Igen.
1: Aha, és utálták a Nórát, fogadjunk.
2: Hát persze, hogy ne. Hát imádtuk Thomas Anderst.
1: Na jó van. Hát most egy picit
2: hogy
1: idősebb.
2: Még mindig.
1: Így van, akartam mondani, egy picit idősebb kiadásban megint megnézheti az MVM Domban. Novemberben lesz mindez, ahogy hallhatta, jó?
2: Szenzációs.
1: Jó.
2: Nagyon örülök neki.
1: Mónika, akkor jó, ez a vasárnap akkor jól telik, nem?
2: Hát nagyon jól telik, igen. A kánikula ellenére is.
1: Jó.
2: Főleg így, hogy nyertem.
1: Mónika, maradjon vonalban, én pedig hadd jelezzem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy pontosan ilyen könnyen lehet jegyet nyerni nálam itt a Retro Rádióban, úgyhogy figyeljék a következő játék felhívást, hiszen folytatódik a Thomas Anders hétvége itt a Retron.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 2 perccel járunk 3:43 után, és nézem itt a forróságnak az alakulását a következő napokban. Hát azt tudom mondani, hogy a jövő héten is készüljenek arra, hogy baromi meleg lesz. Időnként egy-egy zápor, zivatar ugyan elképzelhető, nem ez lesz a jellemző. Többnyire napsütéses, igen forró idő várható 30 fok fölötti hőmérsékletekkel. Ő pedig már Jack, azaz Michael Jackson, és a Billie Jean, hol máshol, mint itt a Retro Rádióban.

0: Idők legnagyobb slágerei retro rádió, ne felejtsék, folytatódik a Thomas Anders hétvége, mindez azt jelenti, hogy a következő órában is lesz játék a Thomas Anders koncertjegyekért, figyeljék a játék felhívást. Mindezek mellé érkezik majd a Hungária a csók királlyal.
1: Ő a csók király, ő a csók király.
0: De hozom majd a Spice Girls nagy sikerét ebben a forróságban, itt lesz a Wannabe. És még egy csomó nagy sláger, ha velem tartanak, és persze a Thomas Anders hétvégével itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
2: Hallgassa a Retro Rádiót hétvégén is, telefonáljon 10-ként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
3: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
2: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Vizet oszt a közlekedőknek a MÁV. Hamarosan a strandokat ellenőrzi a Nébih. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ingyen vizet oszt a MÁV és a Volán a hőség miatt. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között kaphatnak palackozott vizet az utasok a fő pályaudvarokon és autóbuszállomásokon a készlet erejéig. Budapesten a déli, a keleti és a nyugati pályaudvaron, vidéken többek között Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsen és Szegeden biztosítanak frissítőt. Több állomáson párakapuk is működnek. A MÁV arra kéri az utazókat, hogy elegendő folyadékkal induljanak útnak, és különösen figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekekre. A hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. A magyar sertéshús vásárlásával mindenki segítheti a hazai gazdákat. Erre hívta fel a figyelmet Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A tárcavezető szerint az afrikai sertéspestis miatt több exportpiac is bezárult. Emiatt Európában túl kínálat alakult ki, ami lenyomja az árakat és nehéz helyzetbe hozza a termelőket. A miniszter úgy látja, hogy a problémák akár két hónapon belül enyhülhetnek. A kormány exporttárgyalásokat folytat és a kereskedelmi láncokkal is egyeztet. Addig a vásárló a magyar sertéshús vásárlásával támogathatják a hazai munkahelyeket. Holnap kezdődik a Nébih nyári élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütnivaló kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is. Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófa védelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt odahaza, ez riaszt, ha veszély van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás. Ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók ilyen esetek. Gyengén felhős napos idő várható, csak kevés helyen esett. Később egyre több felé alakulhat ki több hullámban zápor, zivatar. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok továbbra is nagy számban előfordulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ez az első igazi nyári hétvége, ugye egyrészt az elindult vakáció miatt, másrészt pedig a forróság hihetetlen 34 fokot mutat a Retro Rádió hőmérője. A mikrofonnál Démes Tamás, folytatódik a Thomas Anders.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Úgy szeretnék én lenni a csókirály.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 6 perccel járunk 3:45 után, és vasárnap délután van irtózatos meleg, itt benne a stúdióban is, ezt nem tagadom, valamit nem stimmel egyébként a légkondival, de sokkal izgalmasabb az, hogy Anne Hathaway babát vár, és a nagyon-nagyon csinos színésznő, aki egyébként már két kisfiú édes anyukája, szóval annyira cuki Instagram videóban mutatta be, hogy babát vár, állítólag egyébként már az újságírók meghesszölték, ezért volt kénytelen megmutatni, szóval bejött egy ilyen kis, hát nem is tudom, mintha egy hotelben lenned, lehet, hogy egyébként otthon volt, egy fürdőköpenyben, egy fehér fürdőköpenyben eltakarta a hasát, mosolygott, majd megmutatta, hogy az bizony egy pocak, majd nevetve kirohant. Hát ennyire egyszerűen meg lehet mutatni, hogyha valaki terhes. Ráadásul pont Anne Hathaway, akit nagyon-nagyon szeretünk. Na jó, mi hamarosan játszunk akkor a Thomas Anders jegyekért, figyeljék bármikor jött a játék felhívás. Addig viszont Shaggy és Raven és az In the Summertime, de aktuális most ez a dal. Itt a Retro Rádióban.

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Hiába a vasárnap, hiába a hőség, akkor is Thomas Anders hétvége itt a Retro Rádióban, és hát ilyenkor azért még mindig sokan telefonálnak. Én azt hittem, mindenki a Balatonon van, vagy dogatja a lábát, de nem, csörögnek a telefonok, és nézzük is ki a következő. Halló!
2: Halló!
1: Jó napot kívánok, ez van szerencsém?
2: Tóth Endénél vagyok.
1: És hogy szólíthatom?
2: Zsuzsa mama.
1: Drága Zsuzsa mama! A mama az a kornak szól, vagy pedig már nagymama?
2: Nagymama vagyok, igen, 70 éves.
1: Az igen, az igen. És Thomas Anders játékot szeretne játszani a Retro Rádióban.
2: Igen, mert mindig imádtam.
1: Hát, na, vannak így egy páron. Tudja mit, akkor én most elárulom az én titkomat. Ön a tizedik ebben a körben, drága Zsuzsa mama. Ön a tizedik.
2: Jaj, ez nagyszerű hír.
1: Na, jó, de azért nekem kéne tudni, hogy a felhívást követően kinek, vagy melyik felvétel szólalt meg itt a Retroba. Valamelyiket tudja?
2: Igen, a Krisztát.
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
1: Igen, Chris Rea! Tökéletes! Chris Rea és a Road to Hell!
2: Igen!
1: Drága Zsuzsa mama!
2: Kimondani.
1: Hát, hallotta, úgyhogy ön már ott lesz a Thomas Anders koncerten.
2: Nagyon szépen köszönöm!
1: Azt azért tudja, hogy ez még egy picit odébb van, ott már hűvös lesz, meg kabátot hordunk, hiszen ugye november közepén lesz mindez. Itt
2: jó az!
1: A budapesti MVM Domba, de állítólag nagyon nagy showműsor lesz, óriás kivetítőkkel, nagy zenékkel, és persze az összes Modern Talking slágert el fogja énekelni, ami Thomas Andersünk. Örül neki?
2: A Nóra nyaklánca rajta lesz?
1: Ezt mindenki megkérdez, mi van a Nóra nyaklánca? Betoljok! Hát betoljok! Hát a Nóra már a kanyarban sincsen, már új csaj van mellette.
2: Hát nekünk marad a retro
1: az mar...
2: emlék.
1: Az marad a Nóra nyaklánccal együtt egy Thomas Anders. Hát nem tudom, Zsuzsa mama, de tudja mit, nézze meg, és majd meséljelne, hogy volt a Nóra nyaklánc, jó? Mert megnézi, személyesen, jó? Drága Zsuzsa mama, maradjon vonal, vagy minden tovább itt felírunk, én pedig hadd jelezem a Retro Rádió hallgatóinak, hogy játék a következő órában is még itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 15 óra 47 perc van, és villámgyorsan csak annyit, hogy természetesen a Thomas Anders hétvége miatt nem sokára játszani fogunk, úgyhogy figyeljék, bármikor jött a játék felhívás. Ez pedig a Shocking Blue egykori nagy sikere, a brit Bananarama feldolgozás.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, hamarosan folytatódik a Thomas Anders hétvége itt a Retro Rádióban, ami azt jelenti, hogy játszunk majd a következő órában is a Thomas Anders koncertjegyekért, de jön majd a Dolly-ról egy most már igazsággal, mert hogy vakáció van. Oliviera, és le fogom játszani az abba egyik legnagyobb slágerét. Biztos jól esik egy vasárnap délután a Dancing Queen. És hozok még egy csomó nagy slágert a folytatásban, így vasárnap délután, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM Dom színpadára a Retro Rádióval.
1: Hallgassa a Retro Rádiót hétvégén is. Telefonáljon 10-ként és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
2: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
4: A MÁV-nál elindult a főszezon. Túl vagyunk a nyári napfordulón. A Szódon megdőlt a meleg rekord. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Elindult a nyári főszezon a MÁV csoportnál. Augusztus végéig több vonat és autóbusz közlekedik a Balaton felé. Ráadásul a magyar tenger nem csak Budapestről, hanem az ország számos nagyvárosából közvetlenül is elérhető. A vasúttársaság szerint idén a pontosabb közlekedésre és a nagyobb kapacitásra helyezik a hangsúlyt. A balatoni Intercity-kre továbbra is kötelező a helyjegy, és a bringásoknak pedig kerékpár helyjegyet kell váltaniuk. A nyári időszakra több mint 200 légkondicionált pótlóbuszt is készen beállítottak, hogy műszaki hiba esetén gyorsan segíteni tudják az utasok továbbjutását. Új országos melegrekord dőlt meg tegnap Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint a Szódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami nem csak az idei nyár eddigi legmagasabb hőmérséklete, hanem új rekord is erre a napra. A korábbi csúcs 37 fok volt, ezt még 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen mérték, majd 2013-ban Újpesten újra regisztrálták ezt a rekordot. A forróság ráadásul még nem ért véget, a következő napokban is 30 fok feletti csúcs mérsékletekre kell készülni, helyenként záporokkal és heves zivatarokkal. Megérkezett a csillagászati nyár, ma délelőtt 10 óra 24 perckor volt a nyári napforduló. Ilyenkor a nap látszólagos útja eléri a legészakibb pontját és megkezdi visszaútját a baktérítő felé. Érdekesség, hogy bár most van a legtöbb napsütéses óránk, a Föld ebben az időszakban van a legtávolabb a naptól. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelni az egynapos turisták belépődíját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A városvezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, egyébként kánikulára, rekkenő hőségre kell készülni. A részleteket azonnal mondom. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására, az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Továbbra is forróság és mindez. Thomas Anders hétvége itt a Retro Rádióban. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, de jön majd az NSYNC vagy éppen az Edda is, és persze a játék felhívást külön figyeljék, bármikor jöhet majd. A kezdés a Queené most.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz. Délután 5:30 a mikrofonnál, Dénás Tamás, ömlenek az SMS-ek egyébként. Jó, mindenki szeretne játszani, nem olyan egyszerű a dolog. Jönnek a telefonok, én azokat fogom fölvenni, és majd a 10-kel játszom hamarosan. De azért jönnek ilyenek is. Szia Tamás, mindig várom a játékot. A Thomas Anders jegyekért csak ülök az autóban, jön egy utas, persze elviszem, hiszen taxis vagyok. Majd amikor kiszáll, felhangosítom a retro rádiót, és hogy mindig akkor nyer valaki. Most mondjuk ez pont a reptérre ment, írja Krisztián a taxis. Hát ilyen is van. Aztán Tamás, én megőrülök ezért a paliért, szeretnék ott lenni, hívlak. Hát szerintem tartsd meg ezt a tempót, hívjál tovább. Hamarosan, ahogy emlegettem, megint játék lesz. Robi is jelentkezett, Balaton, én rettegek az anyósülésen, a lányom friss jogsival vezet, sajnos sokat tanulókocsin beidegződött, nem életszerű mozdulat. Egyébként ügyes a csaj, hazaviszük éppen a mamát. Robikám, túlélést kívánok, és végül sziasztok, beolvasnátok, hogy boldog apát napját kívánunk apukánknak, Balázsnak, aki most tőlünk távol Zalakaroson dolgozik, Katica Jászmin, igen, tényleg apák napja van, ezt el is felejtettem eddig. Jó, játék viszont hamarosan, a Thomas Anders egyekére, ez pedig már az Undercover Baker Street feldolgozása itt a Retro Rádióban.

0: telefonáljon 0620 22 22 122.
1: Legyen öné a páros belépő Thomas Anders november 14-i koncertjére az MVM Domba.

0: Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most páros belépőt nyerhet Thomas Anders novemberi szuperkoncertjére.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most páros belépőt nyerhet Thomas Anders novemberi szuperkoncertjére.

0: Metro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Hát bevallom őszintén, megfáztam azért, ez a légkondicionálás ebben a forróságban nem tesz túl jót az ember hangjának, de hát ez ezzel jár, meg azzal, hogy vakáció van, meg Thomas Anders hétvége, mivel tudom még fokozni a lendületet és a hangulatot így vasárnap délután, például játékkal, úgyhogy nézzük is, ki van most a vonalban. Halló!
2: Halló, jó napot kívánok, a játékra jelentkeznék, Baski Erika vagyok.
1: Csokolom Erika, honnan csörög?
2: Felsőpakony.
1: Felsőpakony az Dabas környéke, ugye jól tudom?
2: Dabas előtt, Gyál után.
1: Dabas előtt, Gyál után, most már mindent tudunk. És mit csinál ilyenkor vasárnap délután?
2: Nem sokára készülök dolgozni.
1: Még dolgozni fog vasárnap? Jaj!
2: Igen.
1: Tudja mit, akkor földobom a hangulatát. Ön a tizedik ebben a körben.
2: Ó, szuper, köszönöm.
1: Úgyhogy ha elárulja nekem, hogy vajon a felhívást követően kinek, vagy melyik felvétel szólalt meg a Retro Rádióban, még boldogabbá teszem így munka előtt. Na?
2: Lead back, Beckerman.
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
1: Igen, igen, igen, igen, igen! Laid Back és a Baker Man, így van. Hát ez egy csodálatos dal a dánoktól, szerintem, de ez most ráadásul jól is jött, mert ugye ezzel vitte el a Thomas Anders jegyeket.
2: Ez nagyon jó, szuper, nagyon-nagyon szeretnék menni erre a koncertre.
1: Biztos, hogy szeretnék menni, hát ott lesz, nem?
2: Igen, igen.
1: Na,
2: igen.
1: Hát ennyi az egész. Drága Erika, ön mekkora rajongója volt a Modern Talkingnak?
2: Nagy.
1: Az nagy. Mit jelent?
2: Az azt jelenti, hogy a télen voltam kint Prágában Thomas Anders koncerten.
1: Hoppá! Egy igazi rajongó. Hát most akkor láthatja Budapesten is, méghozzá az MVM Domban novemberben, úgyhogy lehet rá készülni.
2: Ó, szuper, köszönöm szépen.
1: Drága Erika, akkor így munka előtt tényleg nagy a boldogság, ugye?
2: Nagyon, nagyon, nagyon.
1: Ezt olyan jó hallani, ezt a nagyon, nagyon, nagyon, ezt én órákig hallgatom, de nem teszem, hanem inkább mondom, hogy maradjon vonalban, hogy minden továbbit meg tudjunk beszélni. Drága Retro Rádió hallgatók, van még jegyem, úgyhogy játék a következő órában is, itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan folytatódik a Thomas Anders hétvége itt a Retro Rádióban, most viszont villámgyorsan közlekedjünk. M5-ös autópálya, Röszke felé vezető oldal, az M0-as autó csomópontja után egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik a 24-es kilométernél. Itt az M5-ösön le is zárták a külső sávot. 77-es főút Nagyvázsony térségében három személyautó ütközött össze a 20-as kilométernél. Itt most megindult a forgalom, igaz, egyelőre félpályán. Az M7-esen egyelőre még nagyobb rizikó nélkül lehet visszajönni a Balaton-Velencei tó felől.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 23

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, közben nézem az SMS falat, hogy érkezett legalább egy tucat apák napjával kapcsolatos kérés, kívánság, üzenet. Bocs, nem vagyok kívánság műsor, ezt majd Izával kell lerendezni. Én inkább a Thomas Anders hétvégét tolom, mert hogy a következő órában is itt leszek önökkel, és ismét lesz lehetőség Thomas Anders jegyeket nyerni, úgyhogy figyeljék a játék felhívást, és figyeljék majd Kozombalis nagy sikerét. Mondjuk Kozombolis Peti is apuka, úgyhogy ez szólhat akár apák napjára is. És jön majd a Rigaire aktuális sikere, Vamos a la playa, az Induljunk a strandra. Bejátszom még egy csomó tök jó dalt, ha velem tartanak a folytatásban, a játék mellett majd itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Modern Talking legendás hangja visszatér Budapestre. Időutazás a popzene aranykorába. Thomas Anders elhozza a hamisítatlan Modern Talking életérzést. Most először az MVM dombszínpadán.

0: telefonáljon 10-ként, és nyerjen páros belépőt a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Most Thomas Anders koncertélménnyel lehet gazdagabb.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Melyik történet kerül a bajnokcsapatba? Döntsd te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: A reklám után...
1: Hírek a Retro Rádióban.
6: Ausztriából hoztak új vasúti kocsikat. Franciaországban a hőség miatt egyes helyeken nem lehet alkoholt fogyasztani. Közel 2000-en csobbantak a fővárosi öbölúszáson. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV a nyári szezonban. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasút Társaságtól érkezett személykocsi már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. A Balaton felé közlekedő kék hullám Intercity-ken a Békés Intercity-ken pedig további 4 osztrák kocsi közlekedik. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be a Franciaországban tomboló hőhullám miatt. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. A forróság már most komoly fennakadásokat okoz, vasúti járatokat töröltek, egyes iskolák bezártak. Párizsban a parkokat és a köztereket éjszakára is nyitva tartják, hogy az emberek hűvösebb helyeken pihenhessenek. Közel 2000-en csobbantak a főváros szívében a 4. MOL Campus öbölúszáson. A Lágmányosi öbölben rendezett nyílt vízi úszó eseményen a résztvevők összesen mintegy 5000 kilométert teljesítettek a nyári kánikulában. A legnépszerűbbek az 1500 és 3000 méteres távok voltak, egyaránt 600-600 indulóval. Az ország 350 településéről érkeztek sportolók. A mezőnyben több mint 80-14 év alatti gyermek és több 70 év feletti úszó is rajthoz állt. A rendezvény jótékonysági célt is szolgált, a Pest vármegyei kutatómentőszolgálatnak gyűjtöttek. Tragikus közlekedési baleset történt Tótvázsony közelében. 3-ra emelkedett a frontális ütközés halálos áldozatainak száma. A 77-es főúton nem sokkal éjfél előtt 2 személyautó összeütközött. 2 a helyszínen életüket vesztették, egy súlyos sérültet pedig a mentők újraélesztettek, de később a kórházban meghalt. A balesetnek további sérültjei is vannak, köztük egy gyermek. A körülményeket a rendőrség vizsgálja. Többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Később többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, akár több hullámban is. Az erősebb gócokat felhőszakadás, égeső és viharos széllökések is kísérhetik. Holnap a sok napsütés mellett ismét több helyen lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedden már nyugodtabb napos időre számíthatunk, kevesebb csapadékkal.
1: Sporthírek a Retro Rádióban.
6: Japán kiütötte Tunéziát a labdarúgó világbajnokságon. Az ázsiaiak Monterreyben 4-0-ra nyertek. A világbajnokságok történetének ezredik mérkőzését a nagykárolyi születésű Kovács István vezette. További eredmények Hollandia, Svédország 5-1, Németország Elefántcsontpart 2-1. Itt alaposan megizzadtak a németek a győzelemért. Ecuador Curaçao 0-0. A karibi csapat ezzel a 0-0-val megszerezte története első VB pontját. Ma még lesz két mérkőzés az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokságon. Szaúd-Arábia Spanyolországgal játszik 18 órától, este 9-től pedig Belgium-Irán összecsapás lesz. Előbbi találkozót Atlantában, utóbbit pedig Los Angelesben rendezik meg. A holnapi párosítások Uruguay, Zöldfoki szigetek, Új-Zéland, Egyiptom, Argentína, Ausztria és Franciaország, Irak. Köszönöm a figyelmet, a sporthíreket és a híreket Bányász Árpádtól hallották.
0: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Árpi, az imént 30 és 35 fok közé lőtte az időjárást, és megmondom, hogy nálunk kereken 34 fokot mutatta a hőmérő. Ezzel vezetem fel a Thomas Anders hétvége utolsó játékát ebben az órában a mikrofonnál. Dénes Tamás, de jön még a Bestiák vagy a Real McCoy, a nyitány a Bendozzék.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Bármikor jött az újabb játékforduló a Thomas Anders hétvégén itt a Retrórádióban, figyeljék a játék felhívást. Most viszont közlekedjünk 5 perc múlva, lesz délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Kezdjük az M3-as autópályával. Budapest felé 60 és Bak között az erős forgalom miatt, az M0-as autóúti csomóponttól befelé pedig a hirtelen kialakult záporok, zivatarok miatt alakult ki torlódás. Hasonló a

0: telefonáljon 0620-22-22-122.
1: Legyen öné a páros belépő Thomas Anders november 14-i koncertjére az MVM Domba.

0: végén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Egészen meglepő, hogy novemberben van ugye a koncert, de már most így a nyár legelején meg lehet nyerni. Nyár legeleje, hát olyan forróság van, hogy mintha a nyár közepén lennénk, de a tényeken nem változtat. 3 perc múlva lesz, 3:45, nézzük, hogy ebben a fordulóban kiviheti el a jegyeket. Halló!
2: Halló, jó napot kívánok!
1: Jó napot, ki ez van szerencsém?
2: Máténi Marika vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Kezét csokolom, Marika, honnan csörög?
2: Érdről.
1: És mivel foglalatoskodik ilyenkor?
2: Hát most már pihenek, egész nap dolgoztam.
1: Na, munka?
2: Kertészkedtem.
1: Kertészkedtem. Ebben a baromi melegben?
2: Hát igen, muszáj, palántákat ültettünk, úgyhogy muszáj volt egy kicsit dolgoznunk.
1: Volnak szorgalmas emberek, és közben telefonál, és ön a tizedik!
2: Jaj, de jó, köszönöm!
1: Na akkor már tényleg csak azt várom, hogy vajon a felhívást követően kinek, vagy melyik felvétel szólalt meg itt a Retro Rádióban?
2: Rigeira!
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő a november 14-i Thomas Anders koncertre az MVM Domba.
1: Igen, a Rigeira és a Vamos a la Playa. Kicsit kockáztattunk, de megvan. Igen. A Rigeira és a Vamos a la Playa. Na, ott lesz akkor Thomas Anders koncertjén, jó?
2: Nagyon-nagyon köszönöm.
1: Na, ezek szerint érdemes volt palántázni és közben retro rádiót hallgatni.
2: Igen.
1: Na.
2: Nagyon örülök. Nagyon boldog vagyok.
1: Talkingos volt?
2: Igen.
1: Az mit jelent, hogy...
2: Nagyon-nagyon szerettem, és ha tehettem, volt itt már a Thomas Anders, elmentem arra a koncertre is, mert nagyon szerettem őket régen is.
1: Na, jó, hát most egyedül Thomas érkezik majd, de őt az MVM Domba majd novemberben megnézheti. Nem húzom tovább az időt, gratulálok, és sok boldogságot, és novemberben ne felejtse, írja be a naptárba, hogy akkor megy Thomas Anders koncertre.
2: Igen, és a jegyeket hogy kapom meg?
1: A jegyeket úgy kapja meg, hogyha itt marad a vonalba, akkor lediktálja az adatait. Na?
2: Oké, jó, nagyon köszönöm.
1: Akkor marad vonalban?
2: Maradok.
1: Akkor tényleg maradjon. Én pedig köszönöm az türelmüket, meg azt, hogy velem tartottak a mai délután folyamán is a Thomas Anders hétvége. Ezzel most lezárul, de azért még nyomok jó zenéket a folytatásban is. Például most Nick Kershaw-t a Riddle-el itt a Retro Rádióban.

Tengerei Retro Rádió 9 perc múlva lesz délután 6 óra. A 8-as főúton Somlóvásárhely térségében két személyautó ütközött a 98-as kilométernél. Itt félpályás korlátozás van érvényben. Mindenre itt a Boniem és a Sunny a Retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió ebben a forróságban, most én is lassan hazaindulok. Meccset is nézek, meg hallgatom közben Bétót Laciékat, akik már megérkeztek, úgyhogy indul a szokásos vasárnap délutáni kora esti poptarisznya. Tartsanak velünk a folytatásban is, én ezzel búcsúzom mára. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Vörös kód van érvényben, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal már ősszel megkezdheti működését. Holnap meg lesz a labdarúgó NB1 új programja. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Ma van apák napja, a kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
7: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya más tesz hozzá a gyerek. Tehát például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák. Tehát kell egy apai, anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
6: Holnap délelőtt kiderül, hogy milyen párosításokkal rajtol az OTP Bankliga új idénye. A Magyar Labdarúgó Szövetség 10 óra 30 perckor készíti el a 2026-27-es szezon sorsolását. Az NB1 július 25-én indul. Az új idény egyik érdekessége, hogy változik a kiesési rendszer. A 12. helyezett automatikusan búcsúzik, a 11. pedig osztályozót játszik. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval. Itt a Retro Rádióban. Retro!

0: Hello, hello, hello! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki a Retro Rádiót és a Retro Rádióban a Poptarisznyát hallgatja. Kezdődik az időutazás, érintjük a múltat, a távolabbi múltat, és persze a közelmúltat is. Úgyhogy én remélem, hogy aki nem egészen 2 órában velem tart, jól érzi majd magát. Kezdődjék tehát a Poptarisznya, ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást.
1: If you wanna be rich, you've gotta be a DJ.
2: 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier.
0: Modo.
2: 6, Alte Kick. 7, 8.
0: Az olasz gyerek, aki... aki csak németül volt hajlandó énekelni. Rögtön egy remix a legelején. Ez az 1, 2, Polizei és Modo.

Modo klasszikusa után. Ez már a Queen, és egy újabb klasszikus. I want to break free.

0: Ez volt a Queen. I want to break free.
1: Radio.
2: Pop Taris.
1: Bíthót Lászlóval.
3: Bíthót Lászlóval.
0: A folytatásban ez már a Spice Girls. Ez a Wannabe.

0: Spice Girls. Tulajdonképpen ez volt a lányok egyetlen egy igazi nagy slágere. Voltak próbálkozások, de slágerlistára annak a legtetejére hosszú-hosszú heteken keresztül csak ez a dal tarthatott igényt. Ez volt a Wannabe, és ez volt a Spice Girls.
1: Magyarország legendás műsora
2: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.

Van Santa California. 1974 óta működő olasz zenei csoport. Ez a legismertebb daluk, ezzel robbantak a köztudatba. Ez a Tornéró. A mai napig is koncerteznek. És a világon mindenhol mindenki szereti a Tornérót, a legkülönbözőbb változatokban jelenik meg, és persze a Santa California többi dalát is. Ez volt a Tornéró.

Egy kultikus műsor és egy legendás műsorvezető. Ez a Pop Tarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.

Egy újabb klasszikus. Frank Ferien nagy ötlete, és az első olyan dal, amely az akkori Nyugat-Németországból felkerült a London és Lager listára. Ez a Bonnie M és a Rivers of Babylon.

Ez volt a Bonnie M. És a Rivers of Babylon. Egyre inkább dübörög a nyár, egyre inkább vágyunk a napfényre, vágyunk a tengerre, vagy éppen a Balatonra, vagy bárhová, ahol nyugodtan süttethetjük magunkat, és egy picikét barnábbak lehetünk a téli átlag színünkhöz képes feltétlenül. De ne feledkezz

0: Zenel senki sem arról, hogy mennyire fontos a naptej, a különböző napolaj. Mert bizony, le lehet ám nagyon csúnyán égni, úgyhogy mindenkinek az 50-est ajánlom, vagy hogyha nem annyira érzékeny a bőre, akkor a picivel kevesebbet. De mindenki nagyon vigyázom magára, hiszen az ultra ibolya sugarak nem igazából veszélytelenek.
1: Nyár van és semmi baj.
0: És ez már az UFO. És a napolaj.

0: Ez volt az UFO egyik nagy slágere. Ez volt a Napolaj.
1: Bétót Lászlóval.
2: Jó, beszéljünk egy kicsit a fiúkról.
3: Jó, de hát akkor...
2: Ne, beszéljünk inkább a...
0: A legfrissebb hírek szerint ismét összeállnak, és ott folytatják, ahol abba hagyták. Ez az Emergency House. Egy remek feldolgozás. Ez legalább szex.

A dal eredetét a Salt and Pepper játszotta, Let's Talk About Sex, ez volt a dal címe. És ekkor terjedt el a nagy duma. Valaki csak dumál róla, de valaki csinálja. Egy remek feldolgozás ebből a dalból, ez volt az Emergency House. És ez volt az Ez legalább

Légy happy! Légy happy! Aki most az én hangomat hallja, az a Retro Rádiót hallgatja, és benne pedig szól a poptariznya. We are the music. Detroitban alakult az együttes még 1967-ben. Legnagyobb slágerük egy feldolgozás volt az amerikai népdal, Frigid Pink féle változata, a dal eredetiét egész Amerika énekelte, és a felkelő nap háza, mint tudjuk, egy piros lámpás ház volt. Annó. Hogy létezik-e most, vagy sem, azt nem lehet tudni. De hogy létezik ez a dal az Animals-től is, az biztos. És persze a Frigid Pink-től. The House of the Rising Sun.

0: Ez volt a felkelő napháza, The House of the Rising Sun, és ez volt a Frigid Pink.
1: Only the best music.
0: Nagyon visszamegyünk az időben, egy ritkábban hallható klasszikus Shadows-dal következik. It's a man's world.

0: Sok-sok évvel ezelőtt, amikor egyszer Montrealban jártam és meglátogattam Sipos Péter barátomat, ő volt a Hungária Együttes egyik alapító tagja annak idején, és hát bizony az első nagy Hungária dalokban ott szerepelt, az első albumon minden körülmények között. Nos, Péter is, és én is nagyon szerettük és szeretjük a Shadows-t, és éppen ezért készítettünk egy albumot, és ezen az albumon az a 14 Shadows dal található, amit mi a legjobban kedvelünk. Persze voltak viták, és voltak nézeteltérések, és voltak különböző okok és ellen-információk, de ebben a dalban, amit az előbb játszottam, megegyeztünk mind a ketten, hogy ez zseniális. Ez volt az It's a Man's World, és ez volt az elmúlt percekben itt a Poptarisznyában a Shadows.
1: Poptarisznya. Minden vasárnap délután 6-tól 8-ig.

0: Never Gonna Give You Up. Ő volt Rick Astley.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Elérkeztünk ennek az órának az utolsó dalához. Frank Sinatra. New York. Akkor legismertebb slágere volt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
2: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Vizet kapnak az utasok a MÁV-nál, megdőlt a melegrekord, megemelnék a turisták belépőjét Velencébe. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ingyen vizet oszt a MÁV és a Volán a hőség miatt. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között kaphatnak palackozott vizet az utasok a fő pályaudvarokon és autóbuszállomásokon a készlet erejéig. Budapesten a déli, a keleti és a nyugati pályaudvaron, vidéken többek között Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsen és Szegeden biztosítanak frissítőt. Több állomáson párakapuk is működnek. A MÁV arra kéri az utazókat, hogy elegendő folyadékkal induljanak útnak, és különösen figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekekre. A hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Holnap kezdődik a Nébih nyári élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat, különösen a grill és sütnivaló kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén is. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelné az egynapos turisták belépő díját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A városvezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Új országos melegrekord dőlt meg tegnap Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint a Szódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami nem csak az idei nyár eddigi legmagasabb hőmérséklete, hanem új rekord is erre a napra. A korábbi csúcs 37 fok volt, ezt még 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen mérték, majd 2013-ban Újpesten újra regisztrálták ezt a rekordot. A forróság ráadásul még nem ért véget, a következő napokban is 30 fok feletti csúcs hőmérsékletekre kell készülni, helyenként záporokkal és heves zivatarokkal. Többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Később többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, akár több hullámban is. Az erősebb gócokat, felhőszakadás, égeső és viharos széllökések is kísérhetik. Holnap a sok napsütés mellett ismét több helyen lehetnek záporok, zivatarok, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedden már nyugodtabb napos időre számíthatunk, kevesebb csapadékkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora,
5: Poptarisznya.
3: Ez a Poptarisznya Bédót Lászlóval.
6: Retro Rádió.
7: Welcome to Sunday.
8: Itt a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig a Poptarisznya szól, annak is a második órája kezdődik ezzel a dallal. Hamilton Bohannon. Ez a Disco Stomp.

Teljes neve Hamilton Frederick Bohannon, 1942. márciusában született, és sajnos 2020. áprilisában itt hagyott bennünket. A világon nagyon gyakran Bohannonként emlegetik. Dobos eredetileg, ütő hangszereken nagyon jó volt. Zenekarvezető is volt, dalszerző, hangszerelő és lemezproducer. A 70-es évek funk és diszkó zenéjének nagy művelője és ismert alakja volt. És olyan emberekkel dolgozott együtt, mint Marvin Gaye, Stevie Wonder vagy Temptations. Ő volt Hamilton Bohannon, és az egyik legismertebb dala a Disco Stomp. Radio. Pop Tarisznyó. Bítót Lászlóval. Bítót László.

0: egy kevésbé ismert Snap sláger. Ez a Cult of Snap.
1: The Power.

0: total snap.
1: Ez volt a Snap az elmúlt percekben, itt a Retro Rádió, Retro Rádióban pedig szól a Poptarisznya és egy fantasztikus mashup. Egymáson a CMC Music Factory és a Depeche Mode.

zenekarom egyik kedvelt tévésorozata volt az Orion űrhajó. Gondolom sokan emlékeznek rá. Én sok mindent gondoltam volna, csak azt az egyet nem, hogy ez az Orion űrhajó felszáll majd a Magyar Rádió 8-as stúdiójából is. Azt nagyon jól tudtam, hogy a Magyar Rádió 8-as stúdiójában a Stúdió 11 zenészei egyszerűen zseniálisak. De azért nem gondoltam volna, hogy életre kelték az Orion űrhajót.

Hogy mennyire profi zenészek voltak a stúdió 11 muzsikusai, mi sem jellemző a dologra jobban, mint amikor ezt a dalt felvették, ott mentem el a 8-as stúdió előtt, és hallottam a zenét, és tudtam, hogy ez mi, de nem tudtam, hogy zenét hallgatnak, és nem zenét vesznek fel a 8-asban. Bementem, és Dobsától kérdeztem meg, hogy te, Sanyi, mi ez? Mit csináltok ti itt most tulajdonképpen? Erre rám nézett, és csak annyit mondott. Tudod, volt egy pici időnk, és hülyéskedtünk. Hú, de jó sikerült. Ez volt a stúdió 11. Itt a Retro Rádió, a Retro Rádióban pedig szól a Poptarisznya.

David Bowie és a Genesis egy fantasztikus mashupban. Ez volt a Let's Dance. Egy különlegesség következik egy francia együttestől, egy dal, amely nem csak Párizsban és Franciaországban volt sláger, hanem Európai jó néhány országában, többek között itt Magyarországon is. Chotez Noir, így hívták az együttes, hogy léteznek a mai napig, nem tudom, de akkor valamikor a 60-as évek vége felé nagyon is léteztek, és rendkívül népszerűek voltak. Boing, boing. Ez a boing, boing.

0: mais je reviendrai.
1: Ez volt a Sotest Noir, és ez volt a Boing Boing.
2: Magyarország legendás műsora.
3: Poptarisznya.
2: Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
1: Itt lesz a nagy 7. Aréna Retro Partin. Október 10-én az arénában Samantha Fox. Ez a Touch Me.

Samantha Fox és a Touch Me. Ott lesz az arénában október 10-én a fél TNT-s, vagyis Dobrádi Ákos. Ugye én...

0: van?
1: Ugye itt alszol. Ez volt a TNT.
2: Radio.
3: Bíthót Lászlóval. Bíthót Lászlóval.
1: A folytatásban pedig már is itt a Cosmix.
4: Lásd csodát!
1: Lásd csodát!

0: Ez volt a Cosmix. Láss csodát.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Pop Tarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán.

Ek és rock zene, fantasztikus Uriah Heep-től. Egy fantasztikus lemezborító, amiben az ember belenézett, akkor magát látta. Az album címe ez volt, Look at Yourself. Ez a Uriah Heep.

Eruption és a One Way Ticket. Önök a Retro Rádiót hallgatják, benne pedig szól a poptarisznya. A mikrofonnál...

Roy Orbison. Az a sokkal, de sokkal korábban született, mint az a film, amelynek egyik főszereplője volt Roy Orbison ezzel a dallal. Oh, Pretty Woman, Roy Orbison.

0: Ennyit már a hölgyek, urak, szép leányok, zárjuk a poptarisztját, de csak azért, hogy egy hét múlva szokott időben ismét kinyit.
1: Pardon.
0: A viszont hallásra.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Arrivederci.
3: Arrivederci.
2: Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen.
2: Adios.
3: Adios.
2: Au revoir.
3: Au revoir.

0: Magyarország legendás műsora
1: Poptarisznya.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
2: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Túl vagyunk a nyári napfordulón, több vonat megy a Balaton felé. Egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Elindult a nyári főszezon a MÁV csoportnál. Augusztus végéig több vonat és autóbusz közlekedik a Balaton felé. Ráadásul a Magyar Tenger nem csak Budapestről, hanem az ország számos nagyvárosából közvetlenül is elérhető. A vasúttársaság szerint idén a pontosabb közlekedésre és a nagyobb kapacitásra helyezik a hangsúlyt. A balatoni Intercity-kre továbbra is kötelező a helyjegy, és a bringásoknak pedig kerékpár helyjegyet kell váltaniuk. A nyári időszakra több mint 200 légkondicionált pótlóbuszt is készítettek. Szemét beállítottak, hogy műszaki hiba esetén gyorsan segíteni tudják az utasok továbbjutását. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek a Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
6: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek. Felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak. Nagyon fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
5: Megérkezett a csillagászati nyár, ma délelőtt 10 óra 24 perckor volt a nyári napforduló. Ilyenkor a nap látszólagos útja eléri a legészakibb pontját, és megkezdi visszaútját a baktérítő felé. Érdekesség, hogy bár most van a legtöbb napsütéses óránk, a Föld ebben az időszakban van a legtávolabb a naptól. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelni az egynapos turisták belépő díját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A városvezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Ma is hozom 4 órán keresztül a legnagyobb hazai kedvenceket, és ahogy azt megszokhatták a vasárnapi Abaházi Presszóban, lesz dalpremier is, ráadásul ma 2 is. Már ebben az órában bemutatom Curtis legújabb dalát, amit ennel közösen készített. 9 után pedig Benkő Kriszta új dala debütál a Retro Rádióban. Ezen kívül beszélgetünk a Sopron Festről és a 4-es Street egyik budapesti buliáról. Indulunk Geszti Péter és Péterfi Bori kettősével, csak te meg én!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Queen bizenélt, ez volt az autó egy szerpentinen. Szép jó estét a mikrofonnál, Abaházi Csaba. Nagy megtiszteltetés érte az imént hallott Queenbit, a Metallica budapesti koncertjeinek egyikén. A Queenbi Hoppá című dalát adta elő a csapat basszusgitárosa Rob Truigo és a csapat gitárosa Kirk Hammett. Szokásuk, hogy mindenhol, minden országban kiválasztanak egy népszerű előadót és annak egy dalát, ha nem is egy az egyben, de eljátszák. A budapesti dupla koncerten a Pokolgép totális metálja mellett, tehát a Queenbi Hoppája kapott helyet a Metallica setlistjében. A folytatásban lesz dalpremiér, pár perc múlva majd Curtist fogom hívni, Hennel közösen készített A város lassan ébredt című dalát fogjuk bemutatni, addig többek között Freddyvel is találkozhatunk, most pedig itt a Hungária és a Ciao Marina a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül, Curtis, hello, szeva!
1: Szia Csabi, köszöntöm a retro rádió hallgatóit!
0: Medence takarítás közben kaptalak el.
1: igen, mondjuk ezt, hogyha hát gyerekkoromban, hogy ezt mondja valaki ott a újpesti lakótelepen, hogy ezt fogom csinálni, akkor lehet megkergetem ott a grundon.
0: Hát jó, de főleg úgy, hogy a saját medencédet takarítod. Tehát nem egy bevállaltál valami melót, mert nem mennek a bulik, hanem azért vannak bulik is, és épp, na, mindegy, nem erről fogunk beszélgetni. Nem arról fogunk beszélgetni, hogy van most egy új dalod, a Város lassan ébred, amit Hennel közösen készítettél egy. Mindig felmerül bennem, hogy honnan jön az együttműködés ötlete, hogy ezt te találod ki, téged erre felkérnek, valaki a háttérből, mondjuk a producer, eleve úgy születik a dal, hogy ez egy duett legyen. Hogy van ez az együttműködés?
1: Hát ez a dal, ez szólónak készült, teljes mértékben. A Demko Matyi volt a zenei producere, ugye a zenekar zenei vezetője, a Körti zenekar zenei vezetője. És mikor hallgatgattuk, és ugye elkezdődött már a vége folyamat, szóval fölreppeltem, fölénekeltem, és akkor valami hiányzott. Mindketten éreztük. És a refrén, az, mert én ennek a munkásságát ismerem, ugye azért X-faktorban volt, stb. Uh-huh. És mind a ketten azt éreztük, hogy ebbe be kéne őt hívni, mert ez a stílus fekszik neki, tökre érezni a refrénnek a hangulatát, a hangszínéhez nagyon illik ez az egész dolog, és akkor mondom, jegyünk rá, nem ismertem őt. Szóval,
0: ja, hogy korábban semmi őt. Kapcsolat nem volt között?
1: Semmi. Mondom, hát figyelj, úgyis föl van véve, küldjük el neki, és akkor hát meglátjuk, mit mond. Szerencség volt, mert egyből válaszolt, hogy nagyon tetszik neki, egy kikötése volt, hogy az én második verzém az ne az legyen, hanem ő írna hozzá egy saját 8 sort.
0: Ah.
1: És akkor mondtam, hogy egy fene, mondom, akkor...
0: De ez általában a rap világában így van, nem? Tehát, hogy mindenki a saját szövegét rappeli el.
1: Így egyébként szimpatikus is volt, hogy mondta, hogy jó, a refrén az legyen az, amit én írtam, azt fölénekli úgy, viszont hogyha a verzébe is szeretném, akkor ő írna ahhoz saját verzit.
0: Egyébként zeneileg, stílusilag változott bármi azáltal, hogy ő bekerült, vagy csak ennyi a változás a részéről, hogy változott, írt hozzá saját verzét?
1: Változott, mert én full rap verzét írtam. Uh-huh. Ő meg azért hozta ezt a henes, dallamosabb, uh-huh. újvonalas, kicsit autótyunos, hát ami most pörög nagyon a fiatalok körébe ezt a vonalat, és ezt nagyon jó ízt adott a dalnak, szóval nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez összejött. Bízom benne, hogy lesz majd egy közös dalunk, mert is járó volt, annak ellenére, hogy egy másfél órát késett a stúdióból, de figyelj, hogy fiatal sráccal ez így elfogadott.
0: Figyelünk, hogy te annyi idős voltál, mindenhova pontosan odaértél, csak kérdezem.
1: Sőt, azért mondom, hogy én ezzel nem akadok fönt, addig dolgoztunk másik dalon, aztán egyszer csak megérkezett a főhős.
0: Jó, figyelj, és ilyenkor, amikor egy dal elkészül, nyilván kell hozzá klip, mert ma már, ha nincs hozzá valami képi anyag, akkor nincs is dal, hiába mutatjuk be mondjuk most a rádióban, de kép kell hozzá. Van már klip?
1: Van, fönn van természetesen a legnagyobb videó megosztós portálon, az én official oldalamon, uh-huh. amit ugyanúgy a Genie Hollywood készített a klipet, mint majdnem minden Curtis videó klipet. Uh-huh. Ebből is volt egy kis bonyodalom, mert ugye a dal az egy ilyen, mint ami iklet tesz az egész dalt, az a Narcos sorozat.
0: Igen.
1: Az a nagyon nagy siker sorozat. És én viccesen betegeltem, hogy akkor Medellínbe forgatjuk a klipet, és akkor ezt sokan el is hitték, és felültek rá. De természetesen a Balatonon forgattuk, de hogy ebből volt egy kis bonyodalom, hogy azt hitték, hogy tényleg kim vagyunk Kolumbiába.
0: Hát igen, mert ez különböző közösség oldalakon azt jelölsz meg, amit akarsz, tehát nem kell fizikai dolgot lenni.
1: Igen.
0: Ezek szerint átverted a követőidet.
1: Igen, de bocsánat.
0: Figyelj, ilyenkor, amikor elkészül egy ilyen dal, és tök sikeres, nyilván ennek önállóan is fut nagyon a szekér, neked is, ez a dal, ez be tud-e épülni bárhogy, akár Hen, vagy akár főleg a te koncertműsorodba?
1: Hát nálunk olyannyira, hogy mi játsszuk az első. Én azért is időzítettem úgy, hogy a fesztivál szezon előtt egy héttel.
0: Aha.
1: hogy bele tudjuk építeni, és imádják is az emberek. Meglepő módon, mondom, egy héttel az első buli előtt, a Válvölgyi Fesztivál előtt adtuk ki, és a Válvölgyi Fesztiválon már ültötték az emberek a refrén, szóval működik is oda, hála Istennek.
0: De nyilván akkor Hen nincs ott veled, vagy ilyen kivetítő?
1: Nincs, akkor az ő részét a Harod Bazsi, az énekesem, a vokalistám átvette a szerepét, és tökéletesen meg is oldja. Azt ő szokta azt a részt tolni, a Harod Bazsika, és én meg a sajátomat.
0: És lesz olyan? Vagy terveztek ilyet, hogy élőben is megmutatjátok ezt együtt?
1: Bízom benne, ugye ebben az évben is, hogy minden évet, ugye Újpesten fogunk zárni, augusztus 30-án, amikor a születésnapom van, és oda szeretnék majd pár vendéget hívni a koncertre, és a Henna az egyik, akit szeretnék oda elcsábítani majd magammal.
0: És közben pont most láttam, én közben megnéztem a naptárodat, hogy az én születésnapomon is játszol pont másodikán, július másodikán Sopron Fest.
1: Így igaz, hát a jövő hónapban most már elindulunk teljes gőzerővel, indulnak a fesztiválok, megyünk Sopronba, aztán megyünk Marosvásárhely Bike Fesztivál, Campus Fesztivál, mindenfelé megyünk, hát hála Istennek beindulunk Kecskemét, Street Food Fesztivál, megyünk mindenfelé. Nagyon-nagyon várjuk, még nagyon-nagyon sokat dolgoztunk a zenekarra, nagyon sok próba volt erre. Végre meló van.
0: Hála Istennek. Na jó van, én örülök, hogy dolgozol. Én azt szeretem, amikor nem csak a régi sikerekre ül rá egy előadó, hanem folyamatosan alkot.
1: Hát sőt, olyannyira, hogy most akkor neked árulom el, vagy nektek árulom el legelőször, hogy most összejön egy új Curtis nagy lemez, ami már dolgozunk erővel.
0: Mikor volt a legutóbbi?
1: Nagy lemez? Nem is tudom, mikor volt. Nagyon-nagyon rég. Kis lemezeket adtam ki, ilyen 4-5 dalos lemezeket, de most egy nagy lemezzel érkezek össze, amit ugyanúgy Demkó Matyi, meg a Tóth Marcival.
0: De úgy, hogy vadul új dalok, vagy az eddigi kiadott kis lemezeket foglaljátok össze?
1: Mindegyik új dal lesz.
0: Hát ez bakker.
1: Ez az egy lesz, ami most nem új, mert ez, hogy kijött a Hennel a között, de mindegyik új dal lesz.
0: Ez nagy. Na, ezt nagyon adom. Ezt emelem a kalapom. Király.
1: Köszönjük szépen. Reméljük, hogy majd a hallgatóknak is tetszeni fog.
0: Jó van, visszaadlak a medencének, takarítsd ki rendesen.
1: Ja, és sietni kell, mert ugye meccs lesz.
0: Ja, és jönnek a meccsek. Curtis, köszönöm, szép estét, vigyázz magadra.
1: Én is köszönöm.
0: Köszi.
1: Mindenkit, sziasztok.
0: Ciao. Jön tehát Curtis és Hen közös dala, a város lassan ébred, a Retro Rádióban, a vasárnapi Abaházi Presszóban.
2: Dalpremier az Abaházi Presszóban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Jabaházi Presto vendége telefonon keresztül a 4-es Street zenekar frontembere Alin Nikuca. Hello, szia!
1: Sziasztok, szép napot mindenkinek!
0: És éppen utazol, te vezetsz, jössz távolról haza, de nem annyira távolról, mint ahol a zenekarral jártatok, hiszen nem is olyan régen Kanadában voltatok. Hogy kerültetek oda?
1: Hát mi már harmadjára járunk ott, igazából 4 évvel ezelőtt voltunk először, az egy magyar fesztivál igazából, a Magyar Napok, a Hungarofest, és hát amikor először voltunk, a Magyar Házában játszottunk, ilyen szűk körben, pár száz ember volt, másodjára már kint voltunk úgymond a főtéren, a Sankofa Square-en, és az idén a harmadik, alapból mondják, a harmadik az Isten igaza, most úgy mentünk már ki, hogy barátságok kötöttek, konkrétan egy picit úgymond hazamentünk, ugyanúgy fogadtak, mint hogyha hazamennénk, és nem csak a koncert volt nagy élmény, hanem az is, hogy meg tudtuk látogatni a barátainkat, találkoztunk ismét velük.
0: És ha jól tudom, akkor Kanada a legrégebbi stúdiójába, rádió stúdiójába is be tudtatok menni, sőt a rádió le is játszotta az egyik dalotokat, ráadásul magyar nyelven.
1: Hát az izgalmas volt, mert őszintén mondva, tehát két dolog miatt is kellemeset csalódtunk. Én azt hittem először, hogy egy podcastre menjünk random, egy helyi magyar podcast, vagy egy helyi rádió, majd kiderül, hogy ez igazából a legnagyobb kanadai multirádió. És ami még jó volt, az, hogy nem a magyar fesztivál részéről jött az ajánlás, hogy akkor van ez a fesztivál, küldjetek valakit, hanem konkrétan a főszerkesztő a rádióból látta, hogy lesz magyar fesztivál, és megnézte a line-upot, ugye voltunk mi, a Don't Stop the Queen, a Halott Pénz, és megtetszett a zenénk, és azt mondta, hogy akkor hát a srácokat hívjuk be őt.
0: És a többieket, a Don't Stop the Queen meg a Halott Pénz nem is ment a rádióba, csak ti?
1: Nem, meghívásos alapú volt. Konkrétan minket választottak ki.
0: Óriási. Ez egyébként ez a CBC Radio Canada volt. Na, de nem is ezért hívtalak, hogy mesélj, mert nyilván ezek tök nagy élmények, és tök jó volt. Még azért azt gyorsan mondd el, hogy akik ott vannak a koncerten ilyenkor, ők kizárólag olyan magyarok, akik ott élnek Kanadában, vagy azért voltak már, így, hogy most már harmadszor mentetek, kanadaiak is, vagy helyiek is, akik mondjuk megszerették a zenéteket?
1: Hát én megkérdeztem koncert közepén tőlük, hogy ki az, aki magyar, emelje fel a kezét, és aki nem magyar. Hát körülbelül ilyen gyorsan, amit meg tudtam számolni, a 2000 emberből az ilyen 10-15 kéznyújtás volt. Aha. Tehát ott mindenki magyar volt. És olyanok is voltak, az első sorban képzeld el, azt megtudtuk, akik Arizonából 6 órát repültek, azért, mert 4-es street koncert lesz.
0: Há, jó, hát...
1: Nem tudtak átrepülni. Európából, hogy jöttek Torontóba.
0: Elég Arizonából nekik Torontó még mindig közelebb van, mint a, mondjuk a Budapest Park. Tehát, megértem,
1: hát
0: hogy
1: igen, mentek. De az is 6 óra repülő út, hogy azért 6 órát repülő, de 4-es koncertét az egy nagy dolog. Nagyon hálások voltunk.
0: Nagyon
1: meglepődtünk.
0: Na, lesz megint Budapest Park koncertetek. Ugye tavaly volt az első, jól emlékszem?
1: Pontosan, nem is olyan rég, ugye szeptember, azt mondjuk, hogy egy évvel ezelőtt, de konkrétan majdnem fél évvel ezelőtt volt, szeptemberben játszottunk, az volt az első, most lesz a második, ugyanolyan izgatottan várjuk, egy picit jobban felkészülve, most már tudjuk, hogy mivel jár, tudjuk, hogy hol, mikor, hogy kell kezelni az érzéseket, az izgulást, úgyhogy én úgy érzem, hogy kicsit felkészültebben, felnőttebben tudunk visszatérni arra a színpadra.
0: Na jó, de hát most már ti tök régóta a pályán vagytok, tök nagy bulikat csináltatok, nagy helyszíneken játszottatok, nagy fesztiválokon. Mi a különbség a Budapest Parkban? Mi az, ami pluszt hozzátesz?
1: Hát, hát igazából az, hogy a fesztiválokon nem csak miattad vannak ott az emberek, és a nagyobb rendezvényeken, főleg ingyenes rendezvényeken jönnek a... Tehát nagyon sok néző is van, nem csak rajongó. A Budapest Parkban, ott ugye az ember ott meg kell vegye a jegyet, és konkrétan te kell meggyőzd a zenén keresztül, meg nem tudom, a léteden keresztül, hogy megszeressenek, hogy jöjjenek el. És én azt szoktam mondani, hogy a Budapest Park közönsége olyan, mint mindenhol máshol, konkrétan az első sor, csak itt az első sor több ezer ember, nem egy csak egy pár száz, úgyhogy nagyon hangosak. Ahogy mondta Lóri tavaly, hogy nagyon sokszor láttunk már ennyi embert, de lehet, hogy nem hallottunk ennyi embert, ennyi hangot egyszerre.
0: Most Most júni 25 csütörtök lesz a nap, amikor ti a Budapest Parkban fogtak koncertezni, ráadásul a Zaporo Jets lesz a bemelegítő csapat, és én azt olvastam, hogy viszitek az új lemezt, a négyes járat albumot, ez azt jelenti, hogy ennek a bemutatója lesz?
1: Nem, a lemez bemutató megvolt már, márciusban játszottunk az akváriumban, azt bemutattuk. Igazából itt azokat a dalokat fogjuk játszani a lemezről, amit a legjobban megszerettek az emberek, amiket tehát nem lehet nélkülözni egy nagy koncertről. Általában ezek a nagy koncertek arról szólnak, hogy ott nem bemutatunk dolgokat, hanem ott együtt átéljük a legjobb pillanatokat a zenekarból, a legjobb dalokkal, úgyhogy bátorítom az embereket, hogyha egy hatalmas nagy élményre vágynak, akkor itt az ideje, eljöhetnek a négyes itt koncertre a Budapest Parkba, mert ott mindent meg fogunk mutatni, és mindenki jön, ami nem jött ki eddig belőlünk.
0: Nem is olyan régen összefutottunk a 17. kerületben egy szupermarketben, ahol elmesélted, hogy már nem feltétlenül lakik együtt a zenekar, mint ahogy ezt itt korábban mindig meséltétek, de te visszajársz nekik főzni folyamatosan. Ez megvan még mindig?
1: Persze. Hát én egy picit ugye érdekes volt, mert egy évet együtt laktunk, én elköltöztem most a párommal, és Lori mondta, hogy azért ne fomorkodjál, mert konkrétan még mindig együtt lakunk, akár a buszba, akár egy szálláson koncert után, és amúgy nagyon gyakran járunk vissza a srácokhoz, főzni, grillezgetni, meg vagy csak random úgy hányódni, ameddig Sári dolgozik, úgyhogy...
0: Hányódni, amíg Sári dolgozik? Ez milyen jó mondat volt?
1: Hát én ott egy kanapén 5 órát eltölteni, az jó érzés mindig.
0: Jó, mennyit próbáltok ti egyébként? Tehát mennyit vagytok együtt akkor, amikor mondjuk tényleg készülni kell a koncertekre?
1: Nem próbálunk amúgy, és tényleg egy pár napja beszéltük úgy szintén Lórival, hogy ő mondta el nekem, hogy ő nem hitt el, amikor olvasta, vagy nézte a dokumentumfilmeket a zenekarokról, hogy ők már nem tudnak próbálni, és most értettük meg, hogy miért. Hát ugye most nagyobb a technika, meg a hangszerek, meg HD-k, meg minden. Ahhoz, hogy mi úgy igényesen tudjunk próbálni, hogy értelme is legyen, akkor a két buszból mindent ki kéne pakolni, fel kéne vinni a manzádra, mert ott van egy kis próbaterem, úgyhogy mi inkább koncerteken szoktunk, vagy a soundcheckeken, amikor össze vagyunk állva, egy-két dalt úgy belesűrítünk a repertoárba, és minden év elején van egy ilyen nagy főpróba, ahol 3 napra beköltözünk egy ilyen nagyobb koncertterembe, és az nekünk a próba, és a többi próba pedig a koncertek, mert hála jó Istennek, hogy sok van, úgyhogy bőven tudunk próbálni.
0: Igen, sokan mondják, hogy akiknek nagyon sok buliuk van, ott már nem kell próbálni, mert hogy kézben van folyamatosan a műsor. Egyébként a Lóri, akit emlegetsz, ugye Fülöp Lóránd a zenekar gitárosa. Változik a műsor? Tehát tudom, hogy nagyon sok bulitok van, ugyanazokat a dalokat ugyanabban a sorrendben játszátok, bárhova is mentek?
1: Minimálisat szoktunk változtatni, de nem minden hónapban. Ugye mindig cserélődik a közönség, és bejárunk délről, északra és keletről, nyugatra, úgyhogy van egy kemény mag, aki elkísér minket a koncertre. Ez egy stabil, szerintem ilyen fél éves, félszezonos történet, és mindig szoktunk egy pici csavart belevinni, egy új intrót, vagy egy-két dalt kicserélünk, csak a változatosság kedvéért, hogy nekünk is inspiráló az, de most a közönség is élvezi, és szerintem ez igazából évente ráér, mert ugye mindig mindenhol játszunk, mindenhol, úgyhogy nem tűnik fel, nem megy egylére, meg nem lesz unalmas. Egy év után igen, de egy éven belül annyira nem. És akkor persze bepróbáljuk minden koncerten, és rutinban vagyunk, úgyhogy az működik magától szerencsére.
0: Júni 25, tehát 6. 25, csütörtök, Budapest Park, 4-es Street koncert, vendég a Zaporo Jets. Elin Nikuca, nagyon szépen köszönöm, további jó utat, vigyázzatok magatokra.
1: Köszönjük szépen, és reméljük nem csak a Zaporo Jets lesz a vendégünk, hanem ti is, vagy te is, szeretettel várunk amúgy.
0: Jó, hát én arra gondoltam, hogy vendég zenekar, tehát én a színpadra nem megyek, de nagyon szívesen megnézlek titeket.
1: Kösz. Kérül.
0: Jó, még bármi lehet. Na, örülök, vigyázz magadra, és kösz szépen, hogy meséltél.
1: Én köszönöm, sziasztok.
0: Ciao. Mesélek a

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Ausztriából hoztak új vasúti kocsikat. Franciaországban a hőség miatt egyes helyeken nem lehet alkoholt fogyasztani. Közel 2000-en csobbantak a fővárosi öbölúszáson. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV a nyári szezonban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasúttársaságtól érkezett személykocsi már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be a Franciaországban tomboló hőhullám miatt. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. A forróság már most komoly fennakadásokat okoz. Vasúti járatokat töröltek, egyes iskolák bezártak. Párizsban a parkokat és a köztereket éjszakára is nyitva tartják, hogy az emberek hűvösebb helyeken pihenhessenek. Közel 2000-en csobbantak a főváros szívében a 4. MOL Campus öbölúszáson. A Lágmányosi öbölben rendezett nyílt vízi úszó eseményen a résztvevők összesen mintegy 5000 kilométert teljesítettek a nyári kánikulában. A legnépszerűbbek az 1500 és 3000 méteres távok voltak, egyaránt 600-600 indulóval. Az ország 350 településéről érkeztek sportolók, a mezőnyben több mint 80-14 év alatti gyermek és több 70 év feletti úszó is rajthoz állt. Itt a vakáció egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is, még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait, mondta rádiunknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumsárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezés, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma.
2: Többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Később többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, akár több hullámban is. Az erősebb gócokat felhőszakadás, égeső és viharos széllökések is kísérhetik. Holnap a sok napsütés mellett ismét több helyen lehetnek záporok, zivatarok, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedden már nyugodtabb napos időre számíthatunk, kevesebb csapadékkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Ebben az órában is hozom a legnagyobb hazai kedvenceket. Lesz megint dalpremiér, Benkő Kriszta új dala fog debütálni nálunk, a Cukormáz, és hívom majd Lovenvej Norbertet, aki beszámol a jövő héten induló Sopron Fest legfontosabb eseményeiről. Már is itt a Kowalski meg a Vega, amilyen hülye vagy, én úgy szeretlek, a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Jabaházi Presszó vendége, telefonon keresztül Lóbenvej Norbert, hello!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: És szerintem a hallgatók is kitalálják, hogyha téged hívlak így valamikor nyár elején, akkor biztos a Sopron Festről fogunk beszélgetni, mert hogy idén is lesz. Hányadik alkalom ez?
1: Ez még csak a negyedik, hát ugye ez a korábbi volt fesztiválnak, mondhatjuk azt, hogy egyfajta folytatása, egy kicsit más köntösben, meg most már nagyon közeli időpontban ahhoz. Hangulatában, méretében azért kicsit, méretében kicsit más, de hangulatában azokat az időket próbálja megidézni, amikor még nagyon szeretünk fesztiválokra járni.
0: Ha jól olvastam, akkor 80 helyszín van, ugye ez is más egy kicsit a volt fesztiválhoz képest, hogy ott is nagyon sok színpad volt, meg nagyon sok szórakozási lehetőség, de nagyjából egy helyszínen. Itt a 80 helyszín, ez elterülve a városba, így kell érteni?
1: Igen, az volt az alapötletünk, amikor megszűnt a volt fesztivál, és a város azzal kéréssel fordult felénk, hogy nem tudjuk-e valamibe belevágni újra a helyszínünket. Próbáljuk meg egy kicsit az életkorunkhoz, meg a megváltozott a hangulathoz, ami az elmúlt években már azért jellemző szerte a világban fesztiválok környékén alkalmazkodni, illetve az is, hogy próbáljuk megmutatni, hogy Sopron egyébként mennyire gazdag kulturális, gasztronómiai, művészeti kínálat terén. Úgyhogy az alapötletünk az volt, hogy a soproni úgymond vállalkozó szellemű kultúra szervezőkkel, szolgáltatókkal és így tovább összefogva próbáljuk megtörzelni körülbelül egy hétre az utcákat, tereket, kávézókat, éttermeket, teraszokat és így tovább. Rengeteg érdekes kiállítással, gasztronómiai programmal, podcast beszélgetésekkel, irodalommal és sok minden mással. És a végén pedig legyen egy korona, ami a szokásosnak mondható helyszínünkön, a Lővérekben ugyancsak szokásosnak mondható koncert hangulattal, fesztivál hangulattal zárja az eseményt.
0: Ez a júli 2-től 4-ig, ez nem tűnik nekem egy hétnek, ez a júli 2-től 4-ig, ez az, ami a koncerteket illeti, vagy ebben benne foglaltatik minden, az összes 300 program?
1: Ez tulajdonképpen csak az az áró esemény, amit említettem, mint főhelyszín, vagy főesemény. Június 27-én, tehát szombaton, Demjén Rózsinak a 80. születésnapja okán ugye egy turnéra indult, és a város főterén vele ünnepeljük a fesztiválnak a nyitását. Fizi Gabi bácsi, a híres bárzongorista, és rengeteg kiállítás nyílik ugyanezen a napon. A kiállítások közül, hogyha szabad egyet kiemelnék, mert hogy egyébként 20. kiállítás lesz csak ezzel az egy hét alatt látható, tehát június 27-e után. Az egyiknek az a cím a SAT, ugyanis azt találtuk ki, hogy miközben lehet tudni, utána jártunk, hogy egy nap alatt 5-6 milliárd fotó születik, mióta telefon van a kezünkben, és fényképezni lehet vele. Mi arra kértünk rengeteg ismert embert, Kapu Tibortól, mondjuk Azarián át, Marsalkó Dávidtól, nem tudom sorolhatni, filmrendezők, Liga Veredek, és így tovább. Arra kértük, hogy osztanak meg velünk olyan fotó,

0: azokat, amik valamiért nekik fontosak, egy-egy történettel, és kifejezetten analóg formában, rendesen kiállítás formájában szeretnénk ezt bemutatni a nagy közönségnek. Nagyon izgalmas tárlat ígérkezik, hát ebben vannak éjszakáink, nappalaink, hogy ezt a közel 500 fotót kiválogassuk, és ebből szülessen valami. Tehát, ahogy említettem, ez a június 27-i hétvége az, amikor elindul a warm-up hét. Ez elsősorban azért inkább a régiónak szól, és hát a következő hétvége, ez a július 2-3-4, a második, a harmadik, a negyedike az, amikor tízezreket várunk az ország különböző pontjairól.
1: Ez tök érdekes, most mondtad is, hogy a környékbelieknek szól ugye az első néhány nap. És én folyamatosan ezen gondolkodom, miközben beszélsz, hogy Sopron önmagában vonzó lehet azoknak, akik mondjuk egy ilyen jellegű fesztiválra vágynak, vagy azért ide is kellenek azok a nagy nevek, akik elviszik Sopronba a közönséget.
0: Hát, hogy te is céloztál rá a beszélgetésünk elején, azért viszonylag régi motorosok vagyunk fesztiválozás terén, a 90-es évek legelején kezdtük a fesztivál szervezést, és volt lehetőségünk abban az aranykorban is jelen lenni sok helyen az országban fesztiválokkal, amikor tényleg ez volt a fő igazán divatos kikapcsolódási formula, rengeteg tízezrek sátraztak és utaztak szerte keretbe kasul az országban. Ma már azt lehet látni, hogy olyan szintű a kínálat Budapesten, vagy akár vidéki nagyvárosokban is, ami kevésbé teszi vonzóvá, vagy kevésbé teszi kötelező elemmé azt, hogy az ember több száz kilométert autózzon, vonatozzon, bicajozzon, bármit megtegyen. Persze vannak üdítő kivételek, de sokkal inkább azt látjuk, hogy fontos egy-egy régiót igazán megcélozni, és ha vannak olyan alkalmak, mint például a július 4-ére tervezett Prodigy koncert, ami azért egy ritkaság számba megy, ugye régen sokat jártak ők Magyarországra, nálunk is többször megfordultak.
1: Igen.
0: Azért látjuk, hogy megfordul a, vagy megmozdul az ország keleti fele, vagy éppen Budapest vonzás körzete is. És hát abban bízunk, hogy azért Sopron, vagy akár az ugyancsak általunk szervezett balatoni események, azok tudnak lenni olyan vonzerő, tudnak képviselni olyan vonzerőt, amikor idősebbek, fiatalabbak is úgy döntenek, hogy akár sátrazni, akár szállodában, vagy akár éjszaka hazamegyünk vonattal, kocsival, leugrunk és megnézzük, hogy milyen hangulata van ennek a városnak. Ilyen szempontból Sopron biztos, hogy egy szerencsésnek mondható város, hiszen egy osztálykirándulás központ évtizedek óta, és hát olyan hangulata van, olyan szolgáltatásai vannak, ami villésre méltó sokak számára.
1: Azaria, Halott Pénz, Jude Law, Betonhoffi, Bagosiék, a Valmar, Parnograst, az Ergo, Szikora Robival, ugye, Kispál és a Borz, ők biztosan ott lesznek, fellépnek, nyilván megy velük a közönség. A Sopronfest idei témája a barátság, nem tudom, hogy korábban volt-e téma, de idén miért a barátság, és ez mit akar?
0: Jó pár éve az van a fejünkben, nem csak a Sopronfest esetében, hanem talán minden fesztiválunknál, hogy egy kicsit próbálunk abban, hát talán lehet, mondhatom azt, hogy kicsit öncélúan, de bízom benne, hogy a közönség számára is ezzel plusz tudunk adni, nem hátrányba hozzuk őket. Ne csak koncertkínálatról szóljon egy fesztivál, hanem ahogy az előbb felsoroltam, jó sok olyan kulturális programról, ami nem kötelező elem. És hát ilyen formán azt szeretjük nagyon, hogyha tudjuk azt mondani, hogy van egy-egy tematika, amihez kapcsolódunk. Tavaly előtt a hűség volt az, ugye Sopron a hűség városa, még a népszavazásnak köszönhető rang ez, amit magáénak mondhat. Tavaly a boldogságot jártuk körül, idén pedig az egy kínálkozó helyzet volt, de azokat a popsztárokat, művészeket, írókat, festőművészeket, akik vendégeink, mind-mind arra kértük, hogy valamilyen úton, módon kapcsolódjanak ők a barátság témájához, akár egy étterem a menüjével, de lesznek olyan festőművészek, illetve vannak Máriás Bélától, Bukta Imrén át, Berezki Katáig, akik erre az alkalomra kifejezetten a barátság témáját elevenítik meg egy-egy alkotáson. Azt gondoljuk, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy nem nagyon szájbarágos, hanem kicsit egyértelmű, de mégis sokszor feledésbe merülő, vagy nem eléggé helyén kezelt témákat hozzunk fel, és tudjunk róla beszélgetni. És hát azt hiszem, aki járt már fesztiválon, jó sokan vannak szerencsére ilyenek, azok tudják, hogy egy jó alkalom egy fesztivál egyrészt arra, hogy a régi barátokkal találkozzunk, arra meg pláne, hogy újak szülessenek, új barátok, barátságok jöjjenek létre.
1: Van-e a Sopronfestnek saját oldala, ahol időpontra, helyszínre vonatkozó információkat megtalál az, aki érdeklődik?
0: Természetesen sopronfest.hu az, de hát az összes social media felületet is használjuk, ahogy ma már elengedhetetlen egy-egy fesztivál esetében is. Itt is igyekszünk ezt a barátság témát földolgozni, ahogy csak lehet, aki fellátogat hozzánk, az remélem, hogy talál számára kedves üzeneteket és tartalmakat.
1: Hány nézőre, hány látogatóra számítotok?
0: Azt hiszem, hogy a realitások talaján próbálunk maradni, akkor is így volt ez, amikor pár évvel ezelőtt elindultunk ezzel az új kezdeményezéssel, hiszen a régi szép időkben, amikor Depeche Mode, Linkin Park és hasonló méretű nevek voltak Sopronban vendégeink, az 30-40 ezeres napi látogatottsága járt. Most mi kifejezetten egy butik méretet célzunk meg, ami az első voltok idejét idézi, ez ilyen 10-15 ezer néző naponta, ami pont azt a méretet eredményezné, hogy már reményeink szerint megáll a lábán, de ugyanakkor az a sokak által családiasnak hívott feeling, amit szerettek a fesztiválban, az újra visszajöhet.
1: Tehát a Varma programok azok már 26-ától indulnak, 80 helyszínen, Sopronfest, Lobbenmegy Norbi, nagyon szépen köszönöm, és sok elégedett és barátságos látogatót kívánok nektek.
0: Én meg sok szeretettel várlak titeket, remélem jöttök.
1: Pont másodikán lesz a születésnapom, ott fogom ünnepelni, ígérem.
0: Na, akkor készülünk egy hatalmas tortával.
1: Köszöntem.
0: Köszönöm szépen, szia, szia.
1: Köszi, szava.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A vasárnapi Jabaházi Presszó vendége telefonon keresztül Benkő Kriszta, hello!
1: Szia! Köszöntöm a hallgatókat!
0: Egy-két hónapja lehetett, hogy beszéltünk, amikor az első dalod tulajdonképpen itt debütált, itt voltam rádiós premierje. Hogy fogadta azt a közönség, vagy egyáltalán milyen volt a visszajelzés?
1: Nagyon jó, nagyon örültünk neki, ugye a rádiók is játsszák, és így tényleg nagyon szuper visszajelzéseket kaptunk, és pont így, hogy a felszabadultsága miatt, hogy egy ilyen könnyed táncos dal, úgyhogy nagyon örültünk neki.
0: Akkor ugye ez volt a Veszem a kalapom, és most azért beszélgetünk megint, mert hozol egy új dalt. Akkor szerintem nagyjából arról a dalról beszélgettünk, bár szerintem érintettük azt, hogy készül-e album, vagy vannak-e további dalok, és akkor mondtad, hogy már készülnek dalok, és most egyel is készült. De egy készült el, vagy ilyen szépen fokozatosan adagoljátok? Amikor elkészül, egyből hozzátok, vagy ezek már készen vannak, csak így adagoljátok két havonta?
1: Nem, abszolút párhuzamosan dolgozunk a dalokon. Igazából nagyon-nagyon sok, igen, a múltkor beszéltünk róla, hogy sok dal már összegyűlt, így ötlet, kezdemények, és abszolút már elkezdtünk rajtuk dolgozni, és ez volt a második dal, ami úgy éreztük, hogy megtaláltuk azt a formát, és azt a felfogást, ami most már így elengednénk a kezdét, úgymond a dalnak, és még annyit, hogyha ilyen magánéleti dolgot így lehet hozzáhozni,
0: simán.
1: Hogy múltkor nem mondtam, de egyébként babát várunk, de mindenképp szerettünk volna a baba születése előtt még a második dallal így kijönni, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy a cukormáz lett így a második, aminél azt éreztük, hogy akkor ezzel most szeretnénk kijönni, úgyhogy nincs bekészítve, hanem mindig, amikor dolgozunk, és egy a következőn is, aminél azt érezzük, hogy jó, akkor itt a megfelelő most már úgy el tudnánk engedni, és úgy érezzük, hogy ez jó, akkor jövünk a következő dallal.
0: Hát ez egy óriási hír, ezt csak egy odaszúrtat, hogy nem mellesleg, tehát hogy valami ilyesmi volt, de hát ez egy ember életében, és főleg egy nő életében,
1: nagyon,
0: azt gondolom, hogy ez a legfontosabb történés. Hát kit
1: így
0: érdekel,
1: van,
0: hogy van-e új dal, vagy nincs új dal, hát a baba a legfontosabb.
1: De hát így van, abszolút, de hogy nekünk ez így nagyon fontos volt, hogy
0: hát persze.
1: Igazából mondhatni, az élet nálunk teljesen és totálisan habos torta,
0: hát
1: de hogy így... De szerettük volna így mindent is így csinálni, és így nagyon élvezzük.
0: Figyelj, ha már ebbe így belekezdtünk, most, hogy megjelent a dal, ehhez képest te mikorra vagy kiírva, vagy mikorra várjátok azt a babát?
1: Hát jövő hét.
0: Ne!
1: De...
0: Ja, hogy ez ennyire közeli, azt hittem, hogy ez mi...
1: Ennyire közeli.
0: Ez lemezkészítés, vagy dalok készítése közben ez így kiderül, de hogy akkor ezek szerint már a múltkor is tudtad, csak hogy akkor ez, igen, erre én nem kérdeztem rá.
1: Igen, és még így úgy váltunk fel, hogy úgy vettem rá, hogy még most ezt nem...
0: Hát jó, hát mondjuk furcsa is lenne, hogy életemben először beszélgetek. Igen, veszem a kalapom, és amúgy nem vártok ti babát, tehát hogy ez ilyen hülye kérdés, nem szoktam ilyeneket feltenni.
1: Igen, hogy ez nem fordult meg a fejed, de nem is értem.
0: Hát jó, csak közben meg neked most indul be a karriered, tehát hogy tudom, hogy te korábban is énekeltél, de hát igazából a szóló pályád az most indul be. Nem tudom, hogy kettő hogy fog tudni együttműködni, hogy egyszerre leszel anyuka is, meg szóló énekes nő.
1: Fog működni, mert egyébként a várandóság csodálatos időszak volt, meg még nyilvánvalóan. Ugye vége is nagyon-nagyon élvezzük, meg élvezem, meg nagyon fit vagyok, jövök, megyek, úgyhogy ez valószínűleg ez a kettő még erősíti is egymást, úgyhogy én ebben bízom, hogy utána is ez csak erősíteni fogja egymást, és kvázi az álmaim útján haladok, úgyhogy nagyon-nagyon. A két legfontosabb dolog, hogy babánk lehet, a másik pedig az éneklés, úgyhogy én ennél boldogabbak már nem is lehetnék, úgyhogy tényleg
0: ez
1: már
0: jó.
1: Az élet nem habos torta, azt mondjuk a cukormázban, a második dalban, most nálunk pont teljesen
0: jó, de te a chillingel a hangot, hát ezen hallatszik, hogy életed legboldogabb napjait, meg pillanatait éled meg, úgyhogy ezt kívánom, hogy ez tartson nagyon-nagyon sokáig ez a boldog,
1: köszönöm,
0: pillanat.
1: Köszönjük.
0: Viszont múltkor beszéltünk arról, hogy akkor mikor lesznek előadások, már mint hogy koncertek, van-e hozzá zenekar, hogy képzeled el az élő előadást, akkor most nyilván erről szó sincs jelen pillanatban, tehát hogy ebben most nem gondolkodtok.
1: Ebben addig nem gondolok. Egyébként ez inkább ilyen koncepció is, hogy akkor szeretnénk már, akkor szeretnénk így fellépni, hogy megvan egy koncertnyi anyag, úgyhogy mivel feldolgozásokat nem is, ezért adja magát, hogy bár most az élethelyzet is adja magát, de de pont ez így tökéletesen is jön ki, hogy, hogy addig, amíg a dalokon dolgozunk, folyamatosan jövünk ki, az a terv, hogy majd a következővel is, de nyilván most a kislányunk lesz Luizi.
0: De jó, hogy ezt is elmondtad, ilyenkor mindig azt érezni, hogy tiszteletlenség megkérdezni, mert van, aki nem szeretné előre tudni, és mi van, hogyha nem tudom, a családból valaki meg akar majd lepődni, de akkor ezek szerint már a neve is megvan, hogy Luizi.
1: Igen, ez nagyon, nálunk valahogy így körülbelül egy 2-3 évvel ezelőtt így beszélgettünk már Norbival, és egyben biztosak voltunk, hogy a kislányunk lesz, akkor Luizinak fogják hívni, és amikor megtudtuk, hogy kislány lesz, így mi már meg is voltunk, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, úgyhogy azóta így Luizi így velünk van.
0: Ez óriási, közben azért gondolkodom, hogy beszéljünk-e a dalról, mennyire tempós, mennyire jól hozza a 80-as évek feelinget, meg nem tudom, de hát közben ennél jobb hírt nem mondhattál ma. De,
1: ja, mindenképp, bocsánat, nem akartam elvinni így a fókuszt, de hogy így, imádjuk ezt az egészet, és gondoltam, mindenképp megosztanám a hallgatókkal is, hogy, hogy egy ilyen nagyon izgalmas időszak van az életünkben, és csodálatos tényleg, és bár igazából a dal mondani valóját is csak erősíti a történet, mert nyilván egyébként teljesen normális az élet zajlik, valamikor rossz dolgok történnek, jó dolgok, de hogy utána egyébként, amikor a rossz dolog utána jót is sokkal jobban tudjuk értékelni, úgyhogy nálunk is egyébként az élet hozta ezt és adta így, hogy most sokkal jobban tudjuk megélni.
0: Igen, ez már a múltkori dalból is lejött, hogy benned azért van egy ilyen jó nagy adag optimizmus, hogy meg igen, önbizalom, hogy, hogy a, bármi is történik az életben, te jól fogsz belőle kijönni. De ezek szerint akkor ebben a dalban is benne van, tehát hogy ezt a vonalat viszitek tovább.
1: Igen. Igen, és ezt szerettük is volna. Nyilván így próbál az ember ilyen optimizmussal tekinteni, még ha rossz dolgok is történnek az emberrel, és hogy van mindenből van kiút, és amikor már ez megtörténik, akkor sokkal jobb minden. Úgyhogy igen.
0: Jó, azért azt gyorsan mondjuk el.
1: Próbáljuk egy ilyen radikális optimizmussal szemlélni az életet.
0: Azt gyorsan mondjuk el, nem tudom, hogy ezt most direkt próbáltad elhallgatni, vagy én nem tereltem erre a beszélgetést, de a dal szerzője, Köbli Norbert, aki a zenét is és a szöveget írta, ő az édesapa is, ugye?
1: Így van, igen.
0: Na, és azt most azt képzeld el, hogy ráadásul őt emlegettük nem is olyan régen, volt a vendégem Szentgyörgyi Bálint filmrendező, aki az, az Egyke kapcsán készül egy film, az Egyke, amihez ugye pont Norbi írta a forgatókönyvet, úgyhogy ő most többször is szerepel a neve a rádióban. De figyelj, nagyon nagy boldogság ez, hogy ezt elmondtad. Emlékezetes lett ez a dalpremiér. Ilyen emlékezetes dalpremiérem még sosem volt.
1: Én nagyon örülök.
0: Mindig dalokról beszéltünk a dalok kapcsán, aztán fellépésekről, hogy épül be a programba, stb. De hogy valaki egy dalpremiér kapcsán ezt így kinyilatkoztassa, országvilággal tudassa, hogy közben nem sokára megszületik első gyermeke, ez hát nem tudom. Tehát, hogy nekem erről a dalról.
1: Boldogság, úgyhogy igen. Nem tudtam magamba tartani, nem haragudj.
0: De egyébként ezt nagyon-nagyon jól tetted, és szerintem most már nem csak nekem, hanem mindenki, aki ezt a beszélgetést hallotta, erről a dalról, a cukormázról, mindig ez a pillanat fog eszébe jutni.
1: Remélem meg, hogy szeretni fogják ugyanúgy, mert ez is egy ilyen felszabadult, tényleg egy ilyen valódi, ez még szerintem a Veszem a kalapomnál, legalábbis mi úgy érezzük, hogy még egyet tesz rá egy ilyen igazán tényleg edzésekhez, bulikhoz, egy ilyen energiabomba is, hogy jöjjön is, ez a, amit mondtál is, hogy az optimizmus így átjöjjön, úgyhogy remélem. Meg ugye ez a flashdance-es vonal, nekünk most ez a Veszem a kalapomnál a 60-as évek vibe jött vissza most itt a 80-as évekkel, próbáltuk, hogy az motivált minket, úgyhogy igaz ilyen aerobikos klipet is képzeltünk volna.
0: Na jó, hát ezt, te most ne aerobikos.
1: Ezt most nem, igen. Ez már nem.
0: Jó, figyelj, nem gondoltam. Kíváncsi a már, hogy mi lesz a következő dal, hogy azzal mikor jöttök ki, hogy annak a mondani valójában benne lesz mindaz az élmény, amit most jelenleg közösen átéltek. Úgyhogy kíváncsian várom a következő találkozásunkat, és kívánok nektek nagyon-nagyon-nagyon sok boldogságot, örömöt és egészséget.
1: Nagyon köszönjük, és a beszélgetést is nagyon-nagyon jó volt újra beszélni, és nekem remélem is. A beszélgetésnek nagyon fog tetszeni a dal, az újabb dalunk.
0: Benkő Kriszta, nagyon szépen köszönöm, csokkoltatom Norbit is, és hát tényleg sok boldogságot nektek.
1: Köszönjük szépen, nagyon köszönjük.
0: Köszi, szia, szép estét!
1: Igen, neked is.
0: Köbli Norbert szerzeménye következik tehát a Cukormáz Benkő Kriszta előadásában. Itt a Retro Rádióban, a vasárnapi Abaházi Presszóban.
2: Dolpremier az Abaházi Presszóban.

0: Postorta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal már ősszel megkezdheti működését. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Továbbra is kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút, gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél. Mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szóval elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
2: Holnap délelőtt kiderül, hogy milyen párosításokkal rajtol az OTP Bankliga új idénye. A Magyar Labdarúgó Szövetség 10 óra 30 perckor készíti el a 2026-27-es szezon sorsolását. Az NB1 július 25-én indul. Az új idény egyik érdekessége, hogy változik a kiesési rendszer. A 12. helyezett automatikusan búcsúzik, a 11. pedig osztályozót játszik. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Hol mondjuk Sándor egyik klasszikusát például. Szól majd pár perc múlva az Álmod királylány, de itt lesz Wolf Kati az első emelet. Most pedig jön a Bombon és a Valami Amerika.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Császár előtt Szalontai Szilvivel közösen. Ez volt a Tiltott Szerelem. Jön mindjárt az eső, a Margaret Island slágere, a korál után. Homok a szélben, a retro rádióban.

0: Gáspár Lacit hallgattuk. A Hagyd meg nekem a dalt után a Belmondóval is találkozhatunk majd pár perc múlva, de még előbb meghallgatjuk Kaszás Attila előadásában a Fény év távolságot itt a Retro Rádióban.
1: Lehet számtalan hely, ami szebb és jobb a mi földünknél. Lehet létezik ő,

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Bikini zenélt, ez volt a Ha volna még időm. Biztosan sokan tudják, hogy a csapat dobosa Mihalik Viktor egyik szenvedélye a rally, évtizedek óta ül versenyautóban, néhány napja egy versenyen szerencsétlenül járt, balesetet szenvedett és eltört a lába, innen kívánunk neki jobbulást, természetesen a bikini koncertek nem maradnak el, hanem egy helyettes dobossal hozzák le a bulikat. A folytatásban itt a Zanzibár és a Szólj már a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Hevesi Tamást hallgattuk, ez volt az Ezt egy életen át kell játszani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Cartago egyik klasszikusa, a Requiem, előtte pedig Zséda énekel, és megindul

adnak. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Tankcsapdát hallgattuk, ez volt az Alföldi Gyerek. A folytatásban jön az Új Fáj című sikerével Radics Gigi, Korda György és Balázs Klári slágere után. Mamma Maria a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Groove House és a Ha újra látom után Katona Klárival megyünk tovább már is, mint a filmeken, most a Retro Rádióban.

Rádió benne, a Ladányben 27, és a Kell egy ház után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van, holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Egy kicsit korábban jövök, jövő héten, minden nap én helyettesítem majd Nyerges Izát a kívánság műsorban, tehát már 6-tól találkozhatunk, de természetesen kinyit az Abaházi Presszó is holnap. Baracsi Dániel, vagyis Veszélyes Dani lesz majd a vendégem, a Pusztakezes Viadalok egyik rendszeres szereplője, korábbi öklöző, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Vastag Csaba és Vastag Tamás közös zsarával búcsúzom. Őrizd az álmod a Retro Rádióban. Viszont!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.